0: Paks FM.
1: Paks FM.
2: Olyan ő, hogy megáll az

0: Vége a bulinak, elfáradtál.
1: Akkor jöhet a chill.
0: Csak nyugodtan, higgadtan.
1: Vigyázz magadra, és hallgasd a Paks FM chillt.
0: Hajnalban.

0: Chill Out zenék minden szombaton és vasárnap hajnalban a Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk a Csak Hazaival. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Elutasította Vlagyimir Putyin orosz elnök ukrán hivatali partnerének, Volodymyr Zelenszkijnek azt a kezdeményezését, hogy találkozzanak egy harmadik országban a háború lezárására, írja az MTI. Egyelőre nem látom értelmét, mondta az orosz államfő a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórum plenáris ülésén. Zelenszkij felhívását goromba elemeket tartalmazó levélnek nevezte. Azt tanácsolta a hivatalban eltöltött idejének hosszára utalgató ukrán hivatali partnerének, hogy ne féljem és vegyen részt a választásokon az alkotmány keretei között. Megjegyezte, aki ezeket túllépve tartja magánál a hatalmat, az bitorló. Negyedik generációs atomreaktorokról tartott konferencián vett részt a Rosatom Pekingben május végén. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség által szervezett programon a gyors neutronos reaktor technológia legújabb fejlesztéseit mutatták be azzal a céllal, hogy bővítsék a nemzetközi együttműködést az atomenergia ágazatban, nyilatkozta rádiónknak a Rosatom Magyarország kommunikációs vezetője, Kóti Lóránt, aki azt is elmondta, hogy hogyan kapcsolódhat a technológia a paksi atomreaktorokhoz.
2: Negyedik generációs atomreaktor egyelőre Pakson nem épül, de ennek az előnyeit a későbbiekben használni tudja, illetve kamatoztatni tudja a Paks 2 atomerőmű. Tudnélik, ezek gyors neutronos reaktorok lesznek, és a paksi kiégett üzemanyag feldolgozás után alkalmasint a Paks 2 számára üzemanyagként számításba jöhet, ez egy úgynevezett MOX üzemanyag, tehát ilyen értelemben kapcsolódhat Paks 2-höz, illetve a paksi atomerőműhöz a negyedik generációs technológia.
1: Az új technológia az elmúlt évtized felhalmozott kiégett nukleáris üzemanyag és a növekvő uránkereslet problémájának együttes kezelésével jelentősen javítani fogja az atomenergetika gazdasági hatékonyságát és növeli a környezetbiztonságot, hangsúlyozta Kóti Lóránt.
2: A jelentősége ennek abban áll, hogy a Földön az uránkészletek jelenleg körülbelül olyan 50 évre elegendőek. Jelenleg olyan 10 millió tonna feltárt uránkészlet van, amiből mondjuk hasznosulhat körülbelül olyan 7 millió tonna, 7-8 millió tonna. És hát ezek a készletek előbb-utóbb elfogynak, ezért van jelentősége az üzemanyagciklus zárásának, amiben pedig ugye a gyors neutronos reaktorok játszanak jelentős szerepet.
1: A Rosatom Magyarország kommunikációs vezető arra is reagált, hogy hogyan fogadják az új magyarországi kormány által tervezett felülvizsgálatát a Paks 2-vel kötött szerződésüknek.
2: A Rosatom kész mindent, tulajdonképpen az összes számot, ami ezzel kapcsolatos, tehát a projekttel kapcsolatos számokat, számításokat bemutatni, és abszolút konstruktívan áll a kérdéshez, tehát mindenre válaszolunk, amit megkérdeznek tőlünk.
1: Minden évben június első vasárnapján tartják meg a pedagógus napot, melynek alkalmából Szekszárdon többek között átadták az év oktatója díjat. Az eseményről a város polgármestere Berlinger Attila számolt be közösségi oldalán. A Tolna vármegyei szakképzési centrum pedagógus napi ünnepségén megköszönték mindazoknak az oktatóknak és munkatársaknak az áldozatos munkáját, akik nap mint nap a jövő generációiért dolgoznak az intézményben. Az ünnepségen számos kancellári és főigazgatói elismerést adtak át a centrum iskoláiban dolgozó pedagógusoknak és munkatársaknak. Az év oktatója díjat, amelyet idén második alkalommal ítéltek oda, Gyergyovics Tripolszki Dóra Beáta, mentoroktató, az első István középiskola pedagógusa vehette át. Berlinger Attila beszámolójában megköszönte a város valamennyi oktatási intézményében dolgozó kollégának a tanév minden fáradtságát, türelmét, odafigyelését és szakmai elhivatottságát. Teljes útlezárás volt érvényben a 61-es főúton Dunaföldvár határában, mert péntek délelőtt egy quad ez idáig tisztázatlan körülmények között felborult, adta hírül a katasztrófa védelem. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére a főutat teljes szélességében lezárták, kerülni mindkét irányból az M6-os autópálya felé lehetett. A quad vezetőjének állapotáról ez idáig nem közöltek információt a hatóságok.
0: És most... Sporthírek a Paks FM-en.
1: Az atomerőmű SE férfi kosárcsapata a tavalyi bronzérem után idén a negyedik helyen zárta a 2025-26-os bajnoki szezont a Falkó, a Szolnoki Olaj és a Kaposvár mögött. A csapat ez alatt megélt magasságokat és mélységeket. Összességében a magyar magtól többet várt Gulyás Róbert szakosztályvezető.
3: Ebben a szezonban voltunk nagyon fent és nagyon lent. A szezon eleje nem nagyon úgy indult, ahogy elvárható lett volna a csapattól. Az edzőváltás után volt egy nagyon sikeres időszakunk, ezáltal egy kicsit éhesebb is lett a közönség is talán a szezon végére, de ha reálisan nézzük, azért a Kaposvár jobban megérdemelte a bronzérmet, ezen az öt mérkőzésen jobban játszottak, mint mi. Én a magyar maggal vagyok kompletten elégedetlen. Ennél én sokkal többet vártam tőlük. Én azt gondoltam, a szezon egyre magyar mag lesz az, amivel erősebbek leszünk a többi csapatnál, és ez nem jött be. Azt gondolom, hogy azoknak a meghatározó magyar játékosoknak kicsit több teljesítményt kell nyújtani, főleg az olyan mérkőzéseken, aminek igazán tétje van. Gondolok itt a playoffra.
1: A magyar mag Kohilleri kivételével marad, az idegen légiósok pedig cserélődnek. Az edző személye is kérdéses még, folytatta Gulyás Róbert.
3: Kosztást ismerve semmi se biztos, és az se tuti. Az igazsághoz hozzátett, március 24-éig adtunk neki szerződést. Azóta folyamatosan vártuk a válaszát. Jelen pillanatban inkább arra látok esélyt, hogy nem jön vissza, mint hogy visszajön.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
4: Paksfm.
0: Paksfm.
4: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

0: nektek azonban, akik hallgattak engem, ezt mondom. Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. Amen.
1: Csak hazai. Hazai kedvencek egy órán keresztül itt, a Paks FM-en.

0: volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM összeköt. Mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megjelent pénteken a magyar közlönyben a pártok és a pártalapítványok 2026-os állami támogatásáról szóló kormányhatározat, írja az MTI. A pártokat és a pártalapítványokat az országgyűlési választás eredményének megfelelően illeti meg támogatás. A kormányhatározat szerint a Tisza párt 706 millió forintos, a Fidesz 517 millió forintos, a Mi Hazánk Mozgalom 157 millió forintos, a KDNP pedig 92 milliós támogatásban részesül, míg az országos listán mandátumot nem szerzett Demokratikus Koalíció 12 millió forintot kap idén. Emellett a Tisza párt új pártalapítványán 887 milliós támogatást adnak, a Fidesz párt alapítványa, a Szövetség a Polgári Magyarországért alapítvány 614 milliót kap, míg a Mi Hazánk alapítvány 92 milliós, a KDNP Barankovics István alapítványa 3 milliós, a DK új köztársaságért alapítványa pedig 17 milliós támogatásban részesül. Mintegy 300-350 ezer vállalkozót érinthet a kisadózó vállalkozások tételes adójának, a KATÁ-nak a 2027-re tervezett kibővítése. A GKI Gazdaságkutató ZRT azzal számol, hogy 250-270 ezer kisadózót érhet át az adózási formára. A GKI pénteken publikált, az MTI-hez eljutatott legfrissebb elemzésében felidézte, hogy a kormány 2027-től visszaállítaná a KATA széles körű elérhetőségét. A tervek szerint az adózási forma továbbra is egyszerű és alacsony adminisztrációs terhet jelentene a mikrovállalkozások és önfoglalkoztatók számára, biztosítaná a cégeknek történő számlázás lehetőségét, ugyanakkor garanciákat is tartalmazna a bújtatott foglalkoztatás kizárására. A KATA adózást fénykorában mintegy 444 ezer vállalkozó választotta, ami éves szinten közel 200 milliárd forint bevételt hozott a költségvetésnek. Több száz munkavállaló és családja élvezte a Paks 2 ZRT hagyományos gyereknapját az Eszi sportcsarnokban és annak udvarán. Számtalan érdekesség várta a gyerekeket, nagy lelkesedéssel mesélték élményeiket. Csűrös Blanka szinte mindent kipróbált.
2: Lefotóztak engem, így futottam ezeknél a bicikliknél, ahogy tekertem a udvánt. Mellettem a kisfiú nagyon gyorsan tekerte, szóval mindig kívánt az útról.
3: Kint még lesz habpart is.
2: Már van, és nem mehetünk bele, mert anya azt mondta.
3: Hát gondolom nem hozott nektek váltóruhát.
2: Nem, a szemünkbe belemegy a izé, és a Dolcinak tavaly kötőhártyája lett tőle.
3: Hát akkor mondd anyának legközelebb, hogy hozzon nektek úszó szemüveget.
1: A 8 éves Rákóczi Anna Flóra igen választékos szókincsel mesélt rádiónknak élményeiről.
2: Kipróbáltam az ugráló várakat, kézműveskedtem, sokat játszottam.
3: Volt-e itt valami különlegesség, amivel eddig nem nagyon találkoztál?
2: Volt egy nagyon-nagyon nagy és magas tűzoltóautó, aminek most fogunk majd felmenni a tetejére. Hát az Magyarország legmagasabb magirusza. Hát körülbelül az embereket ilyen hangyáknak látjuk, a házakat meg ilyen miniatűr törpeházaknak.
1: Annával egyetemben a 10 éves bátyja, Péter is a tűzoltóautós emelődarúzást várt a nagy izgalommal.
4: Nekem igazából a kézműveskedés nagyon tetszett, az ugrálóvárak, például az a nagy terepjárós ugrálóvár, meg csúszdás ugrálóvár is, meg volt egy sima. Gokártoztam is, és most felmegyünk Magyarország legmagasabb darus tűzoltóautójának a tetejére, és onnan szerintem látni egész Paksot.
3: Volt habparti, elég vizes a hajad.
4: Nagyon-nagyon sok hab volt, féltem, hogy elmerülök, szerintem tök menő volt.
1: Teljes útlezárás volt érvényben a 61-es főúton Dunaföldvár határában, mert péntek délelőtt egy quad ez idáig tisztázatlan körülmények között felborult, adta hírül a katasztrófa védelem. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére a főutat teljes szélességében lezárták, kerülni mindkét irányból az M6-os autópálya felé lehetett. A quad vezetőjének állapotáról ez idáig nem közöltek információt a hatóságok.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most kezdődik a térség első számú nosztalgia műsora, a

napsütötte külúton. Csinos lány jön velem szembe, előfordul ilyesmi az utam. Rám mosolyog kedvesen a drága.

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
2: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
3: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Mind a közoktatásban, mind a szakképzésben megkezdték a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének, a TÉR-nek az átfogó felülvizsgálatát, írta a gyermek- és oktatásügyi miniszter pénteken Facebook oldalán. Lannert Judit közlése szerint a TÉR hosszú ideje viták tárgya a szakmában, a jelenlegi forma túlzott adminisztrációval jár, jelentős energiákat köt le és nem nyújt konstruktív szakmai visszajelzést. Ismertetése szerint az idei tanévben a teljesítményértékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget felfüggesztik, ugyanakkor ez a változás senkit nem érint hátrányosan, a korábban elért teljesítményértékelési illetmények megmaradnak, írja az MTI. FAD nagyközség hivatalos közösségi oldalán tájékoztatta a lakosságot, hogy a június 8-ai héten megkezdődik a faddi strand kivitelezése. A tervek szerint a jövő héten megkezdődik a terület előkészítése, ezt követően pedig a kivitelező fokozatosan átveszi és munkaterületként használja majd az érintett partszakaszt. A kivitelezés várhatóan mintegy 6 hónapot vesz majd igénybe, ez idő alatt az érintett területen korlátozásokra és a megszokott használat változására kell majd számítani. A munkálatok előkészítéseként ezúton kérik mindazokat a csónak tulajdonosokat, akiknek csónakja a kompkikötő és a régi strand területe közötti szakaszon található, hogy azt mielőbb szíveskedjenek eltávolítani a helyszínről. A település vezetése ezen felül kéri a csónak tulajdonosok, valamint a helyiek türelmét, együttműködését és megértését. Minden évben június első vasárnapján tartják meg a pedagógus napot, melynek alkalmából Szekszárdon többek között átadták az év oktatója díjat. Az eseményről a város polgármestere Berlinger Attila számolt be közösségi oldalán. A Tolnavár megyei szakképzési centrum pedagógus napi ünnepségén megköszönték mindazoknak az oktatóknak és munkatársaknak az áldozatos munkáját, akik nap mint nap a jövő generációiért dolgoznak az intézményben. Az ünnepségen számos kancellári és főigazgatói elismerést adtak át a centrum iskoláiban dolgozó pedagógusoknak és munkatársaknak. Az év oktatója díjat, amelyet idén második alkalommal ítéltek oda, Gyergyovics Tripolszki Dóra Beáta, mentoroktató, az első István középiskola pedagógusa vehette át. Berlinger Attila beszámolójában megköszönte a város valamennyi oktatási intézményében dolgozó kollégának a tanév minden fáradtságát, türelmét, odafigyelését és szakmai elhivatottságát.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
4: Tolnavár megye is csatlakozik a mozgás éjszakájához. Június 12-én este tartják meg az országos szinten nagy érdeklődésnek örvendő mozgás éjszakája nevű rendezvényt. Ebben az évben Tolnavár megyében, Dunaföldváron, Szekszárdon és Simontorján csatlakozhatnak az eseményhez a mozgás szeretők. A Dunaföldvári Gyógy és Strandfürdő este 6 órától várja majd vendégeit. A csapatjátékok kedvelőit várja a strandröplabda és az új pályán a streetball, a vízszerelmesei pedig idén sárkányhajózhatnak. Aki inkább a természetben mozogna, indulhat gyalogtúrán, a futók pedig két táv közül is választhatnak. A dinamikusabb mozgást keresőknek ott lesz a kickbox, lazább testtudatosabb élményre vágyóknak pedig a jóga. Simontornyán a vártéren várják majd az érdeklődőket, ahol meglepetésekkel és vidám programokkal színesítik az estét. A résztvevők jelentkezhetnek természetjárásra, néptáncra, kispályás labdarúgásra, de akár kerékpározásra is. A Szekszárdi Sportközpont is hasonlóan szerteágazó kínálattal készül az eseményre. A jelenlévők kipróbálhatják a tekvándót, az íjászatot és a boxot is. Ezeken kívül tánc, futás és pilates is elérhető lesz. A nyugodtabbak sakkozhatnak, vagy éppen az e-sport világába is betekinthetnek. A részletes programok és további információk a Mozgás Éjszakája weboldalon érhetők el.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a Suki Koktél slágereihez. Suki Koktél, a kedvenc nosztalgia műsorod. A breathless drive on a downtown street. Motorbike

0: hétvégi reggeleken a kávé, tea, kakaó és narancsgyúz mellé. Ezután is én hozom a koktélt.
1: Suki koktél.
2: Szép napot, szevasztok! Június 6-a szombat van, 7 óra után járunk, 9 perccel, és 16 fokot mutat a vételkörzet hőmérője. Köszöntöm névnapjukon Norbert, Cynthia és Kolos nevű hallgatóinkat, és sok boldogságot kívánok mindenki másnak, aki ünnepel bármilyen apropóból is. Az elérhetőségem 0629411001, SMS-ben és Viberen is kereshettek kéréssel, kívánsággal. Üzenet továbbítással állok rendelkezésére. És akkor nézzük a 7 óra utáni első blokk kínálatát. Creedence, Edda és Alice az előadók sora.

0: Sluki Koktél a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Paks FM-en.
1: 19 perccel 7 óra után nézzük az esemény naptár június 6-i oldalát, legalábbis a zenei oldalra gondoltam, és itt azt olvasom, hogy 61 évvel ezelőtt ezen a napon, tehát június 6-án a Rolling Stones megjelentette a Satisfaction című számát. És ugyanezen a napon, június 6-án 35 éve házasságot kötött Bruce Springsteen és Patti Scalfa. Természetesen zeneileg is aláfestjük ezeket az évfordulókat. Rolling Stones, Bruce Springsteen, és harmadiként a blogban megjelenik majd Genghis Khan is.

0: Reklám. Fordal közlekedik, nem kell messzire mennie. Térjen be az FX Autóházba, a térség legközelebbi Ford márka kereskedésébe, ahol a legfrissebb modellek mellett teljes körű szolgáltatásokkal várják az érdeklődőket. Helyszíni kárügyintézés, szerviz, karosszéria és fényező műhely, hitel és biztosítási ügyintézés, teszt és csereautó szolgáltatás, új és használt autóértékesítés. Mindez egy helyen az FX Autóházban, Szekszárdon, a Pásztor utca 8-ban. További információért látogasson el a fordfx.hu oldalra.
1: Paksi Atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
2: Reklámot hallottatok. És most vissza a Suki Koktél slágereihez. Suki Koktél. A kedvenc nosztalgia műsora.

0: Suki Koktél.
1: Suki Koktél Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
2: 7 óra 31 van, és már is itt az első kívánság. Szia, kedves Suki, szép reggelt! 4 éve nincs közöttünk Szűcs Elek János, azaz Alice Jones Szűcs, magyar származású amerikai basszusgitáros, aki a Bon Jovi együttes 1983-as megalakulásától egészen 1994-es Keresztúr című albumuk megjelenéséig pengette a basszus húrokat. A mai reggelen 1992-ben megjelent Őrizd a hitet című albumukról szeretném kérni a Kiszáradt vidék című sikerüket. Köszönettel és üdvözlettel Dobos Tibi Szabasról. Tehát jön Bon Jovi, aztán itt lesz még az Apostol, és a blokkot pedig Cat Stevens zárja.

0: Suki Koktél.
1: Suki Koktél Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
2: A reggel milyen nehéz énekeltek az iménti percekben. Hogy is hívják? Na, tessék, itt vagyok. Tehát az attól Cat Stevens énekelt ezt a szívfelvételt 1972-ben, hogy milyen nehéz a reggel. Hát nem mindenkinek, ha valakinek olyan sofőrje van, mint nekem, akkor az nem olyan nehéz. De elérkeztünk a második kívánság teljesítéséhez, ami így szól: Ábrahám László, Nagyszolán, Szlovákia. Szia, üdv mindenkit, kérek 100 éve született Marilyn Monroe tiszteletére a Mambo király Perez Prado szerzeményét, Marilyn Monroe Mambo címmel. Ez forog a következő percekben, aztán itt lesz még Chris Norman és V Motorok zárja a blokkot.

0: Suki Cocktail.
1: Suki Cocktail Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
2: 7 óra 54 perc van, jöjjön az időjárás jelentés. Északnyugat felől szakadozik a felhőzet, legkésőbb délelőtt keleti tájakon is, majd a fátyol és gomoly felhők mellett legalább több órás napsütés várható. Nagyrészt mérsékelt lesz a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul, késő estére 14 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet, a vitakörzet hőmérője pillanatnyilag 17 Celsius fokot mutat, 7 óra 56 van, egy felvételre még marad idő, aztán jön 8 órakor a hírekkel Tokai Robi, és utána folytatódik harmadik órájával a mai Suki Cocktail. Addig is jó szórakozást!

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Idén már 34-szer rögfészkedt Kalocsán a kék madár. Június 5-én pénteken Tóth Menyhért festőművész kiállítása, a Győri Filharmonikus Zenekar koncertje, majd Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra fellépése, szombaton a Vujčić együttes népzenei koncertje, író-olvasó találkozó Spiró Györggyel, a Maladipe Színház vendégjátékában Pénelopeia és Ivan and the Parasol nagy koncert. Vasárnap Vadon leső dalok, Grillusz Vilmos gyermekműsora, Deák Bill Gyula koncert, az este zárásaként a Szavária Barokk Zenekar hangversenye. Legyél te is kék madaras, viseld büszkén kitűzőnket. A rendezvény kiemelt támogatója az MVM.
2: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Elutasította Vlagyimir Putyin orosz elnök ukrán hivatali partnerének, Volodymyr Zelenszkijnek azt a kezdeményezését, hogy találkozzanak egy harmadik országban a háború lezárására, írja az MTI. Egyelőre nem látom értelmét, mondta az orosz államfő a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórum plenáris ülésén. Zelenszkij felhívását goromba elemeket tartalmazó levélnek nevezte. Azt tanácsolta a hivatalban eltöltött idejének hosszára utalgató ukrán hivatali partnerének, hogy ne féljem és vegyen részt a választásokon az alkotmány keretei között. Megjegyezte, aki ezeket túllépve tartja magánál a hatalmat, az bitorló. Negyedik generációs atomreaktorokról tartott konferencián vett részt a Rosatom Pekingben május végén. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség által szervezett programon a gyors neutronos reaktor technológia legújabb fejlesztéseit mutatták be azzal a céllal, hogy bővítsék a nemzetközi együttműködést az atomenergia ágazatban, nyilatkozta rádiónknak a Rosatom Magyarország kommunikációs vezetője, Kóti Lóránt, aki azt is elmondta, hogy hogyan kapcsolódhat a technológia a paksi atomreaktorokhoz.
4: Negyedik generációs atomreaktor egyelőre Pakson nem épül, de ennek az előnyeit a későbbiekben használni tudja, illetve kamatoztatni tudja a Paks 2 atomerőmű. Tudnélik, ezek gyors neutronos reaktorok lesznek, és a paksi kiégett üzemanyag feldolgozás után alkalmasint a Paks 2 számára üzemanyagként számításba jöhet, ez egy úgynevezett MOX üzemanyag, tehát ilyen értelemben kapcsolódhat Paks 2-höz, illetve a paksi atomerőműhöz a negyedik generációs technológia.
3: Az új technológia az elmúlt évtizedekben felhalmozott kiégett nukleáris üzemanyag és a növekvő uránkereslet problémájának együttes kezelésével jelentősen javítani fogja az atomenergetika gazdasági hatékonyságát és növeli a környezetbiztonságot, hangsúlyozta Kóti Lóránt.
4: A jelentősége ennek abban áll, hogy a Földön az uránkészletek jelenleg körülbelül olyan 50 évre elegendőek. Jelenleg olyan 10 millió tonna feltárt uránkészlet van, amiből mondjuk hasznosulhat körülbelül olyan 7 millió tonna, 7-8 millió tonna, és hát ezek a készletek előbb-utóbb elfogynak, ezért van jelentősége az üzemanyagciklus zárásának, amiben pedig ugye a gyors neutronos reaktorok játszanak jelentős szerepet.
3: A Rosatom Magyarország kommunikációs vezetője arra is reagált, hogy hogyan fogadják az új magyarországi kormány által tervezett felülvizsgálatát a Paks 2-vel kötött szerződésüknek.
4: A Rosatom kész mindent, tulajdonképpen az összes számot, ami ezzel kapcsolatos, tehát a projekttel kapcsolatos számokat, számításokat bemutatni, és abszolút konstruktívan áll a kérdéshez, tehát mindenre válaszolunk, amit megkérdeznek tőlünk.
3: Teljes útlezárás volt érvényben a 61-es főúton Dunaföldvár határában, mert péntek délelőtt egy quad ez idáig tisztázatlan körülmények között felborult, adta hírül a katasztrófa védelem. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére a főutat teljes szélességében lezárták, kerülni mindkét irányból az M6-os autópálya felé lehetett. A quad vezetőjének állapotáról ez idáig nem közöltek információt a hatóságok.
0: És most... Sporthírek a Paks FM-en.
3: Az atomerőmű SE férfi kosárcsapata tavalyi bronzérem után idén a negyedik helyen zárta a 2025-26-os bajnoki szezont a Falkó, a Szolnoki Olaj és a Kaposvár mögött. A csapat ez alatt megélt magasságokat és mélységeket. Összességében a magyar magtól többet várt Gulyás Róbert szakosztályvezető.
5: Ebben a szezonban voltunk nagyon fent és nagyon lent. A szezon eleje nem nagyon úgy indult, ahogy elvárható lett volna a csapattól. Az edzőváltás után volt egy nagyon sikeres időszakunk, ezáltal egy kicsit éhesebb is lett a közönség is talán a szezon végére, de ha reálisan nézzük, azért a Kaposvár jobban megérdemelte a bronzérmet, ezen az öt mérkőzésen jobban játszottak, mint mi. Én a magyar maggal vagyok kompletten elégedetlen. Ennél én sokkal többet vártam tőlük. Én azt gondoltam a szezon, hogy a magyar mag lesz az, amivel erősebbek leszünk a többi csapatnál, és ez nem jött be. Azt gondolom, hogy azoknak a meghatározó magyar játékosoknak kicsit több teljesítményt kell nyújtani, főleg az olyan mérkőzéseken, aminek igazán tétje van. Gondolok itt a playoffra.
3: A magyar mag Kohilleri kivételével marad, az idegen légiósok pedig cserélődnek. Az edző személye is kérdéses még, folytatta Gulyás Róbert.
5: Kosztászt ismerve semmi se biztos, és azt se tuti. Az igazsághoz hozzátett, március 24-éig adtunk neki szerződést. Azóta folyamatosan vártuk a válaszát. Jelen pillanatban inkább arra látok esélyt, hogy nem jön vissza, mint hogy visszajön.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: A hétvégi reggeleken a kávé, tea, kakaó és narancsgyúz mellé ezután is én hozom a koktélt.
1: Suki Koktél.
2: Szép napot, szevasztok! Június 6-a szombat van, 8 óra után járunk 8 perccel, és 17 fokot mutat a vételkörzet hőmérője. Köszöntöm névnapjukon Norbert, Cintia és Kolos nevű hallgatóinkat, és sok boldogságot kívánok mindenki másnak, aki ma ünnepel. Az elérhetőségem nem változott, 0629 411 001, SMS-en és Viberen is lehet zenét kérni, és üzenetet is továbbítok, ha kéri a kedves hallgató. Nézzük az első blokkot 8 óra után, Rubens zenegépe, aztán Hungária egy twisttel jelentkezik, és a blokkot pedig harmadik előadóként a Gazebo zárja.

0: Csuki Cocktail. A 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel. A Pax FM-en.
1: 8 óra 19 perc van. A 60-as, 70-es években két nagyszerű férfi előadó dobogtatta meg minél jobban a női szíveket. Az egyik őket Tom Jonesnak hívták, ugye, aki egy skót bányász gyerek volt, másik pedig Engelbert Humperdinck, a lírai tánzene egyik nagy-nagy sztárja, a hölgyek kedvence. Hát ritkán játszok tőle felvételt, most egy hallgatónak köszönhetően ez következik, tehát Engelbert Humperdinck folytatja a sort itt a Cocktailban, aztán érkeznek a Padödöl lányok, majd a blokkot Ken László zárja.

0: Suki Koktél Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: 8 óra 31 perckor egy újabb kívánság teljesül. Szia Suki, szép napot kívánok neked. Szeretném kérni Zámbó Jimmy Bárhol, bármikor. Köszönöm Edith, kedves Edith, bárhol, bármikor játszom, ha kéred. Természetesen Zámbó Jimmy következik, aztán itt lesz az MHB, az a Szomonyi Sándor tolmácsolásában egy királylány is, majd kiskereskedelmi kitérő után érkezik Madonna, de mindenek előtt Zámbó Jimmy.

0: Reklám.
1: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
2: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
0: Reklámot hallottatok.

0: Suki Koktél.
1: Suki Koktél Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
2: 8 óra 44 perckor jöjjenek az esemény naptár június 6-ai, azaz mai hírei. 82 évvel ezelőtt ezen a napon a szövetségi erők megkezdték a normandiai partra szállást, a napot D-Day kódnévvel illették. Ez 82 évvel ezelőtt volt. Aztán 58 évvel ezelőtt, június 6-án Los Angelesben Robert Kennedy szenátor merénylet áldozata lett. És 199 évvel ezelőtt megtartották az első lóversenyt Pesten, és ez azóta is osztatlan sikerrel van, az emberek nagyon szeretnek fogadni lovakra. Ashford és Simpson következik, aztán itt lesz még az AC/DC és a KFT is.
3: And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: Suki Koktél Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Paks FM-en.
1: 8 óra 56 perckor búcsúzni kényszerülök, de még egy zenére van idő, mielőtt elindítom John Travolta és Olivia Newton-John dalát. Figyelmetekbe ajánlom, hogy 9 órakor érkezik Tokai Robi a legfrissebb hírekkel, aztán jön majd a délelőtt folyamán Pusztai Kriszta életmód magazinja, velem pedig holnap reggel megint találkoztok, ha minden jó sikerül. Elköszön a műsorvezető Sükkert József, szép napot, szevasztok!

0: Ez volt a Suki Koktél, a térség első számú nosztalgia műsora. Suki Koktél, minden szombaton és vasárnap reggel 6-tól 9-ig
1: a 60-as, 70-es
0: és a 80-as évek legnagyobb slágereivel és Sukert Józseffel. Suki Koktél a Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk. Következik a Paks FM életmód magazinja. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok, érdekes életutak. Minden szombaton délelőtt a Paks FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
3: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
4: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megjelent pénteken a magyar közlönyben a pártok és a pártalapítványok 2026-os állami támogatásáról szóló kormányhatározat, írja az MTI. A pártokat és a pártalapítványokat az országgyűlési választás eredményének megfelelően illeti meg támogatás. A kormányhatározat szerint a Tisza párt 706 millió forintos, a Fidesz 517 millió forintos, a Mi Hazánk Mozgalom 157 millió forintos, a KDNP pedig 92 milliós támogatásban részesül. Míg az országos listán mandátumot nem szerzett, demokratikus koalíció 12 millió forintot kap idén. Emellett a Tisza párt új pártalapítványának 887 milliós támogatást adnak, a Fidesz pártalapítványa, a Szövetség a Polgári Magyarországért alapítvány 614 milliót kap, míg a Mi Hazánk alapítvány 92 milliós, a KDNP Barankovics István alapítványa 3 milliós, a DK új köztársaságért alapítványa pedig 17 milliós támogatásban részesül. Mintegy 300-350 ezer vállalkozót érinthet a kisadózó vállalkozások tételes adójának, a KATÁ-nak a 2027-re tervezett kibővítése. A GKI Gazdaságkutató ZRT azzal számol, hogy 250-270 ezer kisadózót érhet át az adózási formára. A GKI pénteken publikált, az MTI-hez eljutatott legfrissebb elemzésében felidézte, hogy a kormány 2027-től visszaállítaná a KATÁ széleskörű elérhetőségét. A tervek szerint az adózási forma továbbra is egyszerű és alacsony adminisztrációs terhet jelentene a mikrovállalkozások és önfoglalkoztatók számára, biztosítaná a cégeknek történő számlázás lehetőségét, ugyanakkor garanciákat is tartalmazna a bújtatott foglalkoztatás kizárására. A KATÁ adózást fénykorában mintegy 444 ezer vállalkozó választotta, ami éves szinten közel 200 milliárd forint bevételt hozott a költségvetésnek. FAD nagyközség hivatalos közösségi oldalán tájékoztatta a lakosságot, hogy a június 8-ai héten megkezdődik a FADI strand kivitelezése. A tervek szerint a jövő héten megkezdődik a terület előkészítése, ezt követően pedig a kivitelező fokozatosan átveszi és munkaterületként használja majd az érintett partszakaszt. A kivitelezés várhatóan mintegy 6 hónapot vesz majd igénybe, ez idő alatt az érintett területen korlátozásokra és a megszokott használat változására kell majd számítani. A munkálatok előkészítéseként ezúton kérik mindazokat a csónak tulajdonosokat, akiknek csónakja a kompkikötő és a régi strand területe közötti szakaszon található, hogy azt mielőbb szíveskedjenek eltávolítani a helyszínről. A település vezetése ezen felül kéri a csónak tulajdonosok, valamint a helyiek türelmét, együttműködését és megértését.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
5: Tolnavár megye is csatlakozik a mozgás éjszakájához. Június 12-én este tartják meg az országos szinten nagy érdeklődésnek örvendő Mozgás éjszakája nevű rendezvényt. Ebben az évben Tolna vármegyében, Dunaföldváron, Szekszárdon és Simontornyán csatlakozhatnak az eseményhez a mozgás szeretők. A Dunaföldvári Gyógy és Strandfürdő este 6 órától várja majd vendégeit. A csapatjátékok kedvelőit várja a strandröplabda és az új pályán a streetball, a vízszerelmesei pedig idén sárkányhajózhatnak. Aki inkább a természetben mozogna, indulhat gyalogtúrán, a futók pedig két táv közül is választhatnak. A dinamikusabb mozgást keresőknek ott lesz a kickbox, lazább testtudatosabb élményre vágyóknak pedig a jóga. Simontornyán a vártéren várják majd az érdeklődőket, ahol meglepetésekkel és vidám programokkal színesítik az estét. A résztvevők jelentkezhetnek természetjárásra, néptáncra, kispályás labdarúgásra, de akár kerékpározásra is. A Szekszárdi Sportközpont is hasonlóan szerteágazó kínálattal készül az eseményre. A jelenlévők kipróbálhatják a tekvándót, az íjászatot és a boxot is. Ezeken kívül tánc, futás és pilates is elérhető lesz. A nyugodtabbak sakkozhatnak, vagy éppen az e-sport világába is betekinthetnek. A részletes programok és további információk a Mozgás Éjszakája weboldalon érhetők el.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most kezdődik a PaksFM életmód és szórakoztató magazinja.
4: Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok, érdekes életutak minden szombaton délelőtt a PaksFM-en.
0: A mikrofonnál 9-től 13 óráig Pusztai Krisztina.
6: Szép délelőttöt és jó rádiózást, a mikrofonnál Pusztai Krisztina, a PaksFM életmód magazinját hallgatjátok, amit David Guetta, Sia, Aucilla és Ava Max egy-egy dalával indítunk el így június 6-án szombaton. Első óránkban hozok nektek programajánlót, jelentkezik Életképek Tinédzser Országból című rovatunk, megnézzük, hogy a mai dátumhoz milyen érdekességek kapcsolódnak, aztán a mai életmód magazinban még biztosan hallhattok a kineziológiáról, ugye délig tart az életmód magazin, utána pedig a Best of órában szállítom nektek a 80-as évek legjobb zenéit. Ne menjetek sehová, vagy ha mégis, akkor is valahogy maradjatok rádió közelben.

0: És most következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: A mai napon a Paksi Csónakházban egy igazi nyári hangulatú vízi nyílt napra várnak titeket. 10 és 18 óra között két helyszínen zajlanak egészen pontosan a programok, hiszen a homokos parton a Csónakházzal szemben a Duna túloldalán is vár titeket. Zene, strandröplabda, strandfoci, sárkányeregetés. A Csónakháznál pedig exatlon jellegű akadálypálya fiataloknak és felnőtteknek, de társasjátékpark is lesz és ugrálóvár gyerekeknek. Átevezhettek a túlpartra, akik áteveznek, azokat pedig sok-sok meglepetés várja. 27 fokot ígérnek már a meteorológusok, úgyhogy igazán jó idő lesz ehhez a programhoz. A Dunakömlődi falunapot is ajánlom nektek, ami 10 órakor kezdődik halászléfőző versennyel. 13 óra 30 perctől lesz az eredményhirdetés és a megnyitó, aztán utána a Dunakömlődi nyugdíjas klub lép fel, 14 óra 30 perctől jön Fekete László erős ember, aki bemutatót tart, aztán az óvodások adnak műsort, lesz Parasztolimpia, és 19 órától a Magyar Operett Társulatot is láthatjátok, hallhatjátok, 20 órától érkezik a Besti, 21 órától MC Haver és a Teknő, aztán buli lesz egy DJ-vel, DJ Anzlóval, közben ugrálóvár, arcfestés, csillámtetko a faluházban. Ehhez a programhoz is kellemes kikapcsolódást, Tolnán pedig gyereknap lesz, 15 órától 19 óráig, az Altaripa szabadidőparkban kézműves foglalkozás is lesz, ügyességi labirintus játék, kincskeresés, ügyességi játékok is várják a kicsiket, akár csak légvár, trambulin, mobilmászófal, népi fajátékok, ott lesz a lovasudvar és a tolnai sakklub is. A sárkányhajózást és a vízigömböt is ki lehet próbálni. Jó szórakozást nektek!
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: És most. Szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzserországból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Köszöntelek Feri itt a stúdióban, hosszú idő után, hát pár hónap kihagyás után visszatér Életképes rovatunk. Örülünk, hogy újra itt vagy.
2: Nagyon örülök én is, hogy itt lehetek, és az Életképek Tinédzserországból az mindig működik, csak néha van, hogy iskolai szünet van, vagy épp vihar van Tinédzserországban, olyan vihar, hogy nem tudunk bemenni hóakadályok és egyéb akadályok miatt, akkor kimaradunk, és az Életképek viszont folytatódnak.
1: Ez így van, ahogy mondod, az biztos, hogy Tinédzserországban is vannak viharok, és vannak néha akadályozó tényezők, de minden esetre örülünk, hogy folytatódik ez a sorozatunk, és egy nagyon izgalmas témát hoztál a mai napra. Én egyébként úgy emlékszem, hogy amikor utoljára találkoztunk, akkor azt ígértük, hogy a szokásokról fogunk beszélgetni, miközben miután ma megérkeztél, azt mondtad, hogy van egy nagyon jó programod, aminek az a címe, hogy találd meg a saját hangod, és ez is a szokásokkal összefügg.
2: Egy rádióban mennyire fontos, hogy a megfelelő hangfrekvenciát megtaláljuk. A kedves rádió hallgató is addig tekeri az adás, addig tekeri a megfelelő potmétereket.
1: Vigyázz, hogy mit mondasz, amíg a paksetemet meg nem találja.
2: Míg meg nem találja az általa kiválasztott rádiónak a csatornáját. Most elkezdtem diákoknak, főleg 7.-8.-osoknak kimondottan ilyen témában segíteni, hogy nem lehet úgy pályát választani, hogyha nem is ismerem magamat, és nem tudom azt, hogy mi is az egyáltalán az én saját hangom. És ez lett a fantázia neve a programomnak most, hogy találd meg a saját hangod. Ebben sokat segített a életed legfontosabb 6 döntésében Senkovej, amit a harmad kiadó adott ki könyvet, és ebből szeretnék néhány dolgot így megosztani a kedves rádióhallgatóval, hogy hogyan találjuk meg a saját hangunk. Érdekes párhuzamot találtam, hogy a Bibliában is van olyan személy, aki keresi a saját hangját, és van olyan, akit össze is kevernek, mint hogyha más hangján szólna. Ez Keresztelő János, akiről megkérdezik, hogy te vagy Jézus, a Messiás, és azt mondja, hogy nem, én a pusztában kiáltó hang vagyok. És ő tudta, hogy ő kicsoda, és tudta azt, hogy ki nem. És ma a fiatalok néha másnak a hangját szeretnének megszólalni. Vannak ilyen műsoraink is, hogy eljátsszuk, mint hogyha másképp tudnánk énekelni. De én 4 dolgot írtam össze, hogy mi szükséges egy sikeres pályaválasztáshoz. Szükségem van önismeretre, milyen vagyok én, hogy működök, mik az erősségeim, mik a szenvedélyem. Ismernem kell, mire van szükség és kereslet a környezetemben, milyen lehetőségek, adottságok, elérhető erőforrások vannak a közelemben, és mi az, amit hosszú távon el tudok képzelni, mint életfeladatot, ami örömmel tud eltölteni, inspirál, és amiben ki tudok teljesedni. És hogy hogyan találom meg ebben a saját hangomat, a könyv 4 területet említ, és azt mondja, hogy ennek a 4 körnek a közös meccéspontjában lesz a saját hangunk. Miben vagyok tehetséges? Miért tudok lelkesedni? Mire van szükséglet? És mit diktál a lelkiismeretem?
1: Érdekes ez a 4 pont, illetve az is, hogy a pályaválasztás aspektusából közelítjük most ezt meg, miközben ugye azért a tinédzsereknek és a fiataloknak mindig óriási kérdés ez az önmaguk megtalálása, valahol ebben is segítséget nyújt, hiszen hogyha valóban önazonos valaki, és tisztában van a saját értékeivel, tehetségével, erősségeivel, akkor fog tudni majd ügyesen pályát választani.
2: Megdöbbentő, hogy nagyon sokan már az első pontnál megállnak, hogy miben vagyok igazán jó, semmiben. Tehát még az alapvető sikeres osztályokban is nehéz fölvállalnunk, lehet, hogy ez a magyar mentalitásból fakad, hogyha valamiben esetleg jó vagyok, vagy az átlagnál jobb vagyok. Más kutatók itt a tehetségnél megkülönböztetnek különböző tehetségeket, a zenei intelligenciától, a nyelvi intelligenciáig, a térbeli intelligenciáig, ami a térlátás segíti, főleg mérnököknek van rá szüksége. Hát én azért nem lettem jó gépész, mert a térlátásom abszolút hiányzik, ugyanúgy megkülönböztetnek belső intelligenciát, amikor saját magamat tudom elemezni, és megkülönböztetnek társas intelligenciát, hogy én a társak közötti szociális kapcsolataimban hogyan tudom megélni az adottságaimat. A tanulási stílusoknál beszéltünk olyanokról, akik egymással tudnak jól tanulni. Hát akinek a társas intelligenciája erős, azt tud így társak között tanulni, és a zenei mellett beszélhetünk a matematikai vagy logikai intelligenciáról is, és beszélhetünk a nyelvi vagy nyelvi készségi intelligenciáról, ami megnyilvánul az adott nyelven, vagy az idegen nyelvnek az elsajátításában. Például érvelés technika. Most már sokszor előjön érettségén is, hogy érvelniük kell pro vagy kontra, és ezt főleg azt tudja, akinek erős a nyelvi intelligenciája. És vannak olyan foglalkozások, amire meg ezek az intelligencia típusok nem árt, hogyha találkoznak, tehát, hogy akinek erős a nyelvi intelligenciája, abból akár jó ügyvéd is lehet, vagy tanár, vagy netalántán előadó területen. És van a vizuális vagy térbeli intelligencia, ez pedig a képzeletért felelős. Összefoglalnám a hétféle típust, amiről beszéltem. Tehát nyelvi intelligencia, ez a szóbeli és írásbeli kommunikációban valaki kiemelkedő. Logikai, ez a matematikai érvelés, logikai tudományos gondolkodás, és maga a tudománynak a megértését is segíti. Mozgási vagy kinesztikus intelligencia, erről még nem beszéltem. Ez a testünk érzékelése, és az a kifejezés, hogy táncban, tornában, bármiben hogyan fejezem ki magamat. Van az interpersonális, ez a társas intelligencia, hogyan reagálok mások szükségleteire, és van az intrapersonális, az egyénen belüli gazdag világból hogyan tudok meríteni, és a zenei vagy muzikális gondolatok megértése, ritmusérzék, zenei gondolkodásmód. Érdekes, hogy az intuíció, muzikalitás képessége nagyon összekapcsolódik. Állítólag az agykutatók azt mondják, hogy minél többet zenél valaki, annál kreatívabban tud mondjuk rajzolni, vagy annál jobban, tehát hogy egymást az intelligencia területek segítik, és a vizuális térbeli, ez pedig, hogy hogyan érzékelem, vagy hogyan képzelem el az adott helyzetet.
1: Tehát ez a 7 pont, amit felsoroltál, ez az úgynevezett 4-es pontunk első pontja, miben vagyok jó, ezt jó tisztázni. Tehát egyébként ez az egyik legfontosabb, azt gondolom, amit mondtál, hogy a fiatalokról van szó, akkor nekik tényleg fontos, hogy tudják azt, hogy ők miben jók, mi az erősségük. Hogyan tudnád ezt egyszerűen így a műsorunk végére lefordítani? Hogyan tudsz buzdítani egy fiatalt? Hogyan találja meg ő azt, hogy miben jó?
2: Csíkszentmihályi óta van egy ilyen kifejezésünk, hogy flow, és azt szoktam mondani, hogy mi az, amivel bele tudsz úgy temetkezni, hogy nem érzékeled az időt, nem érzékeled a fáradtságot, és csak csinálod, és még fel is tölt, és örömet jelent számodra. Akkor vagy flowban. Ezt a pozitív pszichológia használja ezt a kifejezést, de egy magyar professzorhoz, Csíkszentmihályihoz kapcsolható ez a flow vagy a kreativitás élményét így határozza meg.
1: Tehát abban vagyok jó, amiben örömömet lelem?
2: Abban vagyok jó, amiben örömömet lelem, mert úgy tudom csinálni, minthogyha az az adottságomnak úgy a része lenne, hogy úgy fölismerem, hogy jé, az Isten engem erre alkotott. És a Bibliában látunk ilyen embereket, akik, amikor így keresik a saját hangukat, saját képességeiket, akkor az Isten ruházza föl különböző adottsággal vagy tehetséggel. Gondoljunk a Szentcsátor építésére, és azt olvassuk, hogy Bésáielt és Aholiábot az Isten lelke betölti bölcsességgel, hogy mindenféle takácsmesterséghez, ezüstmesterséghez, aranyművességhez értsenek, ami a Szentcsátorhoz kell. És azt szoktam a fiataloknak hangsúlyozni, hogy az a terület, amiben már eddig valami élményt szereztél, azokat írd össze először. Ne azt, amiben teljesen nulláról kezded az építkezést.
1: Találd meg a saját hangod, innen indultunk, és eljutottunk egészen az első pontig, hogy miben vagyunk igazán jók, nem csak a fiataloknak egyébként, hanem az idősebbeknek is ajánlott, hogy ezt újra és újra végig gondoljuk. Köszönöm a mai gondolatokat, folytassuk innen jövő héten.
2: Folytassuk ott, hogy mire van szüksége a környezetemnek, ez lesz a következő témánk.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzser országból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszió.

0: Életmódmagazin.
1: A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csata jelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
0: Megjelent László Evelyn Májusi Eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületeken.

0: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
1: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
2: Elképesztő női energiák és őszinte mondani való. Megjelent Metzger Viki, Nagy Bogi és Miss Mood közös dala az Éden. Keresd a digitális zenei felületek.

0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Életmód magazin. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok.

Paks FM, ami összeköt minket. Nézzük, hogy június 6-ához milyen érdekességek kapcsolódnak, amik az elmúlt évtizedekben, évszázadokban történtek, de előtte még sok boldogságot a Norberteknek és Szintiáknak, hiszen Norbert és Szintia névnapban sok boldogságot tehet névnapos hallgatóinknak. 227 éve született Alekszandr Puskin, orosz költő, író, drámaíró, a modern orosz irodalmi nyelv megteremtője, ő írta ugye az Anyagint. 199 éve tartották meg az első lóversenyt Pesten, Széchenyi István újítása volt ez. 151 éve jött a világra Thomas Mann, Nobel-díjas német író, olyan alkotásokat köszönhetünk neki, mint a Varázshegy, vagy éppen a Mario és a varázsló. 144 éve New Yorkban szabadalmaztatták az elektromos vasalót. 113 éve született Gobbi Hilda, Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő, ismertebb filmjei az Aranyember, az Elektra, az Édes Anna, a Tanár úr, kérem, a Mágnás Miska, de említhetjük a Vőlegény 8-kor érkezik című filmet is, a Helység kalapácsát, vagy éppen a Hölgy egy kissé bogaras című filmet. 65 éve hunyt el dr. Carl Gustav Jung, svájci orvos, pszichiáter, az analitikus lélektan megteremtője. 58 éve Los Angelesben Robert Kennedy szenátor merénylet áldozata lett. 56 éves lenne ma Kállói Molnár Péter színész, költő, műfordító, rendező, énekes, aki sajnos a közelmúltban hunyt el. És 61 éve a Rolling Stones megjelentette Satisfaction című dalát, amit most meghallgatunk itt a Paks FM-en a naptári kitekintés után.

0: Paks FM, ami összeköt minket, ismét eltelt egy óra, mindjárt hallhatjátok a legfontosabb információkat, hírszerkesztőnktől, aztán folytatódik az Életmód magazin, a bőrünket felkészítjük egy kicsit a nyárral, de a mai Életmód magazinban még foglalkozunk a kineziológiával is. Tartsatok velem, Pusztai Krisztinával.
1: Életmód magazin.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Idén már 34-szer rakfészket Kalocsán a Kék Madár. Június 5-én pénteken Tóth Menyhért festőművész kiállítása, a Győri Filharmonikus Zenekar koncertje, majd Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra fellépése, szombaton a Vujčić Együttes népzenei koncertje, író-olvasó találkozó Spiró Györggyel, a Maladipe Színház vendégjátékában Pénelopeia és Ivan and the Parasol nagy koncert. Vasárnap Vadon leső dalok, Grillus Vilmos gyermekműsora, Deák Bill Gyula koncert, az este zárásaként a Szavária Barok Zenekar hangversenye. Legyél te is kék madaras, viseld büszkén kitűzőnket. A rendezvény kiemelt támogatója az MVM.
3: Paksi Atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
2: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Mind a közoktatásban, mind a szakképzésben megkezdték a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének, a TÉR-nek az átfogó felülvizsgálatát, írta a gyermek- és oktatásügyi miniszter pénteken Facebook oldalán. Lannert Judit közlése szerint a TÉR hosszú ideje viták tárgya a szakmában, a jelenlegi forma túlzott adminisztrációval jár, jelentős energiákat köt le és nem nyújt konstruktív szakmai visszajelzést. Ismertetése szerint az idei tanévben a teljesítményértékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget felfüggesztik, ugyanakkor ez a változás senkit nem érint hátrányosan, a korábban elért teljesítményértékelési illetmények megmaradnak, írja az MTI. Negyedik generációs atomreaktorokról tartott konferencián vett részt a Rosatom Pekingben május végén. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség által szervezett programon a gyors neutronos reaktor technológia legújabb fejlesztéseit mutatták be azzal a céllal, hogy bővítsék a nemzetközi együttműködést az atomenergia ágazatban, nyilatkozta rádiónknak a Rosatom Magyarország kommunikációs vezetője, Kóti Lóránt, aki azt is elmondta, hogy hogyan kapcsolódhat a technológia a paksi atomreaktorokhoz.
5: Negyedik generációs atomreaktor egyelőre Pakson nem épül, de ennek az előnyeit a későbbiekben használni tudja, illetve kamatoztatni tudja a Paks 2 atomerőmű. Tudnélik, ezek gyors neutronos reaktorok lesznek, és a paksi kiégett üzemanyag feldolgozás után alkalmasint a Paks 2 számára üzemanyagként számításba jöhet, ez egy úgynevezett MOX üzemanyag, tehát ilyen értelemben kapcsolódhat Paks 2-höz, illetve a paksi atomerőműhöz a negyedik generációs technológia.
4: Az új technológia az elmúlt évtizedekben felhalmozott kiégett nukleáris üzemanyag és a növekvő uránkereslet problémájának együttes kezelésével jelentősen javítani fogja az atomenergetika gazdasági hatékonyságát és növeli a környezetbiztonságot, hangsúlyozta Kóti Lóránt.
5: A jelentősége ennek abban áll, hogy a Földön az uránkészletek jelenleg körülbelül olyan 50 évre elegendőek, jelenleg olyan 10 millió tonna feltárt uránkészlet van, amiből mondjuk hasznosulhat körülbelül olyan 7 millió tonna, 7-8 millió tonna, és hát ezek a készletek előbb-utóbb elfogynak, ezért van jelentősége az üzemanyagciklus zárásának, amiben pedig ugye a gyors neutronos reaktorok játszanak jelentős szerepet.
4: A Rosatom Magyarország kommunikációs vezetője arra is reagált, hogy hogyan fogadják az új magyarországi kormány által tervezett felülvizsgálatát a Paks 2-vel kötött szerződésüknek.
5: A Rosatom kész mindent, tulajdonképpen az összes számot, ami ezzel kapcsolatos, tehát a projekttel kapcsolatos számokat, számításokat bemutatni, és abszolút konstruktívan áll a kérdéshez, tehát mindenre válaszolunk, amit megkérdeznek tőlünk.
2: És most, sporthírek a Paks FM-en.
4: Az atomerőmű SE férfi kosárcsapata a tavalyi bronzérem után idén a negyedik helyen zárta a 2025-26-os bajnoki szezont a Falkó, a Szolnoki Ola és a Kaposvár mögött. A csapat ez alatt megélt magasságokat és mélységeket. Összességében a magyar magtól többet várt Gulyás Róbert szakosztályvezető.
6: Ebben a szezonban voltunk nagyon fent és nagyon lent. A szezon eleje nem nagyon úgy indult, ahogy elvárható lett volna a csapattól. Az edzőváltás után volt egy nagyon sikeres időszak. korszakunk, ezáltal egy kicsit éhesebb is lett a közönség is talán a szezon végére, de ha reálisan nézzük, azért a Kaposvár jobban megérdemelte a bronzérmet, ezen az öt mérkőzésen jobban játszottak, mint mi. Én a magyar maggal vagyok kompletten elégedetlen, ennél én sokkal többet vártam tőlük, én azt gondoltam a szezon egy magyar mag lesz az, amivel erősebbek leszünk a többi csapatnál, és ez nem jött be. Azt gondolom, hogy azoknak a meghatározó magyar játékosoknak kicsit több teljesítményt kell nyújtani, főleg az olyan mérkőzéseken, aminek igazán tétje van. Gondolok itt a playoffra.
4: A magyar mag Kohilleri kivételével marad, az idegen légiósok pedig cserélődnek. Az edző személye is kérdéses még, folytatta Gulyás Róbert.
6: Kosztást ismerve semmi se biztos, és az se tuti. Az igazsághoz hozzátett, március 24-éig adtunk neki szerződést. Azóta folyamatosan vártuk a válaszát. Jelen pillanatban inkább arra látok esélyt, hogy nem jön vissza, mint hogy visszajön.
3: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Életmód magazin. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok.
1: Folytatódik a Paks FM Életmód magazinja. Második óránkban röviden a fényvédelemmel foglalkozunk. Vendégünk lesz dr. Gáspár Réka, bőrgyógyász. A fényvédelemre mindenkinek szüksége van, mert csak így óvható meg a bőr a káros sugarak ellen. Az öregedés miatt is fontos, a különböző bőrproblémák miatt, és természetesen a magas UV-sugárzás miatt a bőrrák kockázata is sokkal nagyobb. Tévhit, hogy csak akkor fontos a fényvédelem, ha süt a nap vagy napozunk. Az UV-sugarak gyakorlatilag bármikor akadálytalanul jutnak át a felhők és a szmog rétegein, de még az ablaküvegen is áthatolnak. Tehát a napi fényvédelem az év 365 napjára vonatkozik, vagyis télre és nyárra is. Természetesen nyáron, amikor nyaralunk, strandolunk, még inkább oda kell figyelni, de a hétköznapokban is fontos.

0: Tippek, tanácsok.
1: Az UV-sugárzás egész évben károsíthatja a bőrt, gyorsítja az öregedést és növeli a bőrrák kockázatát. Nem csak a nyári strandolásnál fontos odafigyelni a fényvédelemre, de tény, hogy nyáron még inkább meg kell tenni a különféle óvintézkedéseket, hiszen nagy veszélynek vagyunk kitéve. Hogy milyen fényvédőt érdemes használni, tényleg elég-e reggel bekenni az arcunkat, mi a helyzet a sminkkel, erre is választ kapunk dr. Gáspár Réka bőrgyógyásztól a következő beszélgetésben.
2: Ha van egy rutin, akkor könnyebb ugye fenntartani, beépíteni a rutinunkba, és jobban megszokhatjuk. De másrészt, ami ténylegesen nyomósabb indok, az az, hogy a napsugárzásnak, az UV-sugárzásnak van egy kumulatív jellege, tehát összegyűlik a egész életünk folyamán az az UV-sugárzás, ami éri a bőrt, az összeadódik, úgymond egy adott ponton plafonálódhat, és ilyenkor különösen megnő a rossz indulatú elváltozások kialakulásának az esélye. És ugye az is ismert, hogy például a gyerekek sokkal többet vannak mondjuk egy felnőtthöz képest napon, nyáron, és nagy részét az UV-dózisnak, ami egyébként egész életünk folyamán ér bennünket, azt nagyon nagy részét, de több mint felét gyerekkor folyamán kapjuk, tehát begyűjtjük gyerekkorunk folyamán már, és összeadódik. És minél inkább, minél hamarabb, minél nagyobb dózisokat kapunk, úgymond, hogy éri a bőrünket, annál könnyebben akár plafonálódhat. De nyilván ez függ a bőr fototípusától is, attól, hogy reagál a napsugárzásra, tehát több mindentől függ.
1: Nagyanyáink még nem védekeztek. Miért sokkal fontosabb most védekezni az UV-sugárzással szemben?
2: Tehát az, hogy például az ózonréteg is azért vékonyodik, kevésbé alaposan szűr, tehát emiatt is erősebb UV-sugárzás, úgyhogy akár ilyen okoknál fogva is, de életmódtól is függ, de sokkal inkább benne van az emberekben az, hogy akarnak akár barnulni nyaranta. Lehet, hogy régebben nem nagyon foglalkoztak ezzel.
1: Hogyan működnek a fényvédő krémek?
2: Kémiai és fizikai szűrőket is tartalmaz, legalábbis a legtöbb fényvédőkrém, de vannak mondjuk olyan fényvédő termékek is, amelyek kifejezetten csak fizikai szűrők útján működnek. Tehát ugye a kémiai szűrők azok elnyelik az UV-sugárzást, egyszerűen így blokkolják, tehát elnyelik a maga termék. A fizikai szűrők pedig azok visszaverik az UV-sugárzást, így működik ezáltal véd. A legtöbb, tehát ilyen vegyes úton segít, de van, amelyik csak tisztán fizikai, például az érzékenye, vagy ilyen allergiás bőrnél, ott inkább fizikai szűrőket tartalmazó fényvédő termékeket ajánlunk.
1: Milyen faktorszámú fényvédőt használjunk? Mi az a minimális faktorszám, ami már használ, és segít nekünk abban, hogy kivédjük ezeket a káros sugarakat?
2: Hát a nemzetközi ajánlások azok SPF 30, tehát egy 30-as SPF számú faktorszámú krém használatát javasolják. Mondjuk a faktorszám növekedésével alaposabban szűr az a termék. Tehát nem az időtartamban van mondjuk különbség köztük, hanem hogy milyen alaposan szűrik ki az UV-sugárzás. Tehát ezek akár százaléknyi különbségek lehetnek, de minimum 30-as szoktunk úgymond ajánlani. De nyilván, hogy ez attól is függ, kinek a bőre, hogy viseli a napot, milyen könnyen ég, voltak-e, vagy vannak esetleg valamilyen problémás elváltozások a bőrén, volt a családban valamilyen rossz indulatú bőrelváltozás, vagy akár az adott embernél, vagy gyerekeknél például, ugye náluk ugye nekik kitalált, vagy nekik való termékek azok SPF 50+, tehát ugye az 50 az a legalaposabb védelmet nyújt, akár a gyógyszertári termékek, akár a kicsit komolyabb márkáknál úgy nem annyira jellemző a kis faktorszám.
1: Hogyan védekezhetünk hatékonyan napsugárzás ellen? Erről beszélgettünk Életmód magazinunknak ebben az órájában dr. Gáspár Réka bőrgyógyásszal.

0: Minimum 30-as faktorszámú fényvédőkrémet érdemes használni, hogy kiszűrjük a bőrünkre káros sugarakat. Tudtuk meg dr. Gáspár Réka bőrgyógyásztól Életmód magazinunkban. Réka azt is elárulja a folytatásban, hogyan érdemes felvinni a fényvédőt. Figyelembe vesszük azt is, hogy a nők sokan sminkelnek is, mely testrészünket kenjük be, most nem a nyaralást nézzük elsősorban, hanem a hétköznapokat.
1: Tehát ugye azok a testrészek, azokat kellene bekenni, logikusan amelyeket ér napi tevékenység folyamán a napsugárzás, tehát ugye arc, nyak, a ruha alól kilátszó bőrfelületeket. A mennyiségre kell figyelni mindenképpen, hogyha túl keveset viszünk fel, akkor nyilván nem tud védeni az a termék. Általánosságban véve az az ajánlás, hogy 2-3 óránként újra fel kell kenni a terméket, mert ez ennyi ideig képes védeni. Tehát hiába kenjük be magunkat reggel egyszer, az már dél körül vagy kora délután sem fog védeni. Persze ez attól is függ, hogy ha valaki közben mondjuk nyaral, vagy izzad erősen, nem muszáj nyaraljon, de erősen izzad, vagy lemossa az arcát közben, vagy egyszerűen, tehát ugye akkor már nem annyira véd, nem csökken a védelem, amit nyújthat a fényvédő. Tehát ilyen esetben akár újra, hamarabb, 2 órán belül például fel kell vinni.
0: Mi a helyzet akkor, hogyha sminkelünk napközben, azt nem lehet leszedni, újra kenni a fényvédőt és rásminkelni? Ugye az utolsó rétegnek kell talán lennie a smink alatt a fényvédőnek.
1: Szerencsére vannak már olyan alapozók is, amiben van fényvédő szűrő, tehát van ad egy bizonyos faktorszámú védelmet, vagy vannak hidratálókrémek, amikben szintén vannak faktoros úgymond hidratálókrémek, és mondjuk vannak tehát olyan fényvédő termékek, ilyen spray állagúak, vagy spray, amelyeket ugye könnyű újra felvinni. Tehát akár smink fölé, anélkül valaki le kelljen törölje mondjuk az alapozóját, vagy a tehát, hogy megbolygatná a sminket. Az ilyen spréknél, tehát arra kell figyelni, hogy eleget kell fújni, mert ugye a spréből könnyű alul dozírozni, és akkor ugye nem visszük fel elegendő mennyiségben, akkor nem segít, vagy nem elég.
0: Gáspár Réka bőrgyógyásztól kaptunk jó tanácsokat azzal kapcsolatban, hogy hogyan figyeljünk oda a fényvédelemre, és hogy miért érdemes egész évben odafigyelni erre. Milyen faktorszámú fényvédő ajánlott, ezt is megbeszéltük, hogyan vigyük fel azt, és a gyermekek védelmére is külön kitértünk.

0: Életmód magazin.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
3: A Paks 2 atomerőmű 5. blokki nukleáris szigetének közös alaplemeze, amelynek kivitelezése februárban indult az első betonöntéssel, nem egyszerre készül el. Ezt nehéz is volna kivitelezni, tekintettel a terület hatalmas méretére, az előkészítés összetettségére és az alaplemez átlagosan mintegy 3 méternyi vastagságára. A feladat hatékony és biztonságos végrehajtása érdekében kisebb-nagyobb szekciókra osztották fel a területet. Ezekben a szekciókban mindenek előtt a vízszigetelést és földelőhálót is magába foglaló szerelőbeton készül el, egyes területeken akár másfél méter vastagságban. Ezt követi a vasszerelés, majd a szerelvények beépítése, a zsaluzás, végül folyamatos minőségellenőrzés mellett laboratóriumi vizsgálattal igazolt minőségű, speciális betonnal öntik ki az egyes kockákat. A folyamat végén a beton szilárdulását és hőmérsékletét műszerek segítségével monitorozzák.
2: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk paks2.hu.
1: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Ez a Paks FM Életmód magazinja. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok, érdekes életutak minden szombaton délelőtt a Paks FM-en.

Paks FM, ami összeköt minket, életmód magazinunk második óráját hallgatjátok. Néhány dallal ezelőtt a fényvédelemről volt szó, amely nyáron különösen fontos, de az év 365 napján is. A folytatásban pedig egy kicsit az alvásunkkal foglalkozunk. Biztos, hogy köztetek is vannak sokan, akik rosszul alszanak éjszakánként. Lehet, hogy a megoldás a problémára, ha elhelyeztek egy-két jól megválasztott szobanövényt a hálószobában. Több kertészeti szakértő is úgy gondolja, hogy egyes virágok nem csak szépítik a teret, hanem segíthetnek a stressz és a szorongás csökkentésében is, különösen éjszaka. Nagyon jó választás lehet az aglegény pálma, ami egy gyönyörű zöld leveles növény, ami pozitív hatással lehet a jóllétünkre és a stressz szintünkre, akár 1,2 méter magasra is megnőhet, és pozitív energiát áraszthat az otthonunkban. Sötét levelei távol tarthatják a stressz érzését, miközben nyugodt hangulatot teremtenek. Erről a növényről köztudott, hogy gondozása is nagyon egyszerű, ami általában közös jellemzője a stresszt csökkentő szobanövényeknek. Két hetente egyszer elegendő öntözni, de néha ennél is ritkábban kell. Szinte minden otthoni fényviszony mellett megél, de a sötétebb helyeken a növekedése lelassulhat. A levendulát ugye régóta a szorongás elleni legjobb növényként tartják számon. Kutatások kimutatták, hogy csökkenti a feszültség és a stressz érzését, és elősegíti a relaxációt. Egy friss tanulmány szerint pedig csodálatos hatással van a felnőttek hangulatára és idegrendszerére. A kertészeti szakértők szerint a legjobb módja jó éjszakai alvásnak, ha a növény természetes formájában tartjuk, ennek oka, hogy így élvezhetjük a természethez való közelség előnyeit, illetve a pihentető illatot. A levendulának azért ugye minél több fényre van szüksége, lehetőleg egy déli fekvésű ablak mellett, vagy ledes növénynevelő lámpa alatt. Öntözés előtt ellenőrizzük az ujjunkkal a talaj nedvességét, a földnek az öntözések között kissé száraznak kell lennie. És még a jázmint is ajánlják, nem csak kellemes a szemnek, hanem természetes módon javítja a hangulatot a munkahelyen és otthon is. Illata, virágai és élénkzöld levelei nyugodt környezetet teremtenek, és általuk a belső terek is természetes felüdülést kapnak. Naponta körülbelül 6 órányi közvetlen napfényre és körülbelül 2-4 óra részleges árnyékra van szüksége ennek a növénynek. A virágos növény napos, déli fekvésű ablakban növekszik a legjobban, kicsit több gondozást igényel, mint a másik kettő, amiről beszéltem. Növekedéséhez sok vízre van szükség, hetente kétszer kell meglocsolni, illetve akkor, amikor a talaj kiszárad. Tehát ezek a növények segíthetnek nekünk a pihentető alvásban és a hangulatunk javításában. Tényleg érdemes virágokkal körülvenni magunkat.

0: Paks FM, ami összeköt minket, a következő órában a kineziológia lesz a témánk, de előtte hallgassátok meg a híreket, ha szeretnétek képben lenni a paksi és paks környéki témákkal kapcsolatban. Én Pusztai Krisztina vagyok, a következő órában is számítok rátok.
1: Életmód magazin.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Atomenergetikai múzeum. Tudomány, értünk! Kövess online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
2: Reklámot hallottatok! Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok! A mikrofonnál Tokai Róbert. Elutasította Vlagyimir Putyin orosz elnök ukrán hivatali partnerének, Volodymyr Zelenszkijnek azt a kezdeményezését, hogy találkozzanak egy harmadik országban a háború lezárására, írja az MTI. Egyelőre nem látom értelmét, mondta az orosz államfő a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórum plenáris ülésén. Zelenszkij felhívását goromba elemeket tartalmazó levélnek nevezte. Azt tanácsolta a hivatalban eltöltött idejének hosszára utalgató ukrán hivatali partnerének, hogy ne féljem és vegyen részt a választásokon az alkotmány keretei között. Megjegyezte, aki ezeket túllépve tartja magánál a hatalmat, az bitorló. Több száz munkavállaló és családja élvezte a Paks 2 ZRT hagyományos gyereknapját az Eszi sportcsarnokban és annak udvarán. Számtalan érdekesség várta a gyerekeket, nagy lelkesedéssel mesélték élményeiket. Csűrös Blanka szinte mindent kipróbált.
5: Lefotóztak engem, így futottam ezeknél a bicikliknél, ahogy tekertem a udvánc. Mellettem a kisfiú nagyon gyorsan tekerte, szóval mindig kívánt az útról.
6: Kint még lesz habpart is.
5: Már van, és nem mehetünk bele, mert anya azt mondta.
6: Hát gondolom nem hozott nektek váltóruhát.
5: Nem, a szemünkbe bele megy a izé, és a Dolcinak tavalyi kötőhártyája lett tőle.
6: Hát akkor mondd anyának legközelebb, hogy hozzon nektek úszós szemüveget.
4: A 8 éves Rákóczi Anna Flóra igen választékos szókincsel mesélt rádiónknak élményeiről.
7: Kipróbáltam az ugráló várakat, kézműveskedtem, sokat játszottam.
6: Volt-e itt valami különlegesség, amivel eddig nem nagyon találkoztál?
7: Volt egy nagyon-nagyon nagy és magas tűzoltóautó, aminek most fogunk majd felmenni a tetejére. Hát az Magyarország legmagasabb magirusa. Hát körülbelül az embereket ilyen hangyáknak látjuk, a házakat meg ilyen miniatűr törpeházaknak.
4: Annával egyetemben a 10 éves bátyja, Péter is a tűzoltó autós emelődarúzást várta nagy izgalommal.
8: Nekem igazából a kézműveskedés nagyon tetszett, az ugrálóvárak, például az a nagy terepjárós ugrálóvár, meg csúszdás ugrálóvár is, meg volt egy sima. Gokártoztam is, és most felmegyünk Magyarország legmagasabb darus tűzoltó autójának a tetejére, és onnan szerintem látni egész Paksot.
6: Volt habparti, elég vizes a haja.
8: Nagyon-nagyon sok hab volt, féltem, hogy elmerülök, szerintem tök menő volt.
4: Minden évben június első vasárnapján tartják meg a pedagógus napot, melynek alkalmából Szekszárdon többek között átadták az év oktatója díjat. Az eseményről a város polgármestere Berlinger Attila számolt be közösségi oldalán. A Tolna vármegyei szakképzési centrum pedagógus napi ünnepségén megköszönték mindazoknak az oktatóknak és munkatársaknak az áldozatos munkáját, akik nap mint nap a jövő generációiért dolgoznak az intézményben. Az ünnepségen számos kancellári és főigazgatói elismerést adtak át a centrum iskoláiban dolgozó pedagógusoknak és munkatársaknak. Az év oktatója díjat, amelyet idén második alkalommal ítéltek oda, Gyergyovics Tripolszki Dóra Beáta, mentoroktató, az első István középiskola pedagógusa vehette át. Berlinger Attila beszámolójában megköszönte a város valamennyi oktatási intézményében dolgozó kollégának a tanév minden fáradtságát, türelmét, odafigyelését és szakmai elhivatottságát. Teljes útlezárás volt érvényben a 61-es főúton Dunaföldvár határában, mert péntek délelőtt egy quad ezidáig tisztázatlan körülmények között felborult, adta hírül a katasztrófa védelem. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére a főutat teljes szélességében lezárták, kerülni mindkét irányból az M6-os autópálya felé lehetett. A quad vezetőjének állapotáról ezidáig nem közöltek információt a hatóságok.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Életmód magazin. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok.
0: Robinak köszönjük az információkat, folytatódik a Paks FM életmód magazinja, és ahogyan ígértem nektek, a kineziológia lesz a témánk ebben az órában, de előtte szeretném felhívni figyelmeteket a Facebook játékunkra. Posztoljátok a bejegyzésünk alá, amint sok-sok virágot és finomságot is láttok, a kedvenc virágos kerteteket arról a településről, ahol laktok. Nem számít, hogy ki a kert, lehet a szomszédotoké is, vagy a település által gondozott városkert is. A lényeg, hogy olyan képeket várunk, amelyek látványa a településen járva kelve napról napra bearanyozza a hétköznapjaitokat. A képet posztolók között egy különleges édességcsomagot sorsolunk ki, amelyben a Dél-Afrikai Köztársaság, Zanzibár és Kazasztán csoki különlegességei találhatók meg. A sorsolás egyébként június 12-én pénteken lesz. A posztot megtaláljátok tehát a Facebook oldalunkon, és ahogyan ígértem, hamarosan a kineziológiával foglalkozunk. Én Pusztai Krisztina vagyok, számítok a figyelmetekre.

0: Életmód magazinunk témája a folytatásban a kineziológia, ami a természetgyógyászat egyik kedvelt és alkalmazott módszere. A technikával Tóth Rita természetgyógyász, kineziológus, life és business coach ismertet meg minket a folytatásban.
1: A természetgyógyászati módszereknek az egyik ága, faja, de maga a kineziológia is többféle módszert takar, megvannak az alapvetései, és azon kívül mindenki, aki csinálta, vagy csinálja valamit, esetleg már korábban ismert, és azt hozzákapcsolja, beleveszi pluszba, és ezáltal lesz egyre nagyobb, egyre jobb, egyre több mindenféle dologra használható módszer.
2: Több irányzata van ennek is, ha minden igaz, de biztos, hogy van egy, ami leginkább elterjedt, vagy több.
1: Így van. Hát maga a kineziológia az alkalmazott kineziológia módszerével indult a 60-as években. Egy manuál terapeuta orvos jött rá, hogy ha eljönnek hozzá a betegek, ő szépen rendbe rakja őket, helyre rakja a kimozdult csigolyákat, ugye visszadolgozza ezeket az elferdült izmokat, viszont pár hét vagy pár hónap múlva ismét visszajönnek hozzá a kliensek, ugyanaz

0: neked, vagy te akarsz valakinek mondani, akkor mondod, hogy üljön le. Mert hogy az izmok a hirtelen stressz hatására, hát úgy mondjuk, hogy leoldanak, és ebből származik az is, hogy tényleg szinte hogy összeessünk, hogy megrodjanunk, amikor valamilyen probléma van. Ezt tudjuk különféle izomcsoportokra ennek a tesztelését elvégezni, tehát tulajdonképpen, ha én neked valami olyat mondok, ami téged nem zavar, például kimondom a te nevedet, akkor ha arra tesztelek, akkor az izmok tartani fognak, tehát nem tudom lenyomni mondjuk a kezedet, hogyha a kezeden tesztelek. Viszont, hogyha olyat mondok, ami téged megzavar, vagy amire egy korábbi stressz épül, akkor egy pillanatra elgyengül az izomzatod, és azt rögtön lehet érezni, hogy le tudom nyomni a kezedet. Tulajdonképpen így egy picit úgy is mondhatnám, hogy a tudatalattival tudunk beszélgetni, mert sok esetben olyan dolgok is kiderülnek, amit a tudatos agyaddal úgy gondolod, hogy ez neked így működik, ez így van, holott kiderül, hogy a belsődben mélyen mégsem hiszel benne, vagy mégsem úgy gondolod.
1: Tehát a testünk válaszol helyettünk.
0: A testünk válaszol helyettünk.
1: És nem tudjuk befolyásolni
0: nem tudjuk.
1: Gondolatainkkal, vagy azzal, ami beidegződött, vagy azt gondoljuk, hogy úgy van, pedig valójában nincs így. Tehát akkor lényegében a stressz az egy központi téma a kineziológiában.
0: Igen.
1: Ez az alapja, ebből indultok ki?
0: Igen, ebből indulunk ki. Egy részt ugye a testi stresszekből, illetve a lelki, érzelmi stresszekből, ami akár kisgyerekkorra, születés, de még akár fogantatás korába is visszavezethető, ezeknek abszolút nem vagyunk tudatában. Ezekből alakulnak ki a különféle korlátozó hiedelmeink, illetve akár az önképünk is ebből alakul ki, hogy az életünk folyamán a szülők, a saját korcsoportunk, vagy egyéb tekintélyszemélyek hogyan reagáltak ránk, vagy bizonyos tetteinkre. Nagyon szeretjük azt hinni, hogy logikus módon döntünk és választunk, holott ezt mind érzelmi alapon tesszük, illetve sok egyéb olyan tévhit is él az emberekbe, amit most már tudományosan is bebizonyítottak, hogy ilyen különféle heurisztikák, ökölszabályok alapján döntünk, illetve mindig valamilyen rendszert, szabályszerűséget keresünk, azt hiszük, hogy mindennek van okozati magyarázata, és azért azt gondoljuk, hogy ha ez történik, akkor ugye ennek csak ez lehet a válasza. Nem, semmi köze a kettőnek egymástól, és mivel nem vagyunk tudatában azokban az érzelmi mélységben bent lévő problémákba, amik beszűkítik a tudatunkat, tehát egy stresszelt állapotban nem tudunk körülnézni, nem tudunk jól dönteni, nem tudunk mindenféle dolgot megfelelően értékelni, és ezért beszűkül egy picit a tudatunk. Ezáltal vagy úgy működünk, hogy valamit el akarunk kerülni, és akkor a döntésünk arra irányul, vagy hát valamit szeretnénk elérni, mondjuk, hogy ne bántsanak, hogy szeressenek minket, hogy megfeleljünk. Ebből fakad nagyon sok olyan probléma, ami mind a párkapcsolati, vagy a munkahelyi életünket zavarhatja, például ezek a rengeteg megfelelési és egyéb ilyen kényszerek, amikor azt hiszük, hogy mi csak akkor vagyunk szerethetőek, ha bent maradunk még plusz x órát a munkahelyen, ha mindig igent mondunk, ha nem merünk ellent mondani, de ebből sok függőség is akad, amikor a stresszt azt mondjuk alkohollal, vagy egyéb módon próbáljuk oldani. Pánikbetegségek, szorongások is mind innen erednek, de akár még a meddőség is lehet, hogyha nincsen úgymond szervi probléma, tehát ugye az orvos megvizsgálta, és minden rendben van, akkor amögött is valami ilyen egyéb olyan korlátozó hiedelem állhat, hogy én mondjuk ezt nem érdemlem meg, vagy hogyha ez teljesül, akkor fú, valami másról le kell mondanom. Vagy például biztos te is hallottad már emberek, hogy én nem értem, hogy mindig ugyanolyan pasibara akadok rá, hogy mi lehet az oka ennek. Ezek ilyen belső olyan hitrendszerek, hogy esetleg én nem érdemlek meg jobbat. És akkor a végén mi mindig egy olyat fogok ki magamnak. Vagy ugye sokszor szoktuk azt mondani, hogy hát én ilyen vagyok, ez én vagyok.
1: Ezzel egyszerű elintézni,
0: és
1: nem?
0: És ezzel egyszerű elintézni, holott ez nem az igazság, ez egy döntés. Én valamikor úgy döntöttem, hogy én ilyen vagyok. És akkor ilyenekből szokott az kisülni, hogy hát én sose tudtam, ötösre vizsgázni, vagy könnyen tanulni, vagy nyelveket megtanulni, és akkor én itt leállítom, itt lezárom a témát, és nem vagyok hajlandó vele foglalkozni, vagy én sose szoktam mondjuk kezdeményezni, mondjuk, hogyha egy randi vagy párkapcsolatot nézek. Szóval sajnos nagyon sok ilyen mélyen gyökerező hitrendszer van bennünk, ezeket is segíti oldani a kineziológia.
1: Ez nagyon érdekes volt, viszont ezután a hosszabb etap után

0: Foglaljuk össze a kineziológia lényegét.
1: Tulajdonképpen a kineziológia egy alternatív személyiség, képesség és készségfejlesztő módszer. Különféle tudományágakból használ fel idevágó tanokat, a pedagógiából, a természetgyógyászatból, pszichológiából, manuálterápiából, illetve például a kínai gyógyászatból.
0: És akkor, hogyha elmegyünk hozzád első alkalommal, mint kineziológushoz, akkor megcsinálod ezt az izomtesztet.
1: Először beszélgetünk.
0: Beszélgetés.
1: Először beszélgetünk, megismerkedünk. Ugye a kineziológia is egy nagyon bizalmi dolog, tehát olyan dolgokról fogok beszélgetni egy számomra vadidegen emberrel, amikor elmegyek hozzá, ami a legbelsőbb magánéletem, sőt akár titkaim, amiket még akár magamnak is alig merek bevallani.
0: Erről a titoktartásról majd még fogunk beszélgetni,
1: igen, erről,
0: később.
1: Igen,
0: de hát akkor a lényeg az, hogy abszolút bizalommal forduljunk a
1: igen,
0: kineziológushoz,
1: igen.
0: És mindenképpen törekedjünk a kényes kérdéseknél is az őszinteségre.
1: Így van, de aztán az izomteszt úgy is elárulja, hogyha nem válaszoltunk őszintén, vagy belül mégsem azt érezzük, hiába hisszük a tudatos agyunkkal, hogy az úgy működik. Ez a bizalom, ugye ezt elnyerni lehet csak, tehát a beszélgetés folyamán olyan légkört kell kialakítani, és úgy kezdünk el beszélgetni, hogy ez szóba kerülhessen, majd valóban el fogom mondani magát, hogy mi a kineziológia, mi az izomteszt, meg fogom mutatni, kiteszteljük, illetve hát magát ugye úgy mondjuk, hogy a tiszta áramkört, blokkolásmentes áramkört alakítunk ki, és utána tud elkezdődni majd a kezelés.
0: Igen, tehát ez a lényeg, hogy az energiákat, leblokkolt energiát felszabadíts?
1: Ez a végső célja tulajdonképpen a kineziológiának. Ugye hát mindig egy témáról beszélünk, és hogy avval a témával kapcsolatban mik azok az érzelmi blokkok, blokkádok, amik kialakultak, és azokat derítjük föl. Én a One Brain módszert alkalmazom.
0: És ez a legnépszerűbb talán?
1: Ez a legnépszerűbb, vagy ezt jobban ismerik. Ez egy eléggé összetett módszer, mi mindegyik részét, ami a kineziológiában fontos, tehát az izomtesztelést, a stresszoldást, a több oldalról közelítjük meg a dolgokat, ezeket mind használja, és rengetegféle oldási technikája van a One Brain módszernek, és tulajdonképpen a jelenbeli, illetve a múltbeli stresszeknek a feloldása az a lényege.
0: Akkor szerintem ültessük is át azt, hogy hogyan is dolgozol te ezzel a módszerrel, és utána felsoroljuk azt, hogy milyen más módszerek vannak még, de akkor
1: jó.
0: Ugye megbeszéltük, hogy van egy beszélgetés, fontos az őszintesség, utána
1: miután ezeket a tesztvizsgálatokat elkezdtük, tulajdonképpen meg kell határoznunk a célt. És ez nagyon érdekes módon sokszor végül is nem az lesz, mint amilyen problémával érkezett hozzám valaki. Sok esetben testi, krónikus tünettel jön például, hogy neki mindig fáj a nyaka, a válla, a háta, a felső része, vagy fekélyes, és a gyomra mindig fáj, vagy bármilyen stressz helyzetben mondjuk hasmenéssel reagál, és már nem mer otthon elindulni, mert bármikor rá jöhet, és ugye ezzel a tesztelés segítségével kiderítjük, hogy ez hova, milyen érzelmi, lelki, korábbi stresszre vezethető vissza, amikor mint egy mintaként ez berögződött, hogyha engem egy ilyen dolog ér, akkor én erre így reagálok, és ez megmaradt. Ilyen esetben, hogyha azt a stresszt tudjuk oldani, ami akár kisgyerekkori lehet, egy kisgyerekkori problémánál, akkor akár rögtön, de pár napon vagy pár héten belül, úgymond a jelenig is elér a gyógyító hatása, és ezáltal megszűnik ez a probléma, legalábbis egyre könnyebb lesz, vagy nem fog visszatérni.
0: Hogy a kineziológusok milyen oldási technikákat, stresszoldási technikákat alkalmaznak, hogy ne térjen vissza a probléma, erről is beszélgetünk a folytatásban mai szakértőnkkel, Tóth Rita okleveles természetgyógyásszal, kineziológussal.
2: A kedvenc előadóidok tárháza. Paks FM.
3: Paks FM.

0: Ez a Paks FM életmód magazinja.
1: Stúdiónk vendége továbbra is Tóth Rita, okleveles természetgyógyász, kineziológus, akitől az előzőekben már megtudtuk, hogy a kineziológia pedagógiai és pszichológiai elemeket is tartalmazó készség, képesség és személyiségfejlesztő prevenciós jellegű holisztikus módszer, vagyis megelőző, a test lélek szellem egységét figyelembe vevő módszer, és hatékonyan befolyásolja a test energia áramlását, az érzelmi stresszek feloldásával energetikai egyensúlyt hoz létre a testben, hogy milyen stresszoldó módszerek léteznek annak érdekében, hogy a problémák ne térjenek vissza, erre is kitérünk szakértőnkkel.
2: Borzasztó sok oldási technikája van, tehát ez úgy érzed, hogy hát ha több száz nem is, de nagyon sok fajta, és ezt ott tesztelem ki. El lehet pár dolgot mondani, hogy használjuk például a bachvirágcseppeket, használjuk a maui virág, illetve kőeszenciákat, különféle meridián gyakorlatokat, vizualizációs gyakorlatokat, szimbólumokat, csakrákat, konkrétan akár az izmok, a szem vagy a fülnek a rövid zárlatát tudjuk vele feloldani, például egy olvasási nehézségnél. Nagyon-nagyon sokféle van.
1: Mondtad itt a Bach virágcseppeket, és mostanában többször is hallottam már erről a módszerről. Ez mit is takar pontosan, mire kell gondolnunk?
2: A Bach virágterápiát a kineziológia ilyen kiegészítő kezelésként használja, de egyébként más egyéb gyógymód mellé is tudjuk használni ezt a nagyon szelíd módszert. Ezt a 30-as években egy orvos fedezte fel, 38 virágból, illetve növényből készítette el ezeket az eszenciákat, és ezek nagyon érdekes módon ők nem konkrétan betegségre, tehát mondjuk szívre, májra, vagy ilyen-olyan problémára, hanem egy-egy kedély állapothoz társította. 7 fő kedély állapot van, és ehhez alá vannak berendezve a virágok. Nagyon-nagyon szelíd módszer, ugye folyadékba csöppentjük ezeket az eszenciákat, vagy eszencia keverékeket, és ugye hát a testünknek is a legnagyobb része víz, és ennek a rezgése tulajdonképpen hat a kedély állapotunkra. Ezért lehet például kisgyerekeknél használni, de állatoknál is lehet használni. A folyamatos kedélyállapot változások, vagy érzelmi állapot változása, például egy félelem, bizonytalanság, túlérzékenység, vagy egy kétségbeesett helyzetben, ugye ezeket terápiaként hosszabb ideig alkalmazzuk, de nagyon jól lehet konkrét, például a múltkor beszélgettünk a vizsgáról, olyan megmérettetési helyzetekben, amikor ott rögtön kell teljesíteni, akkor konkrétan ott alkalmazva például az első segédcsepp, ami 5 virágnak a keveréke, nagyon jól tud ebbe segíteni.
1: Hogyan alkalmazzuk, hova kell csepegtetni?
2: Vagy folyadékba, tehát pohár vízbe csepegtetjük, feltétlenül vízbe, tehát semmilyen édesített üdítőbe, illetve teába nem tehetjük, és akkor poharanként a nap folyamán többet megisszunk, illetve én ugye azt szoktam javasolni, úgyis elég keveset iszunk, hogy vegyünk egy másfél literes pillepalackos ásványvizet mondjuk, vagy sima vizet, és abba csepegtessünk, és azt iszogassuk el a nap folyamán. Illetve a gyógy segítségkel, akkor nyelv alá lehet cseppenteni belőle 2 cseppet, és akkor annak sokkal gyorsabb a hatása.
1: Tehát itt a stressznek nagyon nagy szerepe van, ezt már említettük, de különböző stresszek érhetnek minket.
2: Ugye a stresszek az életvele járói. Mindenkitől egyéni módon függ például, hogy hogyan tud valamire reagálni. Most a stresszben érthetünk akár külső káros behatásokat, sugárzásokat, méreganyagokat, allergéneket, de ugye az érzelmi stresszek is ide számítanak, amit a család, párkapcsolati, munkahelyi problémák, bármi az élet, bármely területén, de még ilyen stresszt okozhat mondjuk egy műtét, vagy amikor sebünk, hegünk marad utána, sajnos ilyennel is nagyon sokat lehet, vagy egy protézis betétele, és szinte nem tudja elfogadni az ember, ilyen módon lehet ezeket is oldani. A stressz elmélet az úgy szól, hogy jön a stresszor, ugye hát régen úgy mondtuk, hogy mondjuk jött a vaddisznó, vagy a dinó korában ugye még nem élte az ember, tehát jött valami dolog, amitől megijedtél, egy másodpercre ugye leoldanak az izmok, hogy el tud indulni, hogy el tud dönteni, hogy fuss vagy üss. A nagy állat elől ugye elfutottunk, hogyha egy hasonló méretű jött, akkor esetleg ütöttünk, vagy megpróbáltuk legyőzni. Ez megmaradt a sok ezer év alatt. Na de a mai civilizált világunkban, amikor ér minket egy stressz, mondjuk a főnökünk nem úgy szól hozzánk munkahelyen, hát ott se elfutni, se megütni nem lehet. Tehát ugye az a probléma is, talán ezért van annyi stresszel kapcsolatos betegség manapság, hogy megmaradt ez a régi nagyon az életünk múlott rajta mechanizmus, ami ugye beindít a testben is olyan hormonokat, cukrot elindítja, hogy tudjunk mozogni, elmenekülni vagy ütni. Na most ezt nem éljük ki. Ez megmarad, ez elakad, jön a stressz helyzet, és úgy maradunk. Mellette a testünk ugyanúgy dolgozik, ebből például nagyon sok magas vérnyomásos cukorbetegség, illetve egyéb olyan vérnyomás, érelmeszesedés, migrén alakulhat ki, ami ezek a stressz hormonok, illetve ugye ami a véráramon keresztül eljut minden egyes sejtbe, ott a sejt ugye nem tud dolgozni, tehát ez ilyen szinte káros anyagként ott marad benne, és lerakódik a szervezetben. Tehát ez a testi oldala, illetve a lelki oldala, hogy nem éljük meg. Nem tudunk egy jót kiabálni, nem tudunk futni, ez úgy visszanyomjuk magunkba, és hát ebből jönnek az önbizalom hiány, önértékelési zavar, különféle lelki betegségek.
1: Azt, hogy stressz, mondjuk néhány évtizeddel ezelőtt olyan furcsán hangzott, hogyha valaki azt mondta, hogy a stressztől van valamilyen betegsége. Most is azért nehezen hiszik el az emberek? Tehát a testi bajokkal kapcsolatban azért még mindig úgy vannak vele, hogy hát nem biztos, hogy ez a stressztől van, vagy ha valaki rávilágít erre, akkor nehezen hiszik el?
2: Talán mivel azért most már nagyon sok helyen felvilágosításként megjelenik, érezzük, hogy itt valami van, illetve hát azt érezzük, hogy bizonyos helyzetekben megmagyarázhatatlanul kalimpál a szívünk, nem kapunk levegőt, remeg a gyomrunk, tehát érezzük azokat a testi tüneteit a stressznek, amit ugye a visszafolytás miatt nem tudunk megélni. Aztán az, hogy az bizony akár testi betegségként is megjelenhet, hát ez már egy kicsit utána kell olvasni.
1: És emellett ugye olyan is, amire nem gondolnánk, hogy mondjuk bőrproblémák is vezethetők vissza.
2: Az allergia is például egy olyan dolog, amit felfokozott stressz válasz, egy tulajdonképpen a környezetünkben vagy az ételünkben lévő számunkra egyáltalán nem bántó anyagra.
1: És milyen ilyen problémák vannak még? Említettél itt magas vérnyomást is, de pánikbetegség, szorongás is előfordulhat.
2: Így van. Van, aki szerint a rák kialakulásában is, ez nagyon sokat számít, álmatlanság, szexuális problémák, de akár a fogyás vagy a hízás is. Ugye van, aki úgy szokták mondani, hogy stresszevő, van, aki meg, hogyha stresszes, akkor egy falatot nem tud lenyelni. Ugye ezeknek mindegyiknek utána vannak halmozódó betegség részei is.
1: Van olyan ember, aki azzal fordul hozzád, hogy nem tudja, hogy mi a baj, de valami probléma
2: igen,
1: biztos
2: igen,
1: van? Sokszor igen, van, hogy nem tudjuk.
2: Igen, így van. Csak azt érzi, hogy valami nem úgy működik. Hogy ő szeretne valamit, vagy máskor ez ment, és most nem. Tulajdonképpen ez az egyik kliens típus, aki így érkezik, hogy nem tudom mi, de valamit kéne csinálni.
1: Mi az, amin általában változtatniuk kell az embereknek?
2: Összetett és komplex, tehát azért ez problémától is függ, ugyanígy, ahogyan a kineziológián belül is tudok többféle módszert ajánlani. Picit, hogy visszatérjek a korábbi beszélgetésre is, hogy azért tanultam a fitoterápiát, illetve a coaching módszert is, mert mindegyiknek az eszközrendszere egy kicsit más, és igyekszem ezt mindig személyre szabni. Nem mindenki csinál meg szívesen dolgokat, tehát van akinek az, hogy azt mondom, hogy mozogjon többet, kezdjen sporttevékenységbe, akár társas sporttevékenységbe, de jó, már megy is. Más pedig azt mondja, hogy én aztán nem. Nekem valami mást mondjál. Tehát mindig valami olyan megoldás kell, ami elfogadható, sőt, akár jó kedvel megtehető páciens részére.
1: Mennyi idő után tapasztalható javulás? Gondolom ez is egyéntől függ.
2: Egyéntől, problémától, illetve hogy milyen régi az a stressz, akár egyetlen egy kezelés is meg tudja oldani a problémát.
1: És hát beszéljünk akkor egy kicsit a titoktartásról. Beszéltünk arról, hogy bizalommal kell fordulni a kineziológushoz, őszintének kell lenni, bár azért a testünk is válaszol. De hát nagyon fontos az, hogy akár csak az orvosi titoktartás, a kineziológust is köti a titoktartás.
2: Így van, nagyon jól mondtad, mint az orvosokra, ránk ugyanígy vonatkozik. Tehát éppen ezért, ha most így beszélgetünk, vagy egy-két témát, vagy betegséget megemlítünk, konkrét eseteket nem mesélhetek el ebből kifolyólag.
1: Beszéltünk a módszerről, amit te alkalmazol, kicsit utána elkalandoztunk, viszont megígértük a hallgatóknak, hogy még a többi módszerre is visszatérünk. Mik is ezek, melyek ezek?
2: Tehát ugye avval kezdtük, hogy az alkalmazott kineziológia abból indult maga az izomtesztelési módszer kidolgozása, és akkor amiből még Magyarországon is lehet vizsgázni, például a természetgyógyászati vizsgán, az a Touch for Health, gyógyító érintés, ezt konkrétan azért dolgozták ki, hogy laikusok is, tehát akár szinte egy könyvből elsajátítható, hogy ha ilyen is olyan problémád van, akkor hova nyúj, milyen részt nyomj meg, mit érintsél. Aztán a másik, amit szerintem sokan ismernek, az az edukineziológia, vagy brain gym, ami kifejezetten gyerekeknek, illetve tanulási, olvasási nehézséggel, problémákkal küzdőknek dolgoztak ki. Nagyon sok olyan technika van, amivel a kisgyerekeknek tudunk segíteni, mert sajnos ez is egyre nagyobb probléma. Gyerekeket azokat szívesebben el is hozzák egyébként a szülők. Tehát lehet, hogy ő szenved, de nem jön el, de ha a gyerekkel van probléma, akkor őt hozza, hogy a gyereken segítsünk.
1: Pont ezt akartam egyébként kérdezni, hogy hány éves kortól alkalmazható a kineziológia?
2: Én még csecsemőt nem teszteltem, de van, aki szerint csecsemő is tesztelhető vele, tehát tulajdonképpen nincsen életkori megkötés. Tényleg egy annyira szelíd módszer, hogy semmi olyan külső anyagot nem juttatunk be a szervezetbe, semmi olyan dolog nincsen benne, ami árthatna.
1: A gyerekek egy játéknak fogják fel igazából?
2: Igen, ez nagyon jó. Igen, ez egy játék nekik.
1: Mindig nem értünk a módszerek végére, tehát a kineziológia számos oldási technikát alkalmaz, és számos módszer létezik. Folytatjuk a sort néhány zene után. Vendégünk Tóth Rita, okleveles természetgyógyász, kineziológus.

0: Életmód magazin. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
3: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
1: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Ez a Paks FM Életmód magazinja. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok, érdekes életutak minden szombaton délelőtt a Paks FM-en.

0: Életmód magazin. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok.
1: Folytatjuk a beszélgetést Tóth Rita okleveles természetgyógyásszal, kineziológussal, akivel témánk még mindig a kineziológia, amely pedagógiai és pszichológiai elemeket is tartalmazó készség, képesség és személyiségfejlesztő prevenciós jellegű holisztikus módszer. Lényege, hogy feltárja azt az életeseményt, ahonnan a probléma ered. Ehhez kidolgozták az izomtesztelést, amely biztos és egyértelmű válaszokat ad a gyógyító számára, tudtuk meg szakértőnktől. A kineziológiának számos különböző speciális ága fejlődött ki. Magyarországon a legelterjedtebb az úgynevezett One Brain irányzat, ami egy gyengéd eszközökkel dolgozó, nagyon hatékony módszer lelki megközelítésből vizsgálja az egész embert. Ennek a módszernek a lényegében, működésébe már beavatott minket Tóth Rita, és néhány másik módszert is említett, és megyünk szépen sorban, hiszen a listának még nincs vége.
2: Említettem az előbb a One Brain módszer, amit én is művelek, de azon kívül még legalább 10 féle kineziológia van, mondom, mindenképpen valamit hozzátett a rendszerhez. Van, aki több generációra visszamenve keresi az oldásnak a lehetőségét, mert mondjuk úgy alakulhatott ki, hogy mondjuk a nagypapa elment a háborúba, nem jött vissza, ugye ezt az édesanyja úgy élte meg a kisgyerekkel, hogy hú, egyszer csak eltűnik az apa, a férfi a családból, onnantól anyukának is meg kell változnia, és ez lehet, hogy akár hetediziglen is, ugye ezt így szoktuk mondani, régi mondás, megmarad a leányokban azt, hogy mennyire bízhatnak például egy férfiben, és a párkapcsolati nehézségeket okozhat.
1: Egyébként döbbenetes, ledöbbennek az emberek sokszor, amikor valami olyan derül ki, amire ők álmukba sem gondolnának?
2: Nagyon sok érzés van így a kezelés alatt, illetve olyan dolgok jönnek elő mélyről, évtizedekről, amit hát én erre már nem is emlékszem. Ez lehet az oka, illetve mondjuk az, hogy ugye a Van Brain-nek a másik nagy hozadéka a kineziológiához a viselkedési barométer, amivel ugye visszatudunk menni a korokba, korregressziót alkalmazunk, és az megkeressük, hogy az akkori problémához milyen érzet, pozitív vagy negatív érzet kötődik. És lehet, hogy első körben nem is jut eszébe, hogy mi lehet, de ahogyan beszélgetünk tovább róla, vagy akár később felhív, és a konkrét eset is beugrik. Mert azért azt ne felejtsük el, hogy nagyon sok olyan borzasztó történés van az életünkben, amit el is akarunk felejteni, és olyan mélyre elássuk, de sajnos az ember mégis úgy működik, hogy annak a hatása az megmarad, az később is megmarad.
1: És segít ezt feldolgozni,
2: igen,
1: ezeket az eseteket,
2: igen,
1: ezeket,
2: igen,
1: a történéseket, és lényegében ez a kulcsa?
2: Igen, ez a kulcsa.
1: A továbblépésnek?
2: Igen, ez a kulcsa a továbblépésnek. Egyrészt ugye maga a beszélgetés is használ, hogy egy kicsit felszínre hozzuk, de nem csak ez, főleg egy nagyon fájó emléknél ez nem lenne elég, hanem ugye a kitesztelt oldásokkal segítjük ezt oldani.
1: Mondtad, hogy minden történet, minden páciens más és más, viszont biztos, hogy nagyon fontos, hogy akarjon gyógyulni, hogy ezt el kell határozni, mert hát nagyon sokan vannak, akik megkapják az útmutatást, vagy rájönnek maguk, de mégsem cselekszenek.
2: Nagyon-nagyon igazad van. Egyáltalán az, hogy ki jön el hozzám, már ott megvan egy olyan, hogy vagy bármilyen természetgyógyász, de akár pszichológushoz is tulajdonképpen. Olyan is előfordult egyébként, hogy valaki eljött, mert úgy gondolta, hogy igen, neki kell segítség, de amikor eljutottunk odáig, hogy bizony neki is miben kéne esetleg változni, azt nem tudta megtenni. Tehát mondjuk a következőre nem jött el, felfüggesztette, még nem érett meg rá, és mondjuk lehet, hogy fél év vagy egy év múlva viszont ismét felhívott, hogy akkor most folytassuk.
1: Tehát nagyon fontos az, hogy tényleg akarjunk mi magunk is.
2: Nagyon fontos, nagyon sok család életét teszi tönkre, nagyon sok ilyen történetet is hallok, amikor valakivel probléma van, magának sem vallja be, de az egész környezete, családja, munkatársai érzik rajta, és akkor próbálnak neki segíteni, de nem hagyja, akár még hevesen reagál is rá, hogy ő neki semmi baja nincsen, hagyják ők békén, mert nem tudom, Magyarországon valahogy úgy alakul ki, hogy betegnek lenni a szégyen, pszichológushoz járni szégyen, holott nem, hát ez a világ legtermészetesebb dolga. Ahogyan a testünket rendben tartjuk, ahogyan elmegyünk fodrászhoz, kozmetikushoz, ugyanúgy a lelkünket is, ugyanúgy érdemes lenne rendben tartani, mert az az életünknek az alapja, az, ami gyönyörű lelkünk, az ott van, azt ugyanúgy karban kell tartani időnként.
1: Nehéz a felismerés akkor?
2: Nehéz.
1: És gondolom, hogy itt a tévhitek is azért szerepet játszanak, hogy ki mer elmenni egy kineziológushoz, és ki nem mer elmenni. Milyen tévhitekkel találkozol? Mondjuk egy-egy beszélgetés után valaki mondja, hogy hát én azt hittem, hogy, de aztán most látom, hogy nem.
2: Azt mondom, hogy akik már eljönnek, ők általában már vagy találkoztak ezzel, vagy valamilyen ismerősük, barátjuk találkozott, tehát akkora nagy tévhitek ott már nincsenek, akik eljöttek. Maximum tényleg a nagy aha élmények vannak, hogy hú, hát azért erre nem gondoltam, hogy még ez is kiderül, vagy ilyen mélységekbe is el tudunk jutni. Az a baj, hogy kevés ember jön el, de tényleg nem csak kineziológushoz, nagyon sok ilyen segítő terápiás tevékenység van, amivel mind a magunk, mind a környezetünk élet meg tudnánk könnyíteni, hogyha egy picit rendbe tennénk magunkat. Ugyanúgy, ahogy például én nekem is, hogyha bármilyen problémám van, amivel magamtól nem boldogulok, akkor én is elmegyek, mert kell ez időnként, mindig kell egy külső szemlélő, aki azokra a fájó pontokra rámutat, amit önmagunk elől is esetleg eltakarunk.
1: Beszéltünk arról, hogy közben vannak ezek az aha felismerések. Amikor vége van a kezelésnek, hogyan szoktak távozni az emberek? Mit látsz rajtuk?
2: Kétféle mód van, ahogyan távoznak. Az egyik a felfokozott jólét, vidámság. Tehát amikor az ember esetleg mázsás és évtizedes súlyokat hagyott ott nálam a rendelőben, szuper állapotban van, lelkes, azonnal a világot is meg tudná váltani. Ez az egyik verzió. A másik meg, aki egy kicsit magába zuhan, mert hát azért ez egy kemény munka.
1: Fel kell dolgozni.
2: Ezt fel kell dolgozni.
1: A hagyományos orvoslás mennyire ismeri el a kineziológiát?
2: Magyarországon most már több orvos is végzett kineziológus, vagy dolgozik együtt velük, pontosan abból kifolyólag, hogy megy hozzá a beteg, elmondja a problémáját, tünetekre ad gyógyszert. Rendbe is hozza az a gyógyszer a konkrét tünetet, de ugye a kiváltók ezzel nem szűnt meg. És akkor mondjuk 2 hónap múlva ugyanavval vagy egy másik tünettel jelentkezik. Majd 2 hónap múlva megint. Sajnos azért a magyar orvoslásban orvosoknak erre idejük nincsen, hogy ilyen szinten beszélgessenek akár órákat egy pácienssel, mint ahogy például egy kineziológus tud.
1: Férfiaknál vagy nőknél szokták inkább alkalmazni a kineziológiát, illetve melyik nem keresi fel szívesebben a kineziológust?
2: Hát a férfiak, mint minden más esetben, itt is kevesebb számban vannak, bár meglepő, hogy néhányan maguktól is, vagy esetleg a párjuk unszolására, de eljönnek és mernek már beszélni
1: Tehát ők nehezebben élnek meg?
2: Sokkal nehezebben, de ez azt hiszem általában így van, ugye ez úgy alakult ki az elmúlt időszakban a két nemi szerep, hogy a férfi az az erős, aki magába tartja, akinek nincs problémája, vagy megoldja, sokkal egyszerűbb, hogyha erről beszélünk, kibeszéljük, és megoldjuk, és nem terheljük vele a környezetünket. Nagyon veszélyes, akit úgy szoktunk mondani, hogy delegált beteg vagy kliens, amikor a környezete kényszeríti rá, hogy jöjjön el, de nem akar aktívan részt venni benne. Ez egy kemény önmunka, a kineziológia, ott mélyen magunkba kell tekinteni. Ez jobb, hogyha az ember tényleg akarja, és úgy jön el.
1: És az ő esetükben ezek az aha élmények segítenek abban, hogy elhiggyék, hogy ők most jó helyen járnak, és érdemes volt ide eljönni?
2: Igen, feltétlenül.
1: És hát mennyire félnek attól az emberek, hogy ez egy drága módszer? Gátló tényező, hogy esetleg nem mennek el?
2: Igen, nagyon jól látod, hogy azért a kezeléseknek van egy ára, illetve tulajdonképpen legtöbb esetben azt mondjuk, hogy 3-5 kezelés kell, amíg egy problémát teljesen tudunk oldani. De azt hiszem, hogy ez az a pénz, amit jól költünk el, amit magunkra költünk, hogy a továbbiakban jól érezzük magunkat, hogy energetikusak legyünk, hogy mint a munkánkban, mint a családi életünkben úgy tudjunk teljesíteni. Azt kell, hogy mondjam, hogy jobb, mint hogyha elmennénk nyaralni. Nyaralásra több pénzt költünk, mint mondjuk egy ilyen kineziológiai terápiára, és itt biztos, hogy utána javulni fog a helyzet.
1: Igen, ezt mérlegelnie kell mindenkinek saját magának, és akkor eldönti. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Azt gondolom, hogy a kineziológia témakörét azért kiveséztük. Remélem, sikerült.
2: Köszönöm szépen, Kriszta.

0: Lionel Richie dalát is meghallgattuk az előző percekben itt a Paks FM-en, mindjárt dél, ami azt jelenti, hogy érkezik a hírekkel ismét Tokai Robi. Életmód magazinunk most véget ér, de a Best of órában hozom nektek a 80-as évek legjobb zenéit. A mikrofonnál Pusztai Krisztina.
1: Ez volt a Paks FM életmód és szórakoztató magazinja.
2: Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok, érdekes életutak minden szombaton délelőtt a Paks FM-en Pusztai Krisztinával.
1: Mindjárt folytatjuk a Best of órával. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
4: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
5: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
6: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
7: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Mind a közoktatásban, mind a szakképzésben megkezdték a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének, a térnek az átfogó felülvizsgálatát, írta a gyermek- és oktatásügyi miniszter pénteken Facebook oldalán. Lannert Judit közlése szerint a tér hosszú ideje viták tárgya a szakmában, a jelenlegi forma túlzott adminisztrációval jár, jelentős energiákat köt le és nem nyújt konstruktív szakmai visszajelzést. Ismertetése szerint az idei tanévben a teljesítményértékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget felfüggesztik, ugyanakkor ez a változás senkit nem érint hátrányosan, a korábban elért teljesítményértékelési illetmények megmaradnak, írja az MTI. Megjelent pénteken a magyar közlönyben a pártok és a pártalapítványok 2026-os állami támogatásáról szóló kormányhatározat, írja az MTI. A pártokat és a pártalapítványokat az országgyűlési választás eredményének megfelelően illeti meg támogatás. A kormányhatározat szerint a Tisza párt 706 millió forintos, a Fidesz 517 millió forintos, a Mi Hazánk Mozgalom 157 millió forintos, a KDNP pedig 92 milliós támogatásban részesült. Míg az országos listán mandátumot nem szerzett, demokratikus koalíció 12 millió forintot kap idén. Emellett a Tisza párt új pártalapítványának 887 milliós támogatást adnak, a Fidesz pártalapítványa, a Szövetség a Polgári Magyarországért alapítvány 614 milliót kap, míg a Mi Hazánk alapítvány 92 milliós, a KDNP Barankovics István alapítványa 3 milliós, a DK új köztársaságért alapítványa pedig 17 milliós támogatásban részesül. Minden évben június első vasárnapján tartják meg a pedagógus napot, melynek alkalmából Szekszárdon többek között átadták az év oktatója díjat. Az eseményről a város polgármestere Berlinger Attila számolt be közösségi oldalán. A Tolna vármegyei szakképzési centrum pedagógus napi ünnepségén megköszönték mindazoknak az oktatóknak és munkatársaknak az áldozatos munkáját, akik nap mint nap a jövő generációiért dolgoznak az intézményben. Az ünnepségen számos kancellári és főigazgatói elismerést adtak át a centrum iskoláiban dolgozó pedagógusoknak és munkatársaknak. Az év oktatója díjat, amelyet idén második alkalommal ítéltek oda, Gyergyovics Tripolszki Dóra Beáta, mentoroktató, az első István középiskola pedagógusa vehette át. Berlinger Attila beszámolójában megköszönte a város valamennyi oktatási intézményeiben dolgozó kollégának a tanév minden fáradtságát, türelmét, odafigyelését és szakmai elhivatottságát. FAD nagyközség hivatalos közösségi oldalán tájékoztatta a lakosságot, hogy a június 8-ai héten megkezdődik a FADI strand kivitelezése. A tervek szerint a jövő héten megkezdődik a terület előkészítése, ezt követően pedig a kivitelező fokozatosan átveszi és munkaterületként használja majd az érintett partszakaszt. A kivitelezés várhatóan mintegy 6 hónapot vesz majd igénybe, ez idő alatt az érintett területen korlátozásokra és a megszokott használat változására kell majd számítani. A munkálatok előkészítéseként ezúton kérik mindazokat a csónak tulajdonosokat, akiknek csónakja a komp kikötő és a régi strand területe közötti szakaszon található, hogy azt mielőbb szíveskedjenek eltávolítani a helyszínről. A település vezetése ezen felül kéri a csónak tulajdonosok, valamint a helyiek türelmét, együttműködését és megértését.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
7: Az atomerőmű SE férfi kosárcsapata a tavalyi bronzérem után idén a negyedik helyen zárta a 2025-26-os bajnoki szezont a Falkó, a Szolnoki Ola és a Kaposvár mögött. A csapat ez alatt megélt magasságokat és mélységeket. Összességében a magyar magtól többet várt Gulyás Róbert szakosztályvezető.
8: Ebben a szezonban voltunk nagyon fent és nagyon lent. A szezon eleje nem nagyon úgy indult, ahogy elvárható lett volna a csapattól. Az edzőváltás után volt egy nagyon sikeres időszakunk, ezáltal egy kicsit éhesebb is lett a közönség is talán a szezon végére, de ha reálisan nézzük, azért a Kaposvár jobban megérdemelte a bronzérmet, ezen az 5 mérkőzésen jobban játszottak, mint mi. Én a magyar maggal vagyok kompletten elégedetlen. Ennél én sokkal többet vártam tőlük. Én azt gondoltam a szezon, hogy a magyar mag lesz az, amivel erősebbek leszünk a többi csapatnál, és ez nem jött be. Azt gondolom, hogy azoknak a meghatározó magyar játékosoknak kicsit több teljesítményt kell nyújtani, főleg az olyan mérkőzéseken, aminek igazán tétje van. Gondolok itt a playoffra.
7: A magyar mag Kohil Erik kivételével marad, az idegen légiósok pedig cserélődnek. Az edző személye is kérdéses még, folytatta Gulyás Róbert.
8: Kosztászt ismerve semmi se biztos, és azt se tuti. Az igazsághoz hozzátett, március 24-éig adtunk neki szerződést. Azóta folyamatosan vártuk a válaszát. Jelen pillanatban inkább arra látok esélyt, hogy nem jön vissza, mint hogy visszajön.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most paksfm Best of 80-as évek. Egy órán keresztül déltől egyig.
0: John Lennon, Harold Faltermeyer, Ergo, Michael Jackson, Olivia Newton-John, ezek lesznek azok az előadók, akik nyitják a Best of óránkat, a 80-as évek legjobb zenéit hozom nektek ebben a 60 percben. Érdemes velünk tartani, és érdemes a Paks FM-mel játszani is. Facebook játékunkat ajánlom a figyelmetekbe. Posztoljátok az erről szóló bejegyzésünk alá kommentben a kedvenc virágos kerteteket arról a településről, ahol laktok. Nem számít, hogy ki a kert, lehet a szomszédotoké is, a tiétek is, vagy akár a település által gondozott városkert is. A lényeg, hogy olyan képeket várunk, amik látványa a településen járva kelve napról napra bearanyozza a hétköznapjaitokat. A képeket posztolók között egy különleges édességcsomagot sorsolunk ki, amelyben a Dél-Afrikai Köztársaság, Zanzibár és Kazasztán csoki különlegességei találhatók meg. A sorsolás egyébként június 12-én pénteken lesz, úgyhogy még van időtök, de mindenképpen posztoljatok.
1: Paks FM Best of 80-as évek. A

Paks FM, ami összeköt minket, a 80-as években járunk 60 percen keresztül. 1985-ben ugrunk vissza a Best of óránkban, amikor az olasz diszkó és a New Wave meghódította Európát. Ez pedig a Baltimore és a Tarzan Boy című dal lesz. A Baltimore valójában nem klasszikus zenekar volt, hanem egy olasz zenei projekt, amelyet Maurizio Bassi producer és dalszerző hozott létre Milánóban, a frontember pedig a karizmatikus és extravagáns ír táncos énekes Jimmy McShane lett, aki a klipekben és a fellépéseken szerepelt. Érdekesség, hogy a mai napig vita van arról, hogy valójában ki énekelte fel a dalt, sokak szerint maga Maurizio Bassi, miközben McShane inkább a látványos előadói szerepet vitte. A Tarzan Boy 1985 áprilisában jelent meg, és szinte azonnal hatalmas nemzetközi siker lett. Franciaországban például 5 héten át vezette a slágerlistát, Angliában a 3. helyig jutott, Amerikában pedig fél évig szerepelt a Billboard listán. A refrén annyira fülbemászó lett, hogy a dal a mai napig rendszeresen felbukkan filmekben, reklámokban és sporteseményeken is. A száma a Living in the Background című albumon szerepelt egyébként. Jimmy McShane sajnos nagyon fiatalon 1995-ben elhunyt, étszel kapcsolatos betegség következtében, de a Tarzan Boy örökre megőrizte a nevét a 80-as évek pop történetében. Meg is hallgatjuk most a Best of óránkban.

Paks FM, ami összeköt minket, továbbra is a Best of óránkat hallgatjátok, a 80-as évek legjobb zenéit hozom nektek ebben a 60 percben. Következzen egy olyan dal, ami megmutatta, hogy a progresszív rockzenekarok is képesek voltak alkalmazkodni a 80-as évek hangzásához, sőt, akár slágerlistát is vezetni vele. Ez a Yes és az Owner of the Lonely Heart című felvétel. Eredetileg a 70-es évek egyik legnagyobb progresszív rockbandája volt a Yes, hosszú, bonyolult dalaikkal és virtuóz zenészeikkel. A 80-as évek elején azonban sokan már leírták őket, és ekkor érkezett Trevor Rabin, gitáros dalszerző, aki egy modernebb, rádióbarátabb hangzást hozott a csapatba. Az Owner of a Lonely Heart eredetileg még nem is Yes dalnak készült, hanem Rabin saját demója volt. A szám 83-ban jelent meg, és óriási áttörést hozott a zenekarnak, ez lett a Yes történetének egyetlen amerikai listavezető dala. Első helyig jutott a Billboard Hot 100-on. Nem hagyjuk ki a Best of óránkból.

0: Paks FM, ami összeköt minket, lezárul a Best of óránk is, a 80-as évek legjobb zenéit hallhattátok az előzőekben itt a Paks FM-en, hírek Tokai Robitól, aztán szabad péntek Best of, de lesz Top 50 is, tartsatok a folytatásban is a Paks FM-mel, én Pusztai Krisztina vagyok, az előző 4 órában voltam veletek, az első 3-at az Életmód magazinban töltöttük együtt, aztán ugye a 80-as évek jó kis dalait forgattam nektek, szép hétvégét kívánok nektek, sok-sok program van Pakson és környékén, amikről hallhattatok tőlem a programajánlóban. Ha van kedvetek, akkor kerekedjetek fel a családdal és kapcsolódjatok ki. Sziasztok!
1: Ez volt a Paks FM Best of 80-as évek. Egy órán keresztül déltől egyig. A 96.3-as frekvencián. Mindjárt folytatjuk. Szabad péntek című műsorunk Best of összeállításával. És most... Következik a Paks FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
2: Kellemes napot mindenkinek! 2026. június 6-a szombat 13 óra van. A mikrofonnál Tokai Róbertet halljátok, jönnek a hírek a Paks FM-en. Új nukleáris technológiát vezethetnek be Pakson is. Pedagógus napi rendezvényt tartottak Szekszárdon. Értékelte a szezont az ASE szakosztály vezetője. Már is jövök a részletekkel.
1: Paks FM hírek.
2: Negyedik generációs atomreaktorokról tartott konferencián vett részt a Rosatom Pekingben május végén. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség által szervezett programon a gyors neutronos reaktor technológia legújabb fejlesztéseit mutatták be azzal a céllal, hogy bővítsék a nemzetközi együttműködést az atomenergia ágazatban, nyilatkozta rádiónknak a Rosatom Magyarország kommunikációs vezetője, Kóti Lóránt, aki azt is elmondta, hogy hogyan kapcsolódhat a technológia a paksi atomreaktorokhoz.
3: Negyedik generációs atomreaktor egyelőre Pakson nem épül, de ennek az előnyeit a későbbiekben használni tudja, illetve kamatoztatni tudja a Paks 2 atomerőmű. Tudnélik, ezek gyors neutronos reaktorok lesznek, és a paksi kiégett üzemanyag feldolgozás után alkalmasint a Paks 2 számára üzemanyagként számításba jöhet, ez egy úgynevezett MOX üzemanyag, tehát ilyen értelemben kapcsolódhat Paks 2-höz, illetve a paksi atomerőműhöz a negyedik generációs technológia.
2: Az új technológia az elmúlt évtizedekben felhalmozott kiégett nukleáris üzemanyag és a növekvő uránkereslet problémájának együttes kezelésével jelentősen javítani fogja az atomenergetika gazdasági hatékonyságát és növeli a környezetbiztonságot, hangsúlyozta Kóti Lóránt.
3: A jelentősége ennek abban áll, hogy a Földön az uránkészletek jelenleg körülbelül olyan 50 évre elegendőek. Jelenleg olyan 10 millió tonna feltárt uránkészlet van, amiből mondjuk hasznosulhat körülbelül olyan 7 millió tonna, 7-8 millió tonna, és hát ezek a készletek előbb-utóbb elfogynak, ezért van jelentősége az üzemanyagciklus zárásának, amiben pedig ugye a gyors neutronos reaktorok játszanak jelentős szerepet.
2: A Rosatom Magyarország kommunikációs vezetője arra is reagált, hogy hogyan fogadják az új magyarországi kormány által tervezett felülvizsgálatát a Paks 2-vel kötött szerződésüknek.
3: A Rosatom kész mindent, tulajdonképpen az összes számot, ami ezzel kapcsolatos, tehát a projekttel kapcsolatos számokat, számításokat bemutatni, és abszolút konstruktívan áll a kérdéshez, tehát mindenre válaszolunk, amit megkérdeznek tőlünk.
2: Minden évben június első vasárnapján tartják meg a pedagógus napot, melynek alkalmából Szekszárdon többek között átadták az év oktatója díjat. Az eseményről a város polgármestere Berlinger Attila számolt be közösségi oldalán. A Tolna vármegyei szakképzési centrum pedagógus napi ünnepségén megköszönték mindazoknak az oktatóknak és munkatársaknak az áldozatos munkáját, akik nap mint nap a jövő generációiért dolgoznak az intézményben. Az ünnepségen számos kancellári és főigazgatói elismerést adtak át a centrum iskoláiban dolgozó pedagógusoknak és munkatársaknak. Az év oktatója díjat, amelyet idén második alkalommal ítéltek oda, Gyergyovics Tripolszki Dóra Beáta, mentoroktató, az első István középiskola pedagógusa vehette át. Berlinger Attila beszámolójában megköszönte a város valamennyi oktatási intézményeiben dolgozó kollégának a tanév minden fáradtságát, türelmét, odafigyelését és szakmai elhivatottságát.
1: Paks FM hírek.
2: Több száz munkavállaló és családja élvezte a Paks 2 ZRT hagyományos gyereknapját az Eszi sportcsarnokban és annak udvarán. Számtalan érdekesség várta a gyerekeket, nagy lelkesedéssel mesélték élményeiket. Csűrös Blanka szinte mindent kipróbált.
4: lefotóztak engem, így futottam ezeknél a bicikliknél, ahogy tekertem, úgy ment. Mellettem a kisfiú nagyon gyorsan tekerte, szóval mindig kívánt az útról.
5: Kint még lesz habpart is.
4: Már van, és nem mehetünk bele, mert anya azt mondta.
5: Hát gondolom nem hozott nektek váltóruhát.
4: Nem, a szemünkbe belemegy a izé, és a Dolcinak tavalyi kötőhártyája lett tőle.
5: Hát akkor mondd anyának legközelebb, hogy hozzon nektek úszó szemüveget.
2: A 8 éves Rákóczi Anna Flóra igen választékos szókincsel mesélt rádiónknak élményeiről.
4: Kipróbáltam az ugráló várakat, kézműveskedtem sokat, játszottam.
5: Volt-e itt valami különlegesség, amivel eddig nem nagyon találkoztál?
4: Volt egy nagyon-nagyon nagy és magas tűzoltóautó, aminek most fogunk majd felmenni a tetejére. Hát az Magyarország legmagasabb magirusza. Hát körülbelül az embereket ilyen hangyáknak látjuk, a házakat meg ilyen miniatűr törpeházaknak.
2: Annával egyetemben a 10 éves bátyja, Péter is a tűzoltóautós emelődarúzást várt a nagy izgalommal.
6: Nekem igazából a kézműveskedés nagyon tetszett, az ugrálóvárak, például az a nagy terepjárós ugrálóvár, meg csúszdás ugrálóvár is, meg volt egy sima. Gokártoztam is, és most felmegyünk Magyarország legmagasabb darus tűzoltóautójának a tetejére, és onnan szerintem látni egész Paksot.
5: Volt habparti, elég vizes a hajad.
6: Nagyon-nagyon sok hab volt, féltem, hogy elmerülök, szerintem tök menő volt.
2: Fad nagyközség hivatalos közösségi oldalán tájékoztatta a lakosságot, hogy a június 8-ai héten megkezdődik a faddi strand kivitelezése. A tervek szerint a jövő héten megkezdődik a terület előkészítése, ezt követően pedig a kivitelező fokozatosan átveszi és munkaterületként használja majd az érintett partszakaszt. A kivitelezés várhatóan mintegy 6 hónapot vesz majd igénybe, ez idő alatt az érintett területen korlátozásokra és a megszokott használat változására kell majd számítani. A munkálatok előkészítéseként ezúton kérik mindazokat a csónak tulajdonosokat, akiknek csónakja a kompkikötő és a régi strand területe közötti szakaszon található, hogy azt mielőbb szíveskedjenek eltávolítani a helyszínről. A település vezetése ezen felül kéri a csónak tulajdonosok, valamint a helyiek türelmét, együttműködését és megértését. Teljes útlezárás volt érvényben a 61-es főúton Dunaföldvár határában, mert péntek délelőtt egy quad, ez idáig tisztázatlan körülmények között felborult, adta hírül a katasztrófa védelem. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére a főutat teljes szélességében lezárták, kerülni mindkét irányból az M6-os autópálya felé lehetett. A quad vezetőjének állapotáról ez idáig nem közöltek információt a hatóságok.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: Az atomerőmű SE férfi kosárcsapata a tavalyi bronzérem után idén a negyedik helyen zárta a 2025-26-os bajnoki szezont a Falkó, a Szolnoki Olaj és a Kaposvár mögött. A csapat ez alatt megélt magasságokat és mélységeket. Összességében a magyar magtól többet várt Gulyás Róbert szakosztályvezető.
7: Ebben a szezonban voltunk nagyon fent és nagyon lent. A szezon eleje nem nagyon úgy indult, ahogy elvárható lett volna a csapattól. Az edzőváltás után volt egy nagyon sikeres időszakunk, ezáltal egy kicsit éhesebb is lett a közönség is talán a szezon végére, de ha reálisan nézzük, azért a Kaposvár jobban megérdemelte a bronzérmet, ezen az 5 mérkőzésen jobban játszottak, mint mi. Én a magyar maggal vagyok kompletten elégedetlen. Ennél én sokkal többet vártam tőlük. Én azt gondoltam, a szezon egy magyar mag lesz az, amivel erősebbek leszünk a többi csapatnál, és ez nem jött be. Azt gondolom, hogy azoknak a meghatározó magyar játékosoknak kicsit több teljesítményt kell nyújtani, főleg az olyan mérkőzéseken, aminek igazán tétje van. Gondolok itt a playoffra.
2: A magyar mag Kohileri kivételével marad, az idegen légiósok pedig cserélődnek. Az edző személye is kérdéses még, folytatta Gulyás Róbert.
7: Kosztást ismerve semmi se biztos, és azt se tuti. Az igazsághoz hozzátok, március 24-éig adtunk neki szerződést. Azóta folyamatosan vártuk a válaszát. Jelen pillanatban inkább arra látok esélyt, hogy nem jön vissza, mint hogy visszajön.
2: Ezek voltak a hírek a Paks FM-en. Egy óra múlva ismét találkozunk.
1: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek.
8: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: Reklám.
9: Forddal közlekedik, nem kell messzire mennie. Térjen be az FX Autóházba, a térség legközelebbi Ford márka kereskedésébe, ahol a legfrissebb modellek mellett teljes körű szolgáltatásokkal várják az érdeklődőket. Helyszíni kárügyintézés, szerviz, karosszéria és fényező műhely, hitel és biztosítási ügyintézés, teszt és csereautó szolgáltatás, új és használt autóértékesítés. Mindez egy helyen az FX Autóházban, Szekszárdon, a Pásztor utca 8-ban. További információért látogasson el a fordfx.hu oldalra.
10: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
1: Reklámot hallottatok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a Paksefem slágereihez. És a szabad péntek best of összeállításához. Mindjárt kezdünk!

0: Szabad péntek best of összeállítás. Most a Paks FM-en.
1: Megkezdődik a heti szabad péntekünk. Én Harmad Gabi vagyok, és itt van velem a stúdióban Strasser Tamás.
2: Igen, itt vagyok. Sziasztok.
1: Szia Tamás. És a vonalban pedig itt van már velünk dr. Mészáros Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karának alkotmányjogásza. Szerbusz.
3: Sziasztok, és üdvözlöm a hallgatókat, remélem lehet hallani.
1: Igen, igen, lehet hallani, még adok rád egy kis hangot, de tökéletes lesz. No, hát az alaptörvény módosítás miatt vagy itt most velünk, mert hogy ugye Súlyog Tamás nem mond le, Magyar Péter pedig bejelentette, hogy akkor az alaptörvényt módosítani fogják. Itt a stúdióban két szintén jogász ül, akinek egyébként megosztik a véleménye arról, hogy ez jogállami keretek között megtehető-e, vagy nem tehető meg, úgyhogy most te leszel itt a mérleg nyelve, és nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy a tudomány, a jogtudomány, az egyetemi, az egyetemi értelmiségnek mi a véleménye erről a kérdésről, és te ugye kutatod is ezt a területet, meg körbejártad, úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy te mit mondasz erről.
3: Még egyszer üdvözlök mindenkit. A kérdés egyébként jó, és örülök neki, hogy ti is vitatkoztok rajta, mert ez az gyakorlatilag azt mutatja, amit a tudomány is jelenállás szerint mutat, vagy legalábbis az alkotmányjogász vagy a közjogászok jelenleg is mutatnak. Eléggé megosztott a kérdés. Ugye a mérleg nyelvét azt tudja eldönteni, vagy azt fogja eldönteni, én azt gondolom, hogy az, ami 16 évig itt volt Magyarországon, azt a rendszert, azt minek hívjuk. És hát nyilván erre az elmúlt 16 évben számtalan politikatudománytól kezdve a jogtudományon keresztül még szociológusok is gyártottak mindenféle izgalmas fogalmakat. Én nagyon szeretem azt, amit egy kedves Princetoni kollégám, Kim Lane Seppele professzor asszony még 2018-ban mondott, és ahogy leírta ezt az egész rendszert, ő az autokratikus legalizmust használta, ezt a eléggé összetett és fura kifejezést használta arra, hogy például az Orbán rendszert, vagy azt a 16 évet leírja, és nagyon egyszerűen csak, hogy a hallgatók is értjük, az autokratikus legalizmusnak az a lényege, hogy a modern autokráciák azok már nem úgy épülnek ki, mint a 30-as, 40-es, mármint 1930-as, 40-es, 50-es évek környékén, vagy esetleg a klasszikus diktatúrák, most itt lehetnek sok példát sorolni, vagyis nem erőszakkal, nem tankokkal, nem fekete autókkal, és akkor itt meg lehet sorolni a különböző restriktív jellegű elemeket, hanem úgy épülnek ki a modern autokráciák, hogy a jogot használják. És ez az a pont, ahol izgalmassá válik a történet, mert ha megnézzük a mostani alaptörvényt és a különböző közjogi szereplőket, én most ide érteném az Alkotmánybíróság tagjaitól kezdve a kúria elnökén át, egy csomó szereplő jelenik meg újra és újra a politikai beszédben is. Tehát, hogy ezek a szereplők, ezek valamilyen úton, hogy úgy mondjam, politikai kinevezetté váltok egy olyan rendszernek, ami azért klasszikusan nem diktatúra. Tehát, aki azt mondja, hogy az Orbán rezsim az diktatúra volt, az szerintem butaságot beszél. Ugyanakkor látható, hogy a rendszert valóban úgy építették föl, hogy jogilag körülbástyázzák a saját hatalmukat, és ha ezt a elemet fogjuk meg a dologban, akkor föl kell tennünk a kérdést, hogy vajon az a kijelentés, hogy jogállamiság ellenében, jogállamisági elvekkel szembeni, hogyan lehet jogállamot kiépíteni, ez a kijelentés vajon adekvált erre a helyzetre? Én inkább amellett érvelek, és amellett foglaltam állást egy nemrég megjelent publicisztikámban is, amit itt online lehet olvasni a magyarnarancs.hu-n, hogy ez a Súlyog Tamás ügy, ez nagyon szépen rávilágít arra a helyzetre, amikor, hogy mondjam szépen, tehát a politika és a jog egy kicsit összekeveredik. Nem lehet csak tisztán jogi kérdésként kezelni a köztársasági elnök és az egyéb úgynevezett politikai vagy egy párti kinevezetteknek a történetét. Egész egyszerűen azért nem szabad és azért nem lehet kizárólag vagy jogi vagy politikai kérdésként kezelni, mert azt nem szabad elfelejtenünk, hogy április 12-én történt egy olyan választás, amelyben a jelenlegi kormánypárt egy olyan felhatalmazást kapott, amit korábban még senki. Ez a felhatalmazás, ez azt is mutatja, hogy itt az emberek változást akarnak. Tehát ez a politikai aspektusa, vagy úgy mondjam, demokratikus legitimációs aspektusa a történetnek. És ehhez kapcsolódik a jog, hogy mi van az alaptörvényben, az pozitív jog. Mi van leírva az alaptörvényben? Lehet-e az alaptörvényt módosítani? Kell-e az alaptörvényt módosítani azért, hogy a köztársasági elnöktől csúnyán fogalmazva megszabaduljunk? És ez az a pont, ahol vita van. Sokan azt mondják egyébként, még az úgynevezett ellenzéki alkotmányjogászok között is, hogy hát ez a stílus, amit most a mostani kormány itt a kétharmados többség birtokában akar, és alaptörvényt akar, alaptörvényt szeretne módosítani, mondjuk a köztársasági elnök miatt, ez a stílus ment 16 évig, és ezt ne vegyük el.
2: Bocsánat. Ez igen. Bocsánat, csak hadd legyen már egy kérdésem. Mi van, hogyha én még előrébb megyek? Igen. És azt mondom, hogy az alaptörvény bűnben fogant, és nem az volt a célja, ami ott van a preambulumban, hanem az alkotmányos rend megdöntése.
3: Igen, ez annak az érvrendszernek az alapja, amire én is utalok, hogy maga az alaptörvény szövege és maga az alaptörvény kialakulása és menete. Ez egy ilyen egypárti alaptörvény, azért legyünk őszinték. Tehát itt azért se az ellenzéket, se a széles értelemben vett társadalmat.
2: Attól még lehetne jó.
3: Attól még lehetne jó, de nem jó.
0: Szabad péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most

0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Tehát, hogy kismillió példát lehetne arra hozni, hogy hogyan próbálták például a politikai ellenfeleket, akár az alaptörvény módosítás útján, nehéz, fogalmazok úgy, nehéz helyzetbe hozni. Ugye ott volt azonos nemű, a családok védelmi érdekében született alaptörvény módosítások, amelyek végső soron odáig jutottak, hogy hát itt sajtómunkásoktól kezdve mindenkit lehet agresszírozni. Tehát, hogy azzal egyébként egyetértek, hogy maga az alaptörvény az valóban egy olyan valaminek, egy olyan politikai hatalomnak a kiszolgálását célozta, és azt valósította meg, amely mindenképpen elvetendő. Tehát, ha ebből indulunk ki, akkor azt gondolom, hogy nagyon kevés érvet lehet az ellen hozni, hogy miért nem módosítsuk az alaptörvényt pusztán a köztársasági elnök menesztése érdekében, aki hát ugye magától nem mondott le. És van itt még egy érv, mielőtt elfelejtem, és tényleg nem fogok ilyen sokat beszélni, csak ezt mindenképpen szeretném még elfűzni, hogy ha a szigorúan a közjogi helyzetet nézzük, akkor a köztársasági elnök nagyon sok mindenben tud akadályozó tényező lenni. Tehát, hogy ha valóban új alkotmányt akarunk elfogadni, akkor volt doktori témavezetőm szavaival élve, most egy negatív alkotmányozásnak kell következni. Azt a fajta, vagy azokat a módosításokat kell relatíve gyorsan végigvinni, amik meg tudják alapozni egy rendes, szabad és demokratikus alkotmánynak a létrejöttét a későbbiekben, hosszú távon. Erre egyébként Magyar Péter is utalt, hogyha néztétek, vagy nézték a hallgatók, hogy olvasták a híradásokat, hogy egy ilyen kétlépcsős alkotmányozási folyamat lesz. Most a negatív fázis, az úgynevezett negatív fázisban vagyunk, és ebben a negatív fázisban a köztársasági elnök, bárki bármint mond, kulcs szereplő. A köztársasági elnök lesz az, akinek az aláírása szükséges ahhoz, hogy érvényesek legyenek a jogszabályok, még az alaptörvény módosításnál is akár megteheti azt is, hogy azt mondja, hogy bár alaptörvényt fogok sérteni, de nem írom alá az alaptörvény módosítást, azt az alaptörvény módosítást, ami mondjuk az én köztársasági elnöki székemtől foszt meg engem. Tehát, hogy itt azért elég komoly közjogi csatározások lehetnek, és ennek mondom a részleteit én már kifejtettem magyarul is és angolul is, de valóban egy izgalmas helyzet előtt állunk. Amellett azért nem foglalnék egyértelműen állást, hogy itt fekete és fehér a történet. Tehát mind a kettő megoldásban, tehát abban a megoldásban, hogy hagyjuk Súlyog Tamást létezni, és nézzük meg, hogy mennyire fog ő beleállni a jogalkotásba. Ez lehet az egyik, ugye? A másik ér meg azt mondja, hogy hát takarítsuk el minél hamarabb, és tegyünk egy olyan köztársasági elnök, vagy legyen egy olyan köztársasági elnökünk, akivel azért a jogalkotást, hogy is mondjam, produktívabbá tudjuk tenni. Ez a két véglet van, de azt gondolom, egyik végletnek sincsen teljesen igaza. Tehát itt ebben a történetben azért nehéz jól állást foglalni.
2: De bocsánat, én most ugye régóta nem, sőt, már nem is dolgoztam én már évek óta a jogászként, viszont ettől függetlenül én nekem az emlékeimben az van, hogy a köztársasági elnök egyszer visszaküldheti az országgyűlésnek a törvényjavaslatokat, alaptörvénymódosítása többi, viszont hogyha továbbra is megszavazza ezt az országgyűlés, és nem módosítva, akkor meg köteles aláírni. Most én rosszul emlékszem erre?
1: Jól emlékszel, teljesen jól emlékszel, de ez csak a politikai vétó, amiről beszélsz. Tehát
2: igen.
1: Csak hogy tisztázzuk, akkor gyorsan a
2: programot. Igen, ezt tisztázzuk.
1: Két mondatban. A jelenlegi alaptörvényeként a korábbi alkotmány is a köztársasági elnök kezébe két vétót helyezett el. Ugye én egyet most mondtam, ami egy teljesen abszurd, de azért nem teljesen abszurd helyzet, hogy mi van akkor, hogy a köztársasági elnök egyébként alaptörvény kötelezettségét megszegve fogja magát, azt nem írja alá a törvény, nem írja alá az alaptörvény módosítást. Akkor nincsen alaptörvény módosítás, és persze utána meg el lehet vele szemben indítani egy úgynevezett megfosztási vagy impeachment eljárást, de annak meg ugye a döntéshozója az alkotmánybíróság lesz, ami szintén, hát hogy is mondjam, az előző rendszerből maradt itt nálunk. Ez az egyik aspektus. A másik pedig, amikor aktívan akadályozza, vagy aktívan közbeszól a jogalkotásban, és ennek van két eleme, az egyiket most említette, ezt úgy hívjuk, hogy politikai vétóval él. Itt valóban az történik, hogy miután az országgyűlés megtárgyalta és elfogadta a jogszabály javaslatot, aztán tervezetet, és megszületik úgymond a törvény, mielőtt a köztársasági elnök aláírja és továbbítja ugye a magyar közlönyben való közzététel érdekében, amely egyfajta, nem egyfajta, amely egy fontos érvényességi kellék. Mielőtt ez megtörténik, dönthet úgy, hogy visszaküldi a parlamentnek újra tárgyalásra, és még szempontokat is ad, hogy szerintem ezt és ezt a szakaszt ebben és ebben a jogszabály tervezetben légy szíves, gondoljátok át, és akkor a parlament egyébként változtatás nélkül is elfogadhatja, és ilyenkor jön az, amit te mondasz, hogy igen, erre egyébként volt alkotmánybírósági határozat is még 1000 évvel ezelőtt, alá kell írnia. De ez a vétó, ez a politikai vétó, ez nem erős. Ez egy gyenge eszköz a köztársasági elnök kezében. Ami viszont erős, az az úgynevezett alkotmányossági vétó.
0: Szabad péntek, best of össze.

0: én vagyok.
1: Szabad péntek best of összeállítás. Most a Paks FM-en.
2: Amikor gyakorlatilag egyfajta előzetes normakontroll keretében az Alkotmánybírósághoz küldheti alkotmányossági aggályokkal a jogszabálytervezetet, nyilván van a törvényekről beszélünk most, a törvények esetében semmilyen korlátozás nincs az a köztársasági elnöknél. Gyakorlatilag bármikor dönthet úgy, hogyha úgy érzi, hogy valamely törvény, alaptörvényt sért, akkor azt megküldi az Alkotmánybírósághoz, és az Alkotmánybíróság pedig fog hozni egy döntést. Ez a döntés, ez vagy igazat adja a köztársasági elnöknek, és akkor annak azon szempontok szerint kell elfogadni újra a parlamentnek, hogy már figyelemmel vannak az alkotmányos aggályokra, vagy alkotmányossági aggályokra, vagy pedig mondhatja azt az Alkotmánybíróság, hogy nem volt igazat köztársasági elnök, ez a törvény úgy, ahogy van, alkotmányos, és ilyenkor természetesen a normális ügymenet folytatódik. De ennél sokkal izgalmasabb, hogy mi van az alaptörvénymódosítással, mert itt azért nagyjából ez lesz, most is erről beszélgettünk az alaptörvénymódosításról. Itt ugye még a korábbi kétharmados többség korlátozásokat tett az alaptörvényben. Paradox módon pont azért, hogy az Alkotmánybíróságnak az esetleges túlzott aktivizmusát hát egy olyan korlátozza, és hogy nehogy véletlenül azt merészelje az Alkotmánybíróság, hogy úgynevezett tartalmi érdemi kérdésekben is megtámadjon, vagy pontosabban alaptörvény ellenesnek mondjon ki egy alaptörvény módosítást. Ezért belekerült az alaptörvénybe az a rendelkezés, hogy az Alkotmánybíróság is, illetőleg a köztársasági elnök is, pontosan a köztársaság csak akkor fordulhat alkotmányossági vétóval az Alkotmánybírósághoz, és az Alkotmánybíróság is csak akkor jogosult eljárni, hogyha az alaptörvény módosítás megalkotása során valamilyen eljárási formai hiba lépett fel. Ez klasszikusan az lehet, hogy nem volt megfelelő bizottsági munkaháttérben, nem megfelelő többséggel fogadták el, és a többi, és a többi. Ez a klasszikus eset, de ez nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy például a jogalkotási törvényben foglalt kritériumokba ütközés miatt ezt az eljárási vétót, vagy eljárási fókuszú alkotmányossági vétót kezdeményezi a köztársasági elnök, mondjuk azért, mert azt állítja, hogy szerinte visszamenőleges hatállyal fogadunk el egy alaptörvény módosítást, ami egyébként a jogalkotási törvény, mint eljárási szabályba ütközik. Tehát itt azért még lehetnek izgalmak. Az, ami a köztársasági elnök pozícióját, vagy pozícióból való elmozdítását jelenti, azt az alkotmányjogászok nagy része úgy fogja föl, mondanám 90%-a úgy fogja föl, hogy hát itt egy gyakorlatilag tartalmi alkotmánymódosítás, vagy alaptörvénymódosításról, bocsánat, van szó. Magyarán szólva ezzel a köztársaság elnök nem tud mit csinálni, nem tudja megküldeni az Alkotmánybírósághoz. Én meg azt mondom, hogy egyrészt mondhatja azt a köztársasági elnök, hogy, és mondja is, hozzáteszem, hogy személyre szabott alaptörvénymódosítás készül, mert ugye még az alaptörvénymódosítás szövegét nem látjuk, tehát most kicsit ilyen fikcióban beszélünk arról, ami még nincs, de már tudjuk, hogy lesz. Mondhatja azt, hogy a személyre szabott alaptörvénymódosítás, amely ráadásul ugye tisztségétől fossza meg jóval idővel, 2029-ig van neki mandátuma, tehát 2026-ban vagyunk még csak. És ez egyébként sérti a nemzetközi jogi és az Európai Uniós jogi elveket. Magyarán szólva a jogalkotási törvényben egyértelműen meghatározott kategóriák sérülnének, visszaható hatálya, ugye, végső soron. Tehát, hogy lehet olyan indokot találni a Súlyog Tamásnak, amire alapozva elfogja és el tudja küldeni az Alkotmánybírósághoz ezt az alaptörvénymódosítást, amit még sajnos nem látunk.
3: Jó.
2: Befejezem a gondolatot egy másodperc, hogy maga az Alkotmánybíróság pedig mondhatja azt, hogy én ezt be fogom fogadni, mert hogy legyünk őszintén, az Alkotmánybíróság is valamilyen szinten azért érintett ebbe a történetbe, hiszen ők is meg lettek támadva a politika által, és kérték őket, hogy mondjatok fel, és a többi.
1: Szabad péntek best of össze.

0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Csasszer Tamással visszatértünk a Szabad Péntekben, én továbbra is Harmat Gabi vagyok, és továbbra is kötetlenül beszélgetünk itt a közéleti történésekről.
2: Hát ami... én nekem azért megvannak
1: te
2: a keretek.
1: Te úgy érzed, hogy itt be vagy feszítve, vagy feszülve.
2: Igen.
1: Jó, hát csak. Korlátokat, tudod, a korlátok között szabad az
2: ember. Az a szabadság, igen.
1: Én csak egyet kérek, hogy érthető legyél, és rövid. Na, szóval a lényeg, még mindig egy picit az alaptörvénymódosításnál tartunk, amiről Mészáros Gáborral is beszélgettünk az imént, és pedig ugye Súlyog Tamás a Velencei Bizottsághoz fordult az őt érintő alaptörvénymódosítás ügyében, és ezt a Velencei Bizottság gyorsított eljárásban tárgyalja. Tegnap Nagy Attila Tibor politikai elemző Rónai Egonnál volt, és ő a következőt mondta, ami szerintem nagyon érdekes, hogy számára politikailag számára kérdés, hogy Magyar Péterék kellően bebiztosították-e magukat az európai partnereiknél, tehát hogy megkapták-e a politikai pecsétet arra, hogy Súlyog Tamással vagy a NER más közjogi méltóságaival szemben fellépjenek. És hát azért ez egy elgondolkodtató történet, tehát hogy akkor a Velencei Bizottság is az alapján működik, hogy éppen az Európai Unión belül milyen politikai szelek fújnak, magyarán szóval nem a jog és a jogállamiság elvén működik, hanem mindig a politika mentén működik, vagy pedig még hihetünk abban, hogy az Európai Unióban egyébként vannak olyan intézmények, amire az európai politikai elitnek nincsen ráhatása a döntéseire.
2: Nagyon jó a kérdés, mert szerintem nem erre gondol, de ha erre gondolt, akkor a kérdés attól még jó, és én nagyon sajnálnám, hogyha az alapján működne, ahogy teljes mértékben, hogy mi a politikai érdek. Viszont kérdésem az, hogyha valaki egy sóhivatalnak, hogy is mondjam, degradál téged, majd utána odamész hozzá, akkor te nem viselkedhetnél normális körülmények között másként, mint egy sóhivatal.
1: Ezt azért mondjuk el a hallgatóknak, ugye, hogy te most mire utalsz, mert szerintem ez nem mindenkinek evidencia, hogy gyakorlatilag a Fidesz, a Velencei Bizottságot, meg az ilyen hasonló jellegű európai szervezeteket sóhivatalnak tekintette.
2: Hát meg Brüsszeli, igen, tehát így.
1: Igen, de
2: igen.
1: Mondjuk ez nem biztos, hogy a Fidesz az ilyen értelemben egyenlő mondjuk Súlyog Tamással, de akkor most te ezt is feltételezted.
2: Én azt gondolom, hogy egyébként a hallgatás beleegyezés, tehát azért őnek így nagyon, ugye arról beszéltünk, és én korábban is elmondtam többször, hogy én szívesen adnék Súlyog Tamásnak esélyt, de ő már bizonyított. Tehát ugye, ha egy Rexona, vagy hogy hívják ez a, nem is tudom melyik, őneki bizonyítékkel nem ígéret, akkor én azt gondolom, hogy őneki volt több éve arra, hogy bizonyított, és hát enyhén szólva azért nagyon fontos témákban nem nyilvánult meg, mert azt gondolom, hogyha van egy nyugati integráció, és itt például erről is beszélünk, egy országban, és neki megyünk Brüsszelnek teljesen értelmezhetetlen, sőt, dehumanizálós módon. Tehát itt nem az volt a baj, hogy azt mondjuk, hogy Brüsszel ezért meg ezért rosszul működik, és ezért változtassuk meg, hanem a lehető legszerencsétlenebb pózokba AI vezérelt módon ábrázolunk egy Ursula von der Leyent, akinek valószínűleg 4 gyereke nagyon örült, amikor az anyát ilyen nem teljesen normális állapot láthatták volna Magyarországon plakátokon, én gondolom, hogy nem látták. Na most ez nem biztos, hogy belefér egy kultúrába, és
1: kellett volna megszólalni, mondjuk.
2: Igen, tehát én azt gondolom, hogy minden olyan élethelyzet, amit dehumanizál képekkel, bármivel mással, az azért egy erősen olyan terület, ami ráadásul nyugati integrációról beszélünk. Az, aki most ne értsen félre, legalábbis eddig még úgy tudtam, és ne értsen félre senki, de az, aki egyszer kihúzza az orosz szót, utána bent tartja, nem tudom komolyan venni, és nem magánemberként nem tudom komolyan venni, hanem hivatalként nem tudom komolyan venni. Egyszer adjon ki közleményt, de az jó legyen.
1: Értem, amit mondasz.
2: Engem az se zavart volna, ha az orosz elsőre kimarad belőle.
1: Aha. Értem, amit mondasz, ettől függetlenül én nekem ennek a történetnek most az aspektusa érdekesebb, hogy az Európai Unió valamivel vádolta a magyar kormányt, ami egyébként még igaz is lehet. Szóval én ezzel nem vitatkozok. De a jogállamiságot számon kérni úgy, hogy egyébként ez például lehet, hogy egyébként ő nem ezt értette alatta, de szerintem ebből nagyon ez jön le, hogy tulajdonképpen az, aki benne van a politikában, az úgy látja, hogy az európai politika pont ugyanúgy politikai érdekek mentén, és nem a jogállamiság, nem a szép eszmék meg az elméletek mentén működik, hanem amentén működik, hogy most a politikai szél az éppen merre fúj, vagy merről fúj, és akkor annak mentén lehetnek, de ez feltételes módban, meg így kérdőjelesen mondom, meghozva döntések. Lehetséges ez? Mert ha igen, az baj.
2: Nyilván baj, de azt gondolom, hogy ez még egy jó csomó ideig itt velünk lesz az a történet. És egyetlen egy probléma van, nincs idő, és nem tudom, hogy ki az, aki vállalja, és ezért mondtam a játékelméletet, hogy ahhoz, hogy valóban legyen tétje a történetnek, ahhoz a ugyanolyan feltételeknek kell lenni mindenkinek. Olyan nincsen, hogy te nem tudsz veszíteni. Uh-huh. Tehát legyen tétje annak, hogy te küllő vagy a kerekek között. Uh-huh. De itt nincsen. Tehát az a baj, hogy ezeknek a hatalmasságoknak nincs igazából veszteni valójuk, és nincsen igazából tétje annak, hogy ők valóban a saját szakmájuknak az elvei alapján korrekt megoldásokat hozzanak. És mire kiderül, hogy bűnözők, köztörvényes bűnözők, már pedig erre azért van esély, mert ugye, hogyha a küllőklek közé teszik a botot, akkor valószínűleg ez nagyon sok életbe kerül, akkor, és a magyar nép egyébként szavazott, hogy megyünk Brüsszelbe, hogy is hívják kolni, tehát elnyomott népnek, szolganépnek, akkor mi legyen a történet? Uh-huh. Tehát nem lesz, tehát nincs idő rá, ez a baj.
0: Szabad péntek című műsorunk Best of összeállítása.

0: Mindjárt folytatjuk. Következik a Tudomány mai állása című magazin. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Idén már 34-szer rakfészket Kalocsán a Kék Madár. Június 5-én pénteken Tóth Menyhért festőművész kiállítása, a Győri Filharmonikus Zenekar koncertje, majd Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra fellépése. Szombaton a Vujčić együttes népzenei koncertje, író-olvasó találkozó Spiró Györggyel, a Maladipe Színház vendégjátékában Pénelopeia és Ivan and the Parasol nagy koncert. Vasárnap Vadon leső dalok, Grillus Vilmos gyermekműsora, Deák Bill Gyula koncert, az este zárásaként a Szavária Barokk Zenekar hangversenye. Legyél te is kék madaras, viseld büszkén kitűzőnket. A rendezvény kiemelt támogatója az MVM.
2: Paksi Atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megjelent pénteken a magyar közlönyben a pártok és a pártalapítványok 2026-os állami támogatásáról szóló kormányhatározat, írja az MTI. A pártokat és a pártalapítványokat az országgyűlési választás eredményének megfelelően illeti meg támogatás. A kormányhatározat szerint a Tisza párt 706 millió forintos, a Fidesz 517 millió forintos, a Mi Hazánk Mozgalom 157 millió forintos, a KDNP pedig 92 milliós támogatásban részesül. Míg az országos listán mandátumot nem szerzett, demokratikus koalíció 12 millió forintot kap idén. Emellett a Tisza párt új pártalapítványának 887 milliós támogatást adnak, a Fidesz pártalapítványa, a Szövetség a Polgári Magyarországért alapítvány 614 milliót kap, míg a Mi Hazánk alapítvány 92 milliós, a KDNP Barankovics István alapítványa 3 milliós, a DK új köztársaságért alapítványa pedig 17 milliós támogatásban részt. Mintegy 300-350 ezer vállalkozót érinthet a kisadózó vállalkozások tételes adójának, a KATÁ-nak a 2027-re tervezett kibővítése. A GKI Gazdaságkutató ZRT azzal számol, hogy 250-270 ezer kisadózót érhet át az adózási formára. A GKI pénteken publikált, az MTI-hez eljutatott legfrissebb elemzésében felidézte, hogy a kormány 2027-től visszaállítaná a KATA széleskörű elérhetőségét. A tervek szerint az adózási forma továbbra is egyszerű és alacsony adminisztrációs terhet jelentene a mikrovállalkozások és önfoglalkoztatók számára, biztosítaná a cégeknek történő számlázás lehetőségét, ugyanakkor garanciákat is tartalmazna a bújtatott foglalkoztatás kizárására. A KATA adózást fénykorában mintegy 444 ezer vállalkozó választotta, ami éves szinten közel 200 milliárd forint bevételt hozott a költségvetésnek. Több száz munkavállaló és családja élvezte a Paks 2 ZRT hagyományos gyereknapját az Eszi sportcsarnokban és annak udvarán. Számtalan érdekesség várta a gyerekeket, nagy lelkesedéssel mesélték élményeiket. Csűrös Blanka szinte mindent kipróbált.
4: Lefotóztak engem, így futottam ezeknél a bicikliknél, ahogy tekertem a úgymánc. Mellettem a kisfiú nagyon gyorsan tekerte, szóval mindig kívánt az útról.
5: Kint még lesz habparti is.
4: Már van, és nem mehetünk bele, mert anya azt mondta.
5: Hát gondolom nem hozott nektek váltóruhát.
4: Nem, a szemünkbe belemegy a izé, és a Dolcinak tavaly kötőhártyája lett tőle.
5: Hát akkor mond anyának legközelebb, hogy hozzon nektek úszó szemüveget.
3: A 8 éves Rákóczi Anna Flóra igen választékos szókincsel mesélt rádiónknak élményeiről.
4: Kipróbáltam az ugráló várakat, kézműveskedtem, sokat játszottam.
5: Volt-e itt valami különlegesség, amivel eddig nem nagyon találkoztál?
4: Volt egy nagyon-nagyon nagy és magas tűzoltóautó, aminek most fogunk majd felmenni a tetejére. Hát az Magyarország legmagasabb magirusza. Hát körülbelül az embereket ilyen hangyáknak látjuk, a házakat meg ilyen miniatűr törpeházaknak.
3: Annával egyetemben a 10 éves bátyja, Péter is a tűzoltó autós emelődaruzást várta nagy izgalommal.
6: Nekem igazából a kézműveskedés nagyon tetszett, az ugrálóvárak, például az a nagy terepjárós ugrálóvár, meg csúszdás ugrálóvár is, meg volt egy sima. Gokártoztam is, és most felmegyünk Magyarország legmagasabb darus tűzoltó autójának a tetejére, és onnan szerintem látni egész Paksot.
5: Volt habparti, elég vizes a hajad.
6: Nagyon-nagyon sok hab volt, féltem, hogy elmerülök, szerintem tök menő volt.
3: Teljes útlezárás volt érvényben a 61-es főúton Dunaföldvár határában, mert péntek délelőtt egy quad ez idáig tisztázatlan körülmények között felborult, adta hírül a katasztrófa védelem. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére a főutat teljes szélességében lezárták, kerülni mindkét irányból az M6-os autópálya felé lehetett. A quad vezetőjének állapotáról ez idáig nem közöltek információt a hatóságok.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
7: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
2: Reklámot hallottatok. Ez a Paksfm.

0: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Már is sorolom, hogy mivel fogunk foglalkozni. Úszó atomerőművekkel szórnák meg Görögország partjait, hogy miért érdekesek az úszó atomerőművek, és egyébként milyen extrém helyekre képzel el az ember ma már atomreaktorokat. Arról is szó lesz mai magazinunkban, mint ahogy arról is, hogy a 100 éves árvíz ma már 10 évente fordul elő. Magyarország a száj és árvíz helyzetét fogjuk tudományos szempontból elemezni. Adatközpont bejelentő oldalt indított Erin Bronkovics, az a hölgy, akit annak idején a 90-es években az Egyesült Államokban környezetvédelmi aktivistaként ismertek meg, és nem tudom, hogy kinek ugrik be a neve alapján az Zűrös Természet című film, amelyben Julia Roberts alakította Erin Bronkovicsot. A film 1993-ban játszódik, és egy megtörtént esetet dolgoz fel, amint az egyébként jogász végzettség nélküli Erin Bronkovics egy ügyvédi irodával úgymond neki megy egy hatalmas vállalatnak, és térdre kényszeríti a cég óriást, amely gátlástalanul szennyezi egy kisváros vízkészletét. Hát ennyit a filmről, de hogy a hölgy Erin Bronkovics most mire készül, és mit jelent ez a bizonyos adatközpont bejelentő oldal, illetve mi a baja az embereknek az adatközpontokkal? Erről is szót ejtünk. A plasztikai sebészet világában is elkalandozunk majd, ugyanis plasztikai sebészek állítják, hogy egyre másra irreális kérésekkel érkeznek hozzájuk a paciensek, mert hogy mesterséges intelligencia által generált képeket, fotókat mutatnak magukról, hogy így szeretnének kinézni, viszont ezek az elvárások a plasztikai sebészek szerint kivitelezhetetlenek, érdekes lesz ez a téma is, és magazinunk legvégén a felhőkarcolók világáról is szó lesz, vajon mekkora kilengéssel rendelkezik egy felhőkarcoló, előre elárulom, 2-3 méter kilengés is előfordulhat egy felhőkarcoló tetején, miközben mi a felhőkarcoló tetején állunk, ebből semmit nem észlelünk, de hogy miért fontos ez a kilengés, tudományos szempontból fogjuk megvizsgálni. Mindenek előtt viszont egy hazai hírrel kezdünk. Magyar rákkutató vállalkozást választottak a világ legígéretesebb innovációi közé a Szilícium völgyben, írja a Covid.hu. A Genome Health az ENSZ egészségügyi konferenciáján mutathatta be az orvosi innovációban elért fejlesztésének eredményeit a nemzetközi egészségügyi és technológiai döntéshozók előtt. Egyébként 135 jelentkezőből a 7 legjobb közé került be először a Massachusetts-i központú magyar rákkutatócég, ráadásul az Amerikai Rákkutatók Társasága is az áttörő innovációk közé sorolta a Magyar Kutatóközponttal. A Peták István kutató orvos által alapított cég eljárásainak lényege, hogy a kutató orvosok nem egyetlen génhibát vizsgálnak meg, hanem a daganatokban egyszerre jelen levő összes genetikai eltérés összefüggéseit elemzik. Egy kutatásból kiderült, hogy ezek a terápiák 4-szer nagyobb eséllyel gyógyítják hatékonyabban a rákot, mint a hagyományos eljárások. A kezelésekhez a technológia több mint 200 engedélyezett és mintegy 1000 klinikai fejlesztés alatt álló gyógyszer közül segít kiválasztani a megfelelő gyógyszerkombinációkat. Az onkológiai kezelések tervezését támogató számítógépes módszer eredményes működését a versenytársai közül elsőként mutatta be a magyar vállalkozás. Peták István kutató orvos a csapatával korábban egyébként már elnyerte az Európai Jövő Unikornisa innovációs díjat, most pedig tehát a Szilícium völgyben a világ legígéretesebb innovációi közé választották azt a projektjét, amely a rákkutatásra irányul.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.

0: Paks FM.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Az egész világon egyre nagyobb az energiaigény, óriási kérdés, hogy honnan állítunk elő ennyi energiát, és óriási kérdés az is, hogy hova helyezzük el az erőműveket, amelyek az energiát előállítják. Nos, Görögország új ötlettel rukkol elő, legalábbis ami a szigeteit illeti, úszó atomerőművekkel szórnák meg a görög partokat, adta hírül a HVG tudományos rovata. Ha jobban belegondolunk, egyébként Görögországnak, mint minden olyan országnak, amely sok apró lakott szigettel rendelkezik, nincs könnyű dolga, amikor akár a szélessávú internetet vagy az áramot kell biztosítani ezeken a szigeteken. A tenger jelentette fizikai akadályt valahogyan át kell hidalni, például az áramellátás biztosítása érdekében, és ezt a problémát egy új tanulmány szerint úszó atomerőművekkel oldanák meg. Az úszó atomerőmű egy olyan nukleáris létesítmény, amelyben egy vagy több reaktor van integrálva egy úszó platformba vagy hajóba, amelyet villamos energia, hő és bizonyos esetekben ivóvíz ellátására terveztek. Ezeket kis moduláris reaktorok működtetik. Ilyen erőmű egyébként már létezik, a világ első úszó atomerőművét az oroszországi Rosatom fejlesztette ki, a különleges létesítmény 2020 óta termel energiát a csukcsföldi Pevekben, a

0: világ legészakibb városában. No, de térjünk vissza Görögországhoz. A szakemberek szerint Görögország kiterjedt partvonala és a szigetcsoport földrajza kedvez az egységek vízre telepítésének, és lehetővé teszi, hogy úgy elégítsék ki az úszó atomerőművekkel az energia iránti keresletet, hogy az nem megy sem a lakhatás, sem pedig a mezőgazdasági termelés rovására, hiszen nem a föld területeket foglalják majd el a reaktorok. További előnyének azt látják esetükben az úszó atomerőművek telepítésének, hogy a megoldás segíthet leváltani a fosszilis energiahordozókkal való energiatermelést, nem mellesleg pedig a kikötők villamosításában is jelentős szerepet játszhatnak az úszó atomreaktorok. Arról nem is beszélve, hogy már kipróbált, ismert megoldás az úszó atomerőmű, így nem arról van szó, hogy egy nem ismert hatású kísérleti eszközt használnának ugye a görög partoknál. Az optimista görög becslések szerint 2035 és 40 között léphetnek működésbe az első ilyen úszó atomerőművek a görög szigetcsoportok körül. Egyébként, ami az atomerőműveket, illetve atomreaktorokat illeti, nem csak az úszó atomerőművek extrém ötletek, francia és amerikai szakemberek például olyan moduláris reaktorokat terveznek, amelyeket a tenger fenekére 60, illetve 100 méteres mélységben telepítenének le. Ezeknek az egyik nagy előnye lenne, hogy a mélység természetes módon védené az atomreaktorokat a cunamik és a szélsőséges időjárási viszontagságok ellen. De a Földön kívüli reaktorbázisok is ott vannak már a NASA asztalán tervként, akár a Holdat, vagy akár a Marsot vesszük tekintetbe. A NASA által vezetett egyik nemzetközi kutatás célja, hogy nukleáris mikroreaktorokat telepítsen a Hold felszínére. Ezek függetlenek lennének a napfénytől, ellentétben a napelemekkel, így képesek lennének átvészelni a kéthetes holdi éjszakákat, és energiát biztosítanának a tervezett kolóniáknak, szóval lehet, hogy ezek az ötletek nagyon utopisztikusnak tűnnek, de elképzelhető, hogy annak számított egy úszó atomerőmű kivitelezése is, és lám, ma már Oroszország mellett Görögország is ebben gondolkodik.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Paks FM.

0: Galax FM. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Vizes kérdésekkel folytatjuk a következőkben. A közhiedelemmel ellentétben Magyarország nem víz nagy hatalom, hanem vízhiányos ország, állítja Szőlősi Nagy András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víz- és környezetpolitikai tanszékének oktatója, a UNESCO egykori tudományos főigazgató helyettese. Mivel globális szinten felgyorsult a hidrológiai körfolyamat, az elmúlt évtizedekben megnőtt a szélsőségek előfordulásának a valószínűsége, azaz gyakoribbak az árvizek, és ezzel párhuzamosan megnőtt az aszálynak kitett területek mértéke időben és térben is, írja, illetve elemzi a Telex tudományos rovata. A vízgazdálkodási szakma az árvizekkel úgynevezett visszatérési időkben kalkulál, ami azt jelenti, hogy egy adott nagyságú árvíz hány évente fordulhat elő. A műtárgyakat, hidakat, árvédelmi gátakat 100 évente egyszer előforduló árvízre tervezték Magyarországon, de azt vették észre a szakemberek, hogy a 100 éves árvíz ma már 10 évente fordul elő. A szakértők szerint egyébként egyelőre nem drámai a helyzet, de kezd ahhoz hasonlítani, különösen ami az aszály hatásait illeti. Az ország ilyen szempontból két részre osztható. A Dunántúl nedves terület marad, ezt tükrözik a Sió mellékfolyója és a Kapos vízgyűjtő területén mért adatok. Itt megnő az árvizek és a villámárvizek gyakorisága, a Tiszántúlon ezzel szemben az aszályosság mértéke nő meg. Egy svájci biztosító adatai szerint egyébként globálisan az összes természeti katasztrófa 90%-a vízzel kapcsolatos, de Szőlősi Nagy András szerint a legnagyobb károkat mégis az aszály okozza. Az aszály ellen nem lehet fellépni, mert klimatikus hatásai vannak, állítja, viszont ez az a terület, ahol a megfelelő vízgazdálkodással lehet védekezni, egészen pontosan adaptálódni. A külső forrásból érkező édesvíz aránya egyébként több mint 94% Magyarországon, ezzel az Európai Unión belül nálunk a legnagyobb a határon túlról érkező vizeknek való kitettség. Ez egy földrajzi adottság, éppen ezért nagyon fontos az, hogy hogyan bánunk azzal a vízmennyiséggel, amely átfolyik az országon, hangsúlyozzák a kutatók. Az egy főre jutó belső, az ország területén keletkező megújuló vízkészletben, Európai Uniós viszonylatban utolsó előttiek vagyunk egyébként. A teljes megújuló vízkészlet az, ami átfolyik az országon, a megújuló pedig az ország területén keletkező víz, csapadék, illetve az ország területén lévő források. Ez megint csak azt jelenti, hogy nagyon oda kell figyelni arra a vízre, ami átfolyik tehát az országon, és arra a vízre is, ami az ország területén keletkezik, mert ez biztosítja azt, hogy ne legyen annyira szegény vízben Magyarország. Egészen más témákkal folytatjuk hamarosan. Ott tartunk, hogy fizikailag elérhetetlen mesterséges intelligencia arcokat kérnek a plasztikai sebészektől, elsősorban a hölgyek, de előfordul, hogy a férfiak is. Hamarosan elmondom, hogy miről van szó, hogy miért tartják a svéd otthonokat a világ legkényelmesebb otthonainak, ez is egy érdekes téma. Természetesen tudományos szempontból fogjuk ezt a kérdést is körbejárni, mint ahogy azt is, hogy mekkora, hány méteres kilengése lehet egy-egy felhőkarcolónak, igen, méteres, nem hangzik jól, ugye? Meg fogjuk nézni ezt a témát is, illetve mindenek előtt egy harmadik érdekességgel lépünk mindjárt tovább. Adatközpont létesítések bejelentésére szolgáló weboldalt indított el a világ egyik legismertebb környezetvédelmi aktivistája, Erin Bronkovich. Nem tudom ki, hogy van vele, de a róla szóló 2000-ben bemutatott film, az Erin Bronkovich Zűrös természet című film, nekem az egyik kedvencem, Julia Roberts játssza egyébként benne a főszerepet, szóval ezzel a témával folytatjuk mindjárt.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik. Paks FM.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Adatközpont bejelentő oldalt indított Erin Bronkovics, amikor először olvastam erről, azonnal felkaptam a fejem, ugyanis egyik kedvenc filmem az életéről, illetve mondhatnám úgyis befutásáról szóló film, az Erin Bronkovics Zűrös természet című filmet 2000-ben mutatták be, Julia Roberts játssza benne a főszerepet, egy olyan hölgyet, aki végzettség nélkül, pusztán a kitartásának köszönhetően térdre tud kényszeríteni egy környezetkárosító óriás vállalatot, igaz történetről van szó, ki az, akinek beugrik a film. Egyébként Julia Roberts, a színésznő, az ebben a filmben nyújtott alakításáért Oscar-díjat és Golden Globe-díjat is kapott. No de, visszatérve a hölgyhöz, akiről ez a film is szólt akkor, Erin Bronkovics adatközpont bejelentő oldalt indított. A hölgyet elsősorban környezetvédelmi aktivistaként ismerték meg annak idején a 90-es években. Egyébként azóta meggazdagodott és számos projektje volt. A mostanit is közösségi környezetvédelmi projektként titulálják. A kezdeményezés célja, hogy az amerikaiak transzparens tájékoztatást kapjanak arról, hogy a környékükön milyen adatközpont létesítési projektek zajlanak, vagy indulnak a későbbiekben, illetve fel tudják emelni a hangjukat a környezetkárosító projektekkel szemben. Az oldal, a weboldal központi eleme egy a közösség által gondozott térkép, amely az Egyesült Államok területén már üzemelő, létesítés alatt álló, vagy még csak tervezési szakaszban járó kisebb-nagyobb adatközponti létesítmények lokációját ábrázolja. A térkép jelenleg több mint 2700 jelentést tartalmaz, jelentős részük egyébként Texas állam területén helyezkedik el, köztük 297 darab észlelés Sulphur Springsből érkezett, ahol az egyik cég kivitelezésében egy 30 épületből álló komplexum építésének előkészítése zajlik. A létesítmény teljes kapacitása a tervek szerint 3 gigawatt lesz, már ha elkészül, a helyiek ugyanis a legkevésbé sem lelkesednek az ötletért, hogy a szomszédjukban adatközpont épüljön, ráadásul a kisajátítások miatt, a föld kisajátítások miatt több korábbi földtulajdonos is perre ment, ami gáncsolhatja az építkezést. No de mi a probléma az adatközpontokkal? Nos, a legtöbb ember az adatközpontok környezetterhelése miatt aggódik, köztük is a létesítmények vízháztartásra gyakorolt hatása és a megugró energiafogyasztás, ez a két leginkább neuralgikus pont. Egyébként ez az oldal egyelőre csak figyelemfelhívást szolgál, konkrét, különálló ügyekkel nem foglalkozik. Az viszont mindenképpen érdekes kérdés, és egyre többet foglalkozik vele a tudomány világa, hogy bár az embereknek szükségük van az energiára, egyre nagyobb az energiaigényük, sőt, a számítógépeket, az okostelefonjaikat és az internetet is, valamint a mesterséges intelligenciát is előszeretettel és egyre nagyobb térnyeréssel használják, az ezeket a dolgokat kiszolgáló adatközpontokat viszont nem szívelik. Pedig valahogy a kettőnek meg kell férnie egymás mellett, meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, és minket meglátjuk, illetve meghalljuk, hogy hogyan is folytatjuk tudományos magazinunkat egy újabb érdekes témával. Ott tartunk, hogy amikor az emberek plasztikai sebészhez mennek, elsősorban egyébként a hölgyek, akkor már nem csak elmagyarázzák, esetleg egy fényképet, egy újságcikket, egy fotót tudnak mutatni, hogy mit szeretnének például az arcukon korrigálni, hanem mesterséges intelligencia által generált képet hoznak az orvosokhoz. Ezek az AI arcok viszont fizikailag elérhetetlenek, állítják a plasztikai sebészek, szóval egy újabb érdekes téma, mindjárt folytatjuk.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Pax FM. Hírek a tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Fizikailag elérhetetlen mesterséges intelligencia által generált arcokat kérnek a plasztikai sebészektől azok, akik valamit szeretnének változtatni az arcukon, írja az sg.hu. Az emberi anatómia nem követi a digitális fantáziákat, ezért a chatbotok által megalkotott tökéletes szimmetria új pszichológiai nyomást helyez a kozmetikai sebészet világára. Rendkívül érdekes, lássuk, hogy miről van szó. A plasztikai sebészeket egyre inkább aggasztja az úgynevezett AI arc jelenség terjedése, mivel egyre több páciens érkezik a rendelőikbe olyan mesterséges intelligencia által generált irreális elképzelésekkel, amelyek azt mutatják, hogyan szeretnének kinézni. Dr. Nora Nugent, walesi kozmetikai sebész nyilatkozott arról, hogy elkezdtek hozzá páciensei olyan fotókkal érkezni, amelyeken saját magukat mesterséges intelligencia által megszépítve látják, és hamis elvárásokat támasztanak azzal kapcsolatban, hogy ezek az eredmények műtéttel is elérhetők. Azt hiszem, hogy ma már mindenkinek van a Facebook oldalon legalább egy, ha nem több olyan ismerőse, aki mesterséges intelligenciával megszépített profilképet tesz ki magáról, és ez esetleg más posztoknál is előfordulhat. Az viszont más kérdés, hogy ezt a fotót elvisszük egy plasztikai sebészhez, hogy hát így szeretnénk kinézni, ez volna a megrendelés. Az ötlet az orvosok szerint azért irreális, mert a mesterséges intelligencia irreálisan szimmetrikus arcot generál, ami a valós életben sokszor kivitelezhetetlen. No, de visszatérve dr. Nora Nugent nyilatkozatához, azok az emberek, akik AI chatbotokat használnak irreális arcuk megalkotására, egyre gyakrabban jelennek meg tehát a sebészek rendelőiben olyan elképzelésekkel, amelyek hibátlan bőrt, élesen formázott arccsontokat, kifinomult orrot és szinte tökéletes szimmetriát követelnek, olyan elvárásokat, amelyek túl időigényesek, megfizethetetlenül drágák, és sok esetben fizikailag elérhetetlenek, állítják az orvosok. Míg az AI képes minden egyes pixelt kontrollálni, a sebészet biztosan nem működik ilyen mikroszkópikus részletességi szinten, állítja dr. Alex Karidis, egy nyugat-londoni sebész, írja az sg.hu. Sok páciens számára azonban ezek az elvárások jóval azelőtt kialakulnak, hogy egyáltalán találkoznának egy sebésszel. Mindkét orvos arról nyilatkozott egyébként, hogy milyen erőteljes pszichológiai hatása lehet a mesterséges intelligencia által generált képeknek a páciensek esztétikai ideájainak kialakításában. Dr. Nugent szó szerint azt nyilatkozta ezzel kapcsolatban, hogy amint meglátunk magunkról egy tökéletes képet, az egyszerűen beleég az agyunkba. A sebészek azt is hangsúlyozzák ennek a problémának a kapcsán, hogy egyébként a kozmetikai műtétek eredménye egyáltalán nem garantált, valamint az úgynevezett AI arc esztétikájában is észrevettek már visszatérő elemeket, különösen a túlzott szimmetriát illetően, ha valakinek csak pár milliméterrel mondjuk az egyik szeme feljebb van a másiknál, ezt ugye a mesterséges intelligencia másodpercek alatt képes módosítani, az életben viszont lehetetlen. És még egy érdekesség ezzel kapcsolatban, dr. Julián de Silva, egy kozmetikai sebész szerint bizony vannak már olyan plasztikai sebészek is, akik megdöbbentően látványos műtéti eredményeket osztanak meg a közösségi médiában, reklámozva ezzel magukat, miközben a képeket mesterséges intelligencia által generálják, vagyis olyas valamit reklámoznak, amit egyébként képtelenek produkálni.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: XFM.
1: Hírek a tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Magazinunk legvégén jöjjön a felhőkarcolós téma, amit még ígértem. Azt mondják, hogy a felhőkarcolók azért első ránézésre nem tűnnek túl biztonságosnak, még hogyha már a 20. század óta megszokta őket a szem, és megszokták őket az emberek. A valóságban egyébként ezek az építmények rendkívül stabilak, sőt, olykor sokkal biztonságosabbak, mint a hagyományos épületek. Van azonban egy apró, de annál érdekesebb részlet, amiről érdemes tudni. A felhőkarcolók szerkezete nagyon sokféle lehet, de van bennük egy ijesztő közös vonás, műszaki szempontból az épület szabadon kilenghet, sőt, kifejezetten jó, hogy kileng, írja a like.hu. Maga a rendszer, vagyis a felhőkarcoló szerkezete meglepően rugalmas. Egy igazán magas, nagyjából 300 méteres épület teteje erős szélben akár 2-3 métert is kilenghet anélkül, hogy a szerkezet összeomlana, vagy az anyag komolyabban elfáradna, viszont ebből soha semmit nem vesz észre az ember, amely éppen a felhőkarcoló tetején áll, vagy legfelsőbb emeletéről nézelődik kifelé. Az egyetlen ok, amiért a felhőkarcolók nem lengenek ki olyan vadul, az az, hogy az emberek ezt túl veszélyesnek éreznék, azért a mérnököknek úgy kell megtervezniük a szerkezetet, hogy megakadályozzák a túlzott kilengést, vagy legalábbis észrevétlenné tegyék azt. Különben a magasházak lakói és látogatói idő előtt megőszülnének, és egy percet sem tudnának nyugodtan aludni. A mérnökök egy olyan rugalmas rendszert alkotnak, amikor felhőkarcolót alkotnak, amelyet különféle kompenzátorokkal mesterségesen stabilizálnak, hogy semlegesítsék a kilengés érzetét. Egyetlen felhőkarcoló sem teljesen mozdulatlan, csak úgy látjuk, tehát a mozdulatlanság illúzióját szándékosan hozzák létre az alkotók, illetve a mérnökök. Elméletben tehát egy ilyen épület gond nélkül kilenghet 2-3 métert úgy, hogy semmi baj nem esik. No, de nézzük, hogy hogyan érik el mindezt a mérnökök. Többféle műszaki megoldást alkalmaznak egyébként, például az úgynevezett szerkezeti merevítést. Az épület merevségét növelik, hogy jobban ellenálljon a szélnek, bár az épületnek továbbra is kell egy kis mozgástér a hajlásra, a keresztirányú merevítésekkel el lehet érni, hogy kevésbé lengjen ki. Ez a megközelítés azonban egyébként nem mindig praktikus. Máskor úgynevezett hangolt tömegcsillapítókat alkalmaznak, ezek hatalmas, az épület tetején elhelyezett, csapágyakon vagy ingán függő betontömbök vagy víztartályok, amelyek ellensúlyozzák az épület kilengését. Ezeket finom hangolni is lehet, ha egy épület teteje a kelleténél jobban kilengene. Az egész rendszer nagyjából úgy működik, mint amikor a cirkuszi bohóc egy esernyőt próbál egyensúlyozni a tenyerén. Amikor az épület dőlni kezd, a súlypont eltolódása azonnal kiegyenlíti a mozgást. És van még egy érdekesség, a modern felhőkarcolókban előfordul, hogy a legfelső szinteket falak és ablakok nélkül hagyják, így a szél egyszerűen átfúj rajtuk, ami csökkenti az épületre nehezedő szélnyomást, és ezáltal a kilengést is. Ez a trükk nem annyira az épület szerkezetét változtatja meg, hanem egyszerűen megelőzi magát a kilengést. Hát ennyit a felhőkarcolók titokzatos világáról, és ennyit már a tudomány világáról. Sok érdekességgel volt dolgunk ma is. Remélem, hogy legközelebb is találkozunk. Most búcsúzom, én Strasser Andrea vagyok, de további nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek.
0: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Paks FM hivatalos slágerlistájával. Következik a Top 50. Reklám.
1: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focije a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
2: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövess online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
0: Reklámot hallottatok! Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Mind a közoktatásban, mind a szakképzésben megkezdték a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének, a TÉR-nek az átfogó felülvizsgálatát, írta a gyermek- és oktatásügyi miniszter pénteken Facebook oldalán. Lannert Judit közlése szerint a TÉR hosszú ideje viták tárgya a szakmában, a jelenlegi forma túlzott adminisztrációval jár, jelentős energiákat köt le és nem nyújt konstruktív szakmai visszajelzést. Ismertetése szerint az idei tanévben a teljesítményértékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget felfüggesztik, ugyanakkor ez a változás senkit nem érint hátrányosan, a korábban elért teljesítményértékelési illetmények megmaradnak, írja az MTI. FAD nagyközség hivatalos közösségi oldalán tájékoztatta a lakosságot, hogy a június 8-ai héten megkezdődik a faddi strand kivitelezése. A tervek szerint a jövő héten megkezdődik a terület előkészítése, ezt követően pedig a kivitelező fokozatosan átveszi és munkaterületként használja majd az érintett partszakaszt. A kivitelezés várhatóan mintegy 6 hónapot vesz majd igénybe, ez idő alatt az érintett területen korlátozásokra és a megszokott használat változására kell majd számítani. A munkálatok előkészítéseként ezúton kérik mindazokat a csónak tulajdonosokat, akiknek csónakja a kompkikötő és a régi strand területe közötti szakaszon található, hogy azt mielőbb szíveskedjenek eltávolítani a helyszínről. A település vezetése ezen felül kéri a csónak tulajdonosok, valamint a helyiek türelmét, együttműködését és megértését. Minden évben június első vasárnapján tartják meg a pedagógus napot, melynek alkalmából Szekszárdon többek között átadták az év oktatója díjat. Az eseményről a város polgármestere Berlinger Attila számolt be közösségi oldalán. A Tolnavár megyei szakképzési centrum pedagógus napi ünnepségén megköszönték mindazoknak az oktatóknak és munkatársaknak az áldozatos munkáját, akik nap mint nap a jövő generációiért dolgoznak az intézményben. Az ünnepségen számos kancellári és főigazgatói elismerést adtak át a centrum iskoláiban dolgozó pedagógusoknak és munkatársaknak. Az év oktatója díjat, amelyet idén második alkalommal ítéltek oda, Gyergyovics Tripolszki Dóra Beáta, mentoroktató, az első István középiskola pedagógusa vehette át. Berlinger Attila beszámolójában megköszönte a város valamennyi oktatási intézményében dolgozó kollégának a tanév minden fáradtságát, türelmét, odafigyelését és szakmai elhivatottságát.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
3: Tolnavár megye is csatlakozik a mozgás éjszakájához. Június 12-én este tartják meg az országos szinten nagy érdeklődésnek örvendő mozgás éjszakája nevű rendezvényt. Ebben az évben Tolnavár megyében, Dunaföldváron, Szekszárdon és Simontornyán csatlakozhatnak az eseményhez a mozgás szeretők. A Dunaföldvári Gyógy és Strandfürdő este 6 órától várja majd vendégeit. A csapatjátékok kedvelőit várja a strandröplabda és az új pályán a streetball, a vízszerelmesei pedig idén sárkányhajózhatnak. Aki inkább a természetben mozogna, indulhat gyalogtúrán, a futók pedig két táv közül is választhatnak. A dinamikusabb mozgást keresőknek ott lesz a kickbox, lazább testtudatosabb élményre vágyóknak pedig a jóga. Simontornyán a vártéren várják majd az érdeklődőket, ahol meglepetésekkel és vidám programokkal színesítik az estét. A résztvevők jelentkezhetnek természetjárásra, néptáncra, kispályás labdarúgásra, de akár kerékpározásra is. A Szekszárdi Sportközpont is hasonlóan szerteágazó kínálattal készül az eseményre. A jelenlévők kipróbálhatják a tekvándót, az íjászatot, sportot és a boxot is. Ezeken kívül tánc, futás és pilates is elérhető lesz. A nyugodtabbak sakkozhatnak, vagy éppen az e-sport világába is betekinthetnek. A részletes programok és további információk a Mozgás Éjszakája weboldalon érhetők el.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most... Here we go! Mi nem az a rádió vagyunk. Mi nem szeretünk 70-kedni. 50! De 50-kedni.

0: este hatig. A keverőpultnál Olasz Gabi.
1: És ezzel hivatalos slágerlistánk el is startolt. A mikrofonnál Olasz Gabi, a következő 3 órát pedig együtt tölthetjük. Remélhetőleg itt vagytok, és velem együtt pörgetitek le a kedvenceket. Például egy olyan felvételt is hallhatunk majd, amelyre Hegedűs Zsolt, egészségügyi miniszter is táncolt. Ez Hoss és a Midnight, a régi film egyik betétdalának átdolgozása, ez az Éhezők viadala, biztos sokan ismeritek. Na hát ez a feldolgozás most a 46. lesz. Halott pénz gyerekek, egy újdonságnak számító Marsalkó Dávid csapat felvétele, ez a 47. helyre érkezik. Kashmir Wild Ride, ritkán találkozunk vele, most megint itt van a 48. helyen. Gáspár Laci Tavasz című dalával érkezik majd, és itt van G Flip, egy újdonság, egy amerikai sorozat betétdala, ami nagyot megy világszerte, a Bed on Fire, azt gondolom joggal lehet itt. Kezdjük már is a listát ezzel.

0: éhezők viadalának ikonikus betétdala, illetve annak feldolgozása szólt, Hoss és a Midnight, ez a 46. volt. Folytatódik tovább a Paks FM slágerlistája, a Top 50-ben a 41. helyre érkezik a héten Bíró Csongor, a Macska Kövön is itt lesz. Csak úgy, mint Tame Impala és a Dracula, ami a TikTokon egy nagyon felkapott felvétel lett, ez a 42. Ewing Moretti, egy nagyszerű magyar dal a 43. helyen, Dua Lipa egy újdonsággal készült, a These Walls a múlt héten került listánkba, most a 44. és Rácz Gergő, illetve Orsovai René nagyon sok slágert hozott már össze, és szerintem itt egy újabb ékkő a laborból, ezt kotyvasztották nekünk. Mind a tiéd lehet, ez a címe, és a 45.
1: Top 50. A Paks FM
2: 45.

0: nem az a rádió vagyunk. Mi nem szeretünk 70-kedni.
1: 50.
0: De 50-kedni annál inkább.
2: Annál inkább.
0: Top 50.
1: Top 50.
0: A Paks FM-en.
1: 42.

Bíró Csongor énekelt, Macska Kövön című dala a 41. volt. Az előttünk álló zenei blokkot pedig megtöltjük jó zenével. Többek között egy nagy közönség kedvencel, Alex Warren nevét egyébként sokan ismerik, az újdonsága a Fever Dream, és nálunk a 36. Diaz most Flor Tomi nélkül és Well Hello mentesen érkezett, csak így szólóban Méreg című dalával a 37. helyről. A 90-es évek Faithless dalát dolgozta fel New Religion címmel BB Rexa, úgyhogy lesz itt velünk Insomnia is a 38. helyen. A New Level Empire csapat Valami Legyen című aktuális dala a 39. És itt van High Patton is egy régi dal feldolgozásával, a 40. most az Out of My Head.

0: házigazda Sokert József.
1: Minden szombaton és vasárnap reggel 6-tól 1 órás Suki Koktél Mix szól a Paks FM-en. Utána pedig 7-től 9-ig Nosztalgia Kívánság műsorral várlak benneteket. Már most kérhetitek kedvenceiteket a 0629-411-001-es számon, SMS-en vagy Viberen keresztül.
0: Suki Koktél. Minden hétvégén 6-tól 7-ig koktél mixben tálalva. 7-től 9 óráig Nosztalgia Kívánság műsor. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Vidd a stadion élményt a Nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focije a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
3: Paksi Atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
0: Reklámot hallottatok.

Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell, több kell, több kell. Legalább 50. Top 50. Top 50. Most a Paks FM-en. 37.

0: Alex Warren énekelt, a Fever Dream a 36. volt, és lassacskán zárjuk ezt az első zenei órát, tesszük például Marics Peti, Ember Márk és Brass Bence triójának dalával, az El kell, hogy engedj. Na hát ezt nem ők találták ki, de ők dolgozták fel, és a filmben is nagyon sikeres lett az egykori Damien dal, de ebben a blogban itt lesz majd még a következő órára átcsúszva, például Valmar LL Junior dala, volt pár alkalom, Kamrád a Hug Yourself feljön, itt lesz például Zola is, a Sehova se passzolok a 33. lesz, de Sonny Fodora dalát is meghallgatjuk majd, a Think About Us a 34. lesz. Szóval maradjatok a Top 50-nel, van azért majd még mit meghallgatni.
1: Top 50 a Paks FM
2: 35.

0: A Paks FM hivatalos slágerlistája.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
3: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
4: Mert sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Elutasította Vlagyimir Putyin orosz elnök ukrán hivatali partnerének, Volodymyr Zelenszkijnek azt a kezdeményezését, hogy találkozzanak egy harmadik országban a háború lezárására, írja az MTI. Egyelőre nem látom értelmét, mondta az orosz államfő a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórum plenáris ülésén. Zelenszkij felhívását goromba elemeket tartalmazó levélnek nevezte. Azt tanácsolta a hivatalban eltöltött idejének hosszára utalgató ukrán hivatali partnerének, hogy ne féljem és vegyen részt a választásokon az alkotmány keretei között. Megjegyezte, aki ezeket túllépve tartja magánál a hatalmat, az bitorló. Negyedik generációs atomreaktorokról tartott konferencián vett részt a Rosatom Pekingben május végén. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség által szervezett programon a gyors neutronos reaktor technológia legújabb fejlesztéseit mutatták be azzal a céllal, hogy bővítsék a nemzetközi együttműködést az atomenergia ágazatban, nyilatkozta rádiónknak a Rosatom Magyarország kommunikációs vezetője, Kóti Lóránt, aki azt is elmondta, hogy hogyan kapcsolódhat a technológia a paksi atomreaktorokhoz.
6: Negyedik generációs atomreaktor egyelőre Pakson nem épül, de ennek az előnyeit a későbbiekben használni tudja, illetve kamatoztatni tudja a Paks 2 atomerőmű. Tudnélik, ezek gyors neutronos reaktorok lesznek, és a paksi kiégett üzemanyag feldolgozás után alkalmasint a Paks 2 számára üzemanyagként számításba jöhet, ez egy úgynevezett MOX üzemanyag, tehát ilyen értelemben kapcsolódhat Paks 2-höz, illetve a paksi atomerőműhöz a negyedik generációs technológia.
5: Az új technológia az elmúlt évtizedekben felhalmozott kiégett nukleáris üzemanyag és a növekvő uránkereslet problémájának együttes kezelésével jelentősen javítani fogja az atomenergetika gazdasági hatékonyságát és növeli a környezetbiztonságot, hangsúlyozta Kóti Lóránt.
6: A jelentősége ennek abban áll, hogy a Földön az uránkészletek jelenleg körülbelül olyan 50 évre elegendőek. Jelenleg olyan 10 millió tonna feltárt uránkészlet van, amiből mondjuk hasznosulhat körülbelül olyan 7 millió tonna, 7-8 millió tonna, és hát ezek a készletek előbb-utóbb elfogynak, ezért van jelentősége az üzemanyagciklus zárásának, amiben pedig ugye a gyors neutronos reaktorok játszanak jelentős szerepet.
5: A Rosatom Magyarország kommunikációs vezetője arra is reagált, hogy hogyan fogadják az új magyarországi kormány által tervezett felülvizsgálatát a Paks 2-vel kötött szerződésüknek.
6: A Rosatom kész mindent, tulajdonképpen az összes számot, ami ezzel kapcsolatos, tehát a projekttel kapcsolatos számokat, számításokat bemutatni, és abszolút konstruktívan áll a kérdéshez, tehát mindenre válaszolunk, amit megkérdeznek tőlünk.
5: Teljes útlezárás volt érvényben a 61-es főúton Dunaföldvár határában, mert péntek délelőtt egy quad ez idáig tisztázatlan körülmények között felborult, adta hírül a katasztrófa védelem. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére a főutat teljes szélességében lezárták, kerülni mindkét irányból az M6-os autópálya felé lehetett. A quad vezetőjének állapotáról ez idáig nem közöltek információt a hatóságok.
1: És most... Sporthírek a Paks FM-en.
5: Az atomerőmű SE férfi kosárcsapata a tavalyi bronzérem után idén a negyedik helyen zárta a 2025-26-os bajnoki szezont a Falkó, a Szolnoki Olaj és a Kaposvár mögött. A csapat ez alatt megélt magasságokat és mélységeket. Összességében a magyar magtól többet várt Gulyás Róbert szakosztályvezető.
7: Ebben a szezonban voltunk nagyon fent és nagyon lent. A szezon eleje nem nagyon úgy indult, ahogy elvárható lett volna a csapattól. Az edzőváltás után volt egy nagyon sikeres időszakunk, ezáltal egy kicsit éhesebb is lett a közönség is talán a szezon végére, de ha reálisan nézzük, azért a Kaposvár jobban megérdemelte a bronzérmet, ezen az öt mérkőzésen jobban játszottak, mint mi. Én a magyar maggal vagyok kompletten elégedetlen. Ennél én sokkal többet vártam tőlük. Én azt gondoltam, a szezon egy magyar mag lesz az, amivel erősebbek leszünk a többi csapatnál, és ez nem jött be. Azt gondolom, hogy azoknak a meghatározó magyar játékosoknak kicsit több teljesítményt kell nyújtani, főleg az olyan mérkőzéseken, aminek igazán tétje van. Gondolok itt a playoffra.
5: A magyar mag Kohilleri kivételével marad, az idegen légiósok pedig cserélődnek. Az edző személye is kérdéses még, folytatta Gulyás Róbert.
7: Kosztást ismerve semmi se biztos, és azt se tuti. Az igazsághoz hozzátok, március 24-éig adtunk neki szerződést. Azóta folyamatosan vártuk a válaszát. Jelen pillanatban inkább arra látok esélyt, hogy nem jön vissza, mint hogy visszajön.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Rablóból elég lehet 40. De a Pax FM slágereiből több kell, több kell, több kell. Legalább 50. Top 50.
1: Top 50.
0: Most a Pax FM-en.
1: 31.

0: Pax FM top 50-e, hivatalos legelistenk pedig a második órájában jár. Valmár, Ele Junior és a Volt pár alkalom. Az elmúlt 2,5 percben ez a dal szólt a 31. helyről. És mi szól majd még a folytatásban? Például Novi, a Read All About It a 26. helyre érkezik. Tolvaj Reni dala nagyon régóta itt van. A Tusz egy kifejezetten alap kelléke már a top 50-eknek, ez a 27. Martin Garrix nélkül sincs toplista. A Butterflies most az aktuális kedvenc tőle, a 28. lesz. Burcsányi Éreztem a 29. helyen, Luis Capaldit pedig aligha kell bemutatnom, bár a most érkező dalát ritkábban hallhattuk, végre megérkezett ez is a top 50-be. Love the Hell Out of You, ez a 30.
1: Top 50 a Pax FM
2: 30. You got your demons, spent seasons on the dark side of the moon.

Read All About It, Novidala szólt a 26. helyről, és pont félúton járunk toplistákban, a 25. helyen folytatjuk majd nem sokára, de mielőtt ezt megtennénk, azért kicsikét nyúljunk már messzebbre, és tegyünk majd oda félre egy Kowalski meg a Vega Dynamit című dalt a 21. helyre. Itt lesz majd még velünk Taylor Swift is, az Opalite a 22. helyre érkezhet, mindezeket megelőzi majd Valmár és Szikora Robi újdonsága, a közös dal címe pedig a Balatoni Lány, ez a 23. lesz, Olivia Dean előzi be őket a So Easy-vel, és hát mindezek előtt viszont a zenei folytatáson Dr. Béres gondoskodik, aki a Mangorize-dal közösen átdolgozta a 90-es évek hip-hop boys dalát. Jön az Éjjel ott várok rád!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
1: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületeken.

0: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu
1: Jogomvan.hu
2: Jogomvan.hu
1: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu
1: Jogomvan.hu
2: Elképesztő női energiák és őszinte mondani való. Megjelent Metzger Viki, Nagy Bogi és Miss Mood közös dala az Éden. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most vissza a Top 5-es slágereihez a Paks FM-en.
1: Top 50. A Paks FM hivatalos slágerlistája. 22.

0: nem az a rádió vagyunk. Mi nem szeretünk 70-kedni.
1: 50.
0: De 50-kedni annál inkább.
2: Annál inkább.

0: Kovalszky meg a Vega Dynamite a 21. helyen durrant, és hogy mi robbanhat majd még be a folytatásban. Például Sabrina Carpenter a Man Child-el a 16. helyre érkezik, de már csak a következő órában. Lesz velünk itt még a folytatásban Help Chris, igazi szerelem a 17. helyen, Sombr Andres dala régóta kelléke a top 50-eknek, sokszor volt top 10-es, most a 18. lesz majd. Gáspár Laci volt már itt velünk a listán, akkor szólóban hozta a tavaszt, most K. Kevinnel hozza a Forog a Föld című dalát a 19. helyre, és megérkezett az albán származású amerikai énekesnő Eva Max a Loving Myself, a folytatás, és nálunk a 20.
1: Top 50 most a Fox FM-en.
2: 20.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megjelent pénteken a magyar közlönyben a pártok és a pártalapítványok 2026-os állami támogatásáról szóló kormányhatározat, írja az MTI. A pártokat és a pártalapítványokat az országgyűlési választás eredményének megfelelően illeti meg támogatás. A kormányhatározat szerint a Tisza párt 706 millió forintos, a Fidesz 517 millió forintos, a Mi Hazánk Mozgalom 157 millió forintos, a KDNP pedig 92 milliós támogatásban részesül. Míg az országos listán mandátumot nem szerzett, demokratikus koalíció 12 millió forintot kap idén. Emellett a Tisza párt új pártalapítványának 887 milliós támogatást adnak, a Fidesz pártalapítványa, a Szövetség a Polgári Magyarországért alapítvány 614 milliót kap, míg a Mi Hazánk alapítvány 92 milliós, a KDNP Barankovics István alapítványa 3 milliós, a DK új köztársaságért alapítványa pedig 17 milliós támogatásban részesül. Mintegy 300-350 ezer vállalkozót érinthet a kisadózó vállalkozások tételes adójának, a KATÁ-nak a 2027-re tervezett kibővítése. A GKI Gazdaságkutató ZRT azzal számol, hogy 250-270 ezer kisadózót érhet át az adózási formára. A GKI pénteken publikált, az MTI-hez eljutatott legfrissebb elemzésében felidézte, hogy a kormány 2027-től visszaállítaná a KATA széles körű elérhetőségét. A tervek szerint az adózási forma továbbra is egyszerű és alacsony adminisztrációs terhet jelentene a mikrovállalkozások és önfoglalkoztatók számára, biztosítaná a cégeknek történő számlázás lehetőségét, ugyanakkor garanciákat is tartalmazna a bújtatott foglalkoztatás kizárására. A KATA adózást fénykorában mintegy 444 ezer vállalkozó választotta, ami éves szinten közel 200 milliárd forint bevételt hozott a költségvetésnek. FAD nagyközség hivatalos közösségi oldalán tájékoztatta a lakosságot, hogy a június 8-ai héten megkezdődik a FADI strand kivitelezése. A tervek szerint a jövő héten megkezdődik a terület előkészítése, ezt követően pedig a kivitelező fokozatosan átveszi és munkaterületként használja majd az érintett partszakaszt. A kivitelezés várhatóan mintegy 6 hónapot vesz majd igénybe, ez idő alatt az érintett területen korlátozásokra és a megszokott használat változására kell majd számítani. A munkálatok előkészítéseként ezúton kérik mindazokat a csónak tulajdonosokat, akiknek csónakja a kompkikötő és a régi strand területe közötti szakaszon található, hogy azt mielőbb szíveskedjenek eltávolítani a helyszínről. A település vezetése ezen felül kéri a csónak tulajdonosok, valamint a helyiek türelmét, együttműködését és megértését.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: Tolna vármegye is csatlakozik a mozgás éjszakájához. Június 12-én este tartják meg az országos szinten nagy érdeklődésnek örvendő mozgás éjszakája nevű rendezvényt. Ebben az évben Tolna vármegyében, Dunaföldváron, Szekszárdon és Simontornyán csatlakozhatnak az eseményhez a mozgás szeretők. A Dunaföldvári Gyógy és Strandfürdő este 6 órától várja majd vendégeit. A csapatjátékok kedvelőit várja a strandröplabda és az új pályán a streetball, a vízszerelmesei pedig idén sárkányhajózhatnak. Aki inkább a természetben mozogna, indulhat gyalogtúrán, a futók pedig két táv közül is választhatnak. A dinamikusabb mozgást keresőknek ott lesz a kickbox, lazább testtudatosabb élményre vágyóknak pedig a jóga. Simontornyán a vártéren várják majd az érdeklődőket, ahol meglepetésekkel és vidám programokkal színesítik az estét. A résztvevők jelentkezhetnek természetjárásra, néptáncra, kispályás labdarúgásra, de akár kerékpározásra is. A Szekszárdi Sportközpont is hasonlóan szerteágazó kínálattal készül az eseményre. A jelenlévők kipróbálhatják a tekvándót, az íjászatot és a boxot is. Ezeken kívül tánc, futás és pilates is elérhető lesz. A nyugodtabbak sakkozhatnak, vagy éppen az e-sport világába is betekinthetnek. A részletes programok és további információk a Mozgás Éjszakája weboldalon érhetők el.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: zene, és az utolsó zenei óránkat kezdtük meg. Ezt a 60 percet is megtöltjük majd finomságokkal. Sabrina Carpenter Manchild szólt egyébként nem sokkal ezelőtt a 16. helyről. És hát nézzük meg, hogy ki van a 10. közelében. Geszti Péter egy 75-ös Fun McCoy Hustle dal átdolgozásával. Ez a Mindenki legyen rohadt gazdag a 11. helyről. Benson Boone is énekel, a Sorry I'm Here for Someone Else a 12. lesz. Tóth Abigail ezúttal angolul énekel a román Accent csapat Sugar Daddy című dalában a 13. helyről. Ed Sheeran a Sapphire-t hozza, és itt lesz majd még velünk Lotfi Beggy és Vétek álmodoztam című dalának átdolgozása is pillanatokon belül, ugyanis ezzel megyünk tovább.
1: Top 50
2: a Paks FM 15.

0: mindenki legyen rohadt gazdag, Geszti Péter jó kívánsága pedig azt gondolom célba ért, remélhetőleg teljesül is. A 11. helyről szólt mindez. És hogy mi szól a folytatásban? Most már a legjobb 10-ből potyognak a dalok. Taylor Swift, The Fate of Ophelia itt a top 56. helyén. Nagy Bogi Dash közöse a Jól leszek újra szintén bekerült a Paks FM top listájára a 7. helyre. Accent a régi Kylie című dalát dolgozta át, leporolták egy kicsit, felturbózták, a Don't Leave Kylie pedig Európa kedvence lett. Nálunk most a 8. Dr. Béres már volt itt, akkor a Mangorize-zal, most pedig Radics Gigivel egy Zambó Jimmy dal átdolgozásával készültek, ez a Még nem veszíthetek a 9. helyről, és 16 évvel ezelőtt álmodta meg a Hurts a Wonderful Life című dalát, a Purple Disco Machine pedig tavaly nyúlt hozzá, és azóta is imádjuk. Ez nálunk most a 10.
1: Top 50. Most. A Paks FM-en.
2: 10.

0: Pablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Top 50. Most a Paks FM-en.
1: 9.

0: Mi nem az a rádió vagyunk. Mi nem szeretünk 70-kedni. 50. De 50-kedni annál inkább. Annál inkább. Top 50. A Paks FM-en.
1: 7.

0: The Fate of Ophelia, Taylor Swift-dal a szólt, mely felvétel többször is volt már első, de még többször top 3-as. Most a 6. helyről szólhatott. No, és hogy mi történik a legjobb 5-ben? Például a 2. helyen éppen lecsúszva a dobogóról a múlt heti és az előtti hét első helyezettje Bruno Mars az I Just Might-tal lett, tehát az ezüstérmes. Ray, Where's My Husband a 3. helyen és éppen lecsúszva a dobogóról énekelhet majd Zara Larsson is. A Midnight Sun a 4. Miley Cyrus pedig itt van az End of the World-el és támad már is az 5. helyről.
1: Top 50 a Paks FM-en Olasz Gabival.
2: 5.

0: Your husband is coming.
1: Top 50. Most. A Pax FM-en.
2: Második.

0: elmúlt hetek első helyezettjét hallottuk, a második helyről most jelenleg ez volt Bruno Mars I Just Might című dala. Na de akkor ki lehet az első? Annyit segítek, hogy Nagy-Britanniából érkezett mesterségének címere, hogy mindig jó zenéket készít, már lassan egy évtizede, vagy talán kicsit több is, és a listánkon már volt itt egy dalával, Ed Sheeran viszont most érkezik egy másikkal is, hiszen a Kamera nálunk a héten az első lett.
1: Top 50 a Pax FM-en.
2: Az első.

0: Sheeran énekelt Kamera című újdonsága, és aranyérmes dala szólt itt a Paks FM Top 50-ében. Ezzel zártuk az e-heti listát, és hogy hogyan alakul majd a jövő heti lista és a dalok, illetve előadók sorsa, ez kiderül egy hét múlva szombaton délután 3 és 6 között. Bízok benne, hogy akkor is találkozunk, majd is együtt pörgetjük le a Paks FM kedvenceit. Addig is szép hétvégét és majd szuper hetet kívánok mindenkinek, találkozzunk egy hét múlva. Köszi a figyelmet, Olasz Gabi vagyok. Csók közön!
1: Ez volt a

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Mind a közoktatásban, mind a szakképzésben megkezdték a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének, a TÉR-nek az átfogó felülvizsgálatát, írta a gyermek- és oktatásügyi miniszter pénteken Facebook oldalán. Lannert Judit közlése szerint a TÉR hosszú ideje viták tárgya a szakmában, a jelenlegi forma túlzott adminisztrációval jár, jelentős energiákat köt le és nem nyújt konstruktív szakmai visszajelzést. Ismertetése szerint az idei tanévben a teljesítményértékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget felfüggesztik, ugyanakkor ez a változás senkit nem érint hátrányosan, a korábban elért teljesítményértékelési illetmények megmaradnak, írja az MTI. Negyedik generációs atomreaktorokról tartott konferencián vett részt a Rosatom Pekingben május végén. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség által szervezett programon a gyors neutronos reaktor technológia legújabb fejlesztéseit mutatták be azzal a céllal, hogy bővítsék a nemzetközi együttműködést az atomenergia ágazatban, nyilatkozta rádiónknak a Rosatom Magyarország kommunikációs vezetője, Kóti Lóránt, aki azt is elmondta, hogy hogyan kapcsolódhat a technológia a paksi atomreaktorokhoz.
3: Negyedik generációs atomreaktor egyelőre Pakson nem épül, de ennek az előnyeit a későbbiekben használni tudja, illetve kamatoztatni tudja a Paks 2 atomerőmű. Tudnélik, ezek gyors neutronos reaktorok lesznek, és a paksi kiégett üzemanyag feldolgozás után alkalmasint a Paks 2 számára üzemanyagként számításba jöhet, ez egy úgynevezett MOX üzemanyag, tehát ilyen értelemben kapcsolódhat Paks 2-höz, illetve a paksi atomerőműhöz a negyedik generációs technológia.
2: Az új technológia az elmúlt évtizedekben felhalmozott kiégett nukleáris üzemanyag és a növekvő uránkereslet problémájának együttes kezelésével jelentősen javítani fogja az atomenergetika gazdasági hatékonyságát és növeli a környezetbiztonságot, hangsúlyozta Kóti Lóránt.
3: A jelentősége ennek abban áll, hogy a Földön az uránkészletek jelenleg körülbelül olyan 50 évre elegendőek, jelenleg olyan 10 millió tonna feltárt uránkészlet van, amiből mondjuk hasznosulhat körülbelül olyan 7-8 millió tonna, és hát ezek a készletek előbb-utóbb elfogynak, ezért van jelentősége az üzemanyagciklus zárásának, amiben pedig ugye a gyors neutronos reaktorok játszanak jelentős szerepet.
2: A Rosatom Magyarország kommunikációs vezetője arra is reagált, hogy hogyan fogadják az új magyarországi kormány által tervezett felülvizsgálatát a Paks 2-vel kötött szerződésüknek.
3: A Rosatom kész mindent, tulajdonképpen az összes számot, ami ezzel kapcsolatos, tehát a projekttel kapcsolatos számokat, számításokat bemutatni, és abszolút konstruktívan áll a kérdéshez, tehát mindenre válaszolunk, amit megkérdeznek tőlünk.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: Az atomerőmű SE férfi kosárcsapata tavalyi bronzérem után idén a negyedik helyen zárta a 2025-26-os bajnoki szezont a Falkó, a Szolnoki Olaj és a Kaposvár mögött. A csapat ez alatt megélt magasságokat és mélységeket. Összességében a magyar magtól többet várt Gulyás Róbert szakosztályvezető.
4: Ebben a szezonban voltunk nagyon fent és nagyon lent. A szezon eleje nem nagyon úgy indult, ahogy elvárható lett volna a csapattól. Az edzőváltás után volt egy nagyon sikeres időszakunk, ezáltal egy kicsit éhesebb is lett a közönség is talán a szezon végére, de ha reálisan nézzük, azért a Kaposvár jobban megérdemelte a bronzérmet, ezen az öt mérkőzésen jobban játszottak, mint mi. Én a magyar maggal vagyok kompletten elégedetlen. Ennél én sokkal többet vártam tőlük. Én azt gondoltam a szezon, hogy a magyar mag lesz az, amivel erősebbek leszünk a többi csapatnál, és ez nem jött be. Azt gondolom, hogy azoknak a meghatározó magyar játékosoknak kicsit több teljesítményt kell nyújtani, főleg az olyan mérkőzéseken, aminek igazán tétje van. Gondolok itt a playoffra.
2: A magyar mag Kohilleri kivételével marad, az idegen légiósok pedig cserélődnek. Az edző személye is kérdéses még, folytatta Gulyás Róbert.
4: Kosztászt ismerve semmi se biztos, és azt se tuti. Az igazsághoz hozzátett, március 24-éig adtunk neki szerződést. Azóta folyamatosan vártuk a válaszát. Jelen pillanatban inkább arra látok esélyt, hogy nem jön vissza, mint hogy visszajön.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tart. most. Egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: Ascoltalo.
1: Ezt hallgatom az autóban.
2: Összekö.
0: Nagyon szeretem.
3: Box FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Elutasította Vlagyimir Putyin orosz elnök ukrán hivatali partnerének, Volodymyr Zelenszkijnek azt a kezdeményezését, hogy találkozzanak egy harmadik országban a háború lezárására, írja az MTI. Egyelőre nem látom értelmét, mondta az orosz államfő a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórum plenáris ülésén. Zelenszkij felhívását goromba elemeket tartalmazó levélnek nevezte. Azt tanácsolta a hivatalban eltöltött idejének hosszára utalgató ukrán hivatali partnerének, hogy ne féljem és vegyen részt a választásokon az alkotmány keretei között. Megjegyezte, aki ezeket túllépve tartja magánál a hatalmat, az bitorló. Több száz munkavállaló és családja élvezte a Paks 2 ZRT hagyományos gyereknapját az Eszi sportcsarnokban és annak udvarán. Számtalan érdekesség várta a gyerekeket, nagy lelkesedéssel mesélték élményeiket. Csűrös Blanka szinte mindent kipróbált.
2: Lefotóztak engem, így futottam ezeknél a bicikliknél, ahogy tekertem a úgymenc. Mellettem a kisfiú nagyon gyorsan tekerte, szóval mindig kívánt az útról.
3: Kint még lesz habpart is.
2: Már van, és nem mehetünk bele, mert anya azt mondta.
3: Hát gondolom nem hozott nektek váltóruhát.
2: Nem, a szemünkbe belemegy a izé, és a Dolcinak tavalyi kötőhártyája lett tőle.
3: Hát akkor mondd anyának legközelebb, hogy hozzon nektek úszó szemüveget.
1: A 8 éves Rákóczi Anna Flóra igen választékos szókincsel mesélt rádiónknak élményeiről.
4: Kipróbáltam az ugráló várakat, kézműveskedtem sokat, játszottam.
3: Volt-e itt valami különlegesség, amivel eddig nem nagyon találkoztál?
4: Volt egy nagyon-nagyon nagy és magas tűzoltóautó, aminek most fogunk majd felmenni a tetejére. Hát az Magyarország legmagasabb magirusza. Hát körülbelül az embereket ilyen hangyáknak látjuk, a házakat meg ilyen miniatűr törpeházaknak.
1: Annával egyetemben a 10 éves bátyja, Péter is a tűzoltóautós emelődarúzást várt a nagy izgalommal.
5: Nekem igazából a kézműveskedés nagyon tetszett, az ugrálóvárak, például az a nagy terepjárós ugrálóvár, meg csúszdás ugrálóvár is, meg volt egy sima. Gokártoztam is, és most felmegyünk Magyarország legmagasabb darus tűzoltóautójának a tetejére, és onnan szerintem látni egész Paksot.
3: Volt habparti, elég vizes a hajad.
5: Nagyon-nagyon sok hab volt, féltem, hogy elmerülök, szerintem tök menő volt.
1: Minden évben június első vasárnapján tartják meg a pedagógus napot, melynek alkalmából Szekszárdon többek között átadták az év oktatója díjat. Az eseményről a város polgármestere Berlinger Attila számolt be közösségi oldalán. A Tolnavár megyei szakképzési centrum pedagógus napi ünnepségén megköszönték mindazoknak az oktatóknak és munkatársaknak az áldozatos munkáját, akik nap mint nap a jövő generációiért dolgoznak az intézményben. Az ünnepségen számos kancellári és főigazgatói elismerést adtak át a centrum iskoláiban dolgozó pedagógusoknak és munkatársaknak. Az év oktatója díjat, amelyet idén második alkalommal ítéltek oda, Gyergyovics Tripolszki Dóra Beáta, mentoroktató, az első István középiskola pedagógusa vehette át. Berlinger Attila beszámolójában megköszönte a város valamennyi oktatási intézményében dolgozó kollégának a tanév minden fáradtságát, türelmét, odafigyelését és szakmai elhivatottságát. Teljes útlezárás volt érvényben a 61-es főúton Dunaföldvár határában, mert péntek délelőtt egy quad ezidáig tisztázatlan körülmények között felborult, adta hírül a katasztrófa védelem. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére a főutat teljes szélességében lezárták, kerülni mindkét irányból az M6-os autópálya felé lehetett. A quad vezetőjének állapotáról ezidáig nem közöltek információt a hatóságok.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most. Egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm. Össze.

0: mindjárt folytatjuk. A Best of élesztő összeállítással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Mind a közoktatásban, mind a szakképzésben megkezdték a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének, a TÉR-nek az átfogó felülvizsgálatát, írta a gyermek- és oktatásügyi miniszter pénteken Facebook oldalán. Lannert Judit közlése szerint a TÉR hosszú ideje viták tárgya a szakmában, a jelenlegi forma túlzott adminisztrációval jár, jelentős energiákat köt le és nem nyújt konstruktív szakmai visszajelzést. Ismertetése szerint az idei tanévben a teljesítményértékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget felfüggesztik, ugyanakkor ez a változás senkit nem érint hátrányosan, a korábban elért teljesítményértékelési illetmények megmaradnak, írja az MTI. Megjelent pénteken a magyar közlönyben a pártok és a pártalapítványok 2026-os állami támogatásáról szóló kormányhatározat, írja az MTI. A pártokat és a pártalapítványokat az országgyűlési választás eredményének megfelelően illeti meg támogatás. A kormányhatározat szerint a Tisza párt 706 millió forintos, a Fidesz 517 millió forintos, a Mi Hazánk Mozgalom 157 millió forintos, a KDNP pedig 92 milliós támogatásban részesül. Míg az országos listán mandátumot nem szerzett, demokratikus koalíció 12 millió forintot kap idén. Emellett a Tisza párt új pártalapítványának 887 milliós támogatást adnak, a Fidesz pártalapítványa, a Szövetség a Polgári Magyarországért alapítvány 614 milliót kap, míg a Mi Hazánk alapítvány 92 milliós, a KDNP Barankovics István alapítványa 3 milliós, a DK új köztársaságért alapítványa pedig 17 milliós támogatásban részesül. Minden évben június első vasárnapján tartják meg a pedagógus napot, melynek alkalmából Szekszárdon többek között átadták az év oktatója díjat. Az eseményről a város polgármestere Berlinger Attila számolt be közösségi oldalán. A Tolnavár megyei szakképzési centrum pedagógus napi ünnepségén megköszönték mindazoknak az oktatóknak és munkatársaknak az áldozatos munkáját, akik nap mint nap a jövő generációiért dolgoznak az intézményben. Az ünnepségen számos kancellári és főigazgatói elismerést adtak át a centrum iskoláiban dolgozó pedagógusoknak és munkatársaknak. Az év oktatója díjat, amelyet idén második alkalommal ítéltek oda, Gyergyovics Tripolszki Dóra Beáta, mentoroktató, az első István középiskola pedagógusa vehette át. Berlinger Attila beszámolójában megköszönte a város valamennyi oktatási intézményében dolgozó kollégának a tanév minden fáradtságát, türelmét, odafigyelését és szakmai elhivatottságát. FAD nagyközség hivatalos közösségi oldalán tájékoztatta a lakosságot, hogy a június 8-ai héten megkezdődik a FADI strand kivitelezése. A tervek szerint a jövő héten megkezdődik a terület előkészítése, ezt követően pedig a kivitelező fokozatosan átveszi és munkaterületként használja majd az érintett partszakaszt. A kivitelezés várhatóan mintegy 6 hónapot vesz majd igénybe, ez idő alatt az érintett területen korlátozásokra és a megszokott használat változására kell majd számítani. A munkálatok előkészítéseként ezúton kérik mindazokat a csónak tulajdonosokat, akiknek csónakja a komp kikötő és a régi strand területe közötti szakaszon található, hogy azt mielőbb szíveskedjenek eltávolítani a helyszínről. A település vezetése ezen felül kéri a csónak tulajdonosok, valamint a helyiek türelmét, együttműködését és megértését.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Az atomerőmű SE férfi kosárcsapata a tavalyi bronzérem után idén a negyedik helyen zárta a 2025-26-os bajnoki szezont a Falkó, a Szolnoki Olaj és a Kaposvár mögött. A csapat ez alatt megélt magasságokat és mélységeket. Összességében a magyar magtól többet várt Gulyás Róbert szakosztályvezető.
2: Ebben a szezonban voltunk nagyon fent és nagyon lent. A szezon eleje nem nagyon úgy indult, ahogy elvárható lett volna a csapattól. Az edzőváltás után volt egy nagyon sikeres időszakunk, ezáltal egy kicsit éhesebb is lett a közönség is talán a szezon végére, de ha reálisan nézzük, azért a Kaposvár jobban megérdemelte a bronzérmet, ezen az 5 mérkőzésen jobban játszottak, mint mi. Én a magyar maggal vagyok kompletten elégedetlen. Ennél én sokkal többet vártam tőlük. Én azt gondoltam a szezon, hogy a magyar mag lesz az, amivel erősebbek leszünk a többi csapatnál, és ez nem jött be. Azt gondolom, hogy azoknak a meghatározó magyar játékosoknak kicsit több teljesítmény teljesítményt kell nyújtani, főleg az olyan mérkőzéseken, aminek igazán tétje van. Gondolok itt a playoffra.
1: A magyar mag Kohileri kivételével marad, az idegen légiósok pedig cserélődnek. Az edző személye is kérdéses még, folytatta Gulyás Róbert.
2: Kostaszt ismerve semmi se biztos, és azt se tuti. Az igazsághoz hozzátett, március 24-éig adtunk neki szerződést. Azóta folyamatosan vártuk a válaszát. Jelen pillanatban inkább arra látok esélyt, hogy nem jön vissza, mint hogy visszajön.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a paksfm slágereihez és a Best of élesztőhöz. Mindjárt kezdünk.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Vince Bálint a vendégem. Jó reggelt, szia!
2: Jó reggelt, szia, és üdvözlök minden kedves hallgatót.
1: Nem tudom, hogy éjszaka nem sokat szoktál aludni, vagy este, vagy reggel nem sokat szoktál aludni, vagy reggel néha bepótolod, mert hogy természetfotózol, és hogy ebből az alkalomból és ebből kifolyólag elképesztően érdekes a te időbeosztásod.
2: Hát orvosi szempontból meg mondhatnám úgy is, hogy már-már igencsak veszélyes a dolog, mert nem tudom egyáltalán, hogy mikor alszom, mennyit alszom, mert úgy elveszett a történet valamikor a pandémia idején különösen, mert akkor nagyon egy olyan főszereplőre koncentráltam, aki éjszakai életet él, ő az eurázsiai hód, itt él a közelünkben, konkrétan a Paksi atomerőmű horgásztavain, a Kondor tavon fotóztam, és gyakorlatilag 7 éven keresztül folyamatosan kint voltam, és fényképeztem. Hogy aztán napközben bent kellett lenni a pandémia idején, hála Istennek ez nem így volt, mert otthon voltam, lehet, hogy nem kéne mondani, néha azért bekummantottam, hogy valahogy regenerálódjak, de a mai időszak is, a mostani időszak is már nem annyira erősen a hódokról szól, már több egyéb faj is van a palettán, akiket nem feltétlenül csak éjszaka, hanem nappal is fotózok, de ma sem alszom olyan túl sokat.
1: Nem tudtam egyébként a sztorit, nem tudtam, hogy a hódok borították fel az élet ritmusodat, és abszolút. Azt sem tudtam, hogy ez mikor történt. Azt viszont tudom, hogy mostanában történt, hogy a napokban átvehetted a Paksváros környezetért díjat, gratulálunk, és hát tudni kell a díjról, hogy 2 évente egy alkalommal, általában egy személynek ítéli oda ezt Paksváros önkormányzata, egy olyan személynek, aki a munkájával hozzájárul a város környezetének a megóvásához. Téged egyébként évek óta arról ismernek az emberek, hogy az atomerőmű védett környezetében lévő növény- és állatvilágot örökíted meg. Mit szóltál ehhez a városi elismeréshez? Mert hogy azért atomerőmű részéről, illetve az atomenergetikai és nukleáris szempontból a kiállításod, a külföldi kiállítások kapcsán azért sok elismerést kaptál, ez most a város elismerése.
2: Hát igen, a város elismerése azért is nagyon nagy örömmel tölt el, mert azért én egy, ha fogalmazhatunk csúnyán, gyütment vagyok, tehát nem törzsgyökeres paksi, és bizony nagyon régóta a családdal sok mindent tettünk már le közösen, mindannyian az asztalra, és most hát ugye én voltam az, akit megtiszteltek ezzel az elismeréssel, nagyon örültem neki, mint minden elismerésnek, hiszen ez egyfajta bizonyíték annak, hogy amit csinálsz, azt jó irányba mész, jól csinálod, és hát egyszerűen egy újabb lökést adhat a jövőbeni tervekhez is maga az elismerés, illetve az odafigyelés.
1: Igen. Tavaly, amikor megjelent rólad egy rövid portré a Paksi Hírnökben, akkor azt hiszem, ott az szerepelt, azt nyilatkoztat, hogy 2007-hez datálod a természetfotózás kezdetét. Igen. És ott nagyon szépen meg volt fogalmazva, hogy hát hogyan is függ ez össze az atomerővel, és hogyan gondoltad azt, hogy az atomerőmű környezetvédelmi kampányának a kommunikációs oldalát gazdagíthatja ez a fajta természetfotózás, miközben nekem van egy nagyon konkrét emlékem, miután mi együtt dolgoztunk ugye 2 évig az atomerőmű látogatók központjában, és bár én 2007-ben már nem dolgoztam ott, de valahogy van egy olyan emlékem, hogy hogyan is kezdődött ez a történet. Felelevenítjük? Mondhatom én, hogy mire emlékszem, majd megcáfolsz.
2: Próbáljak én egy hölgynek ellent mondani.
1: Szó szerint nem biztos, hogy tudom idézni, és nem is biztos, hogy szerencsés, de én úgy emlékszem, hogy miután én már nem dolgoztam a látogatóközpontban, te pedig elkezdted ezt a természetfotózást, és én egyszer valahol valamilyen rendezvényen összetalálkoztunk, és megkérdeztem tőled, hogy hát ez Pál, ez fantasztikus, ezt hogy találtad ki, vagy hogy jött ez, vagy hogyan történt, és akkor nem ezt a szép mondatot mondtad, hogy úgy gondoltad, hogy a kommunikációs és emocionális oldalát gazdagíthatja az otthon menőműnek ez maga, hanem azt mondtad, hogy hát ez úgy kezdődött, hogy elege volt abból, hogy a főnököm, a Kovács Balázs mondta, hogy ilyen meg olyan fényképek kellenek, mert te grafikusként dolgoztál, és úgy voltam vele, hogy hónapon elcsapom a fényképezőgépet, majd én lefotózom az atomerőművet, meg a tornyokat, meg a környezetet, meg mindent úgy, ahogy én végre elképzelem. Egy ilyen emlékem van, hogy volt egy
2: hát
1: ilyen
2: valami ilyesmi volt, de hogyha lehet egy kicsit pontosítani a történetet, azért alapvetően volt már a Balázs idejében igen egy olyan igény, hogy a természeti környezet, vagy maga ez a pozitív emocionális üzenet ilyen formában megjelenjen. Akkor konkrétan megbízást kaptam arra, hogy keressünk egy olyan fotóst esetleg, aki vállalna ilyet, mert akkor még én nem csináltam ezt, és hát az akkori fotósok, most ezt el lehet képzelni, hogy a 2000-es évek elején 500 000 forintot kértek majdnem egyetlen egy felvételért, tehát nyilvánvalóan ezt nem lehetett bevállalni, de aztán így el is lapult a történet, és közben ami a valóság, ami az igaz, utána az, hogy egy barátom, az RHKK, Szabó Attila, aki az ottani kommunikációs vezető volt annó, nagyon sokszor kért, hogy nézem meg a képeit, hogy véleményezzem, mint grafikus, hát ugye egy fotózáshoz is némileg értő valaki, és mondja kritikát bátran, bár nem viselte el azért, hogy a kritikát mindig tökéletesnek tartotta a képeit a maga módján, hát de azért nagyon jó volt látni azokat a pillanatokat, amit ő elsősorban Gemencbe készített, az addig-addig ment ez a dolog, amíg végül úgy döntöttem, hogy álljunk csak meg, miért ne csinálhatnám ezt én is. És kapura jött egy olyan akkori vezérigazgatónk, Kovács József, aki egyrészt nagyon támogatta az Atomerőmű Horgász Egyesület, és pont akkoriban volt, ha jól emlékszem, 30 éves évfordulója az Erőmű Horgász Egyesületnek, és erre kellett egy albumot készíteni, és akkor mondtam, oké, csinálok, készítsek egy albumot, mondtam, oké, rendben van, de ehhez nekem technikára is lenne szükség, oké, írd össze, mire van szükséged, meg lesz, és onnan már egyenes út vezetett szinte idáig, mert mindenkori vezetők, utána menedzsment, munkatársak ott álltak mögöttem, és ott állnak mai napig is.
1: Igen, és mindenki támogatott, miközben egyébként elképesztő szenvedéllyel csinálott ezt évek óta. Ez azért látszik rajtad, és megunhatatlan a történet. Hát én úgy tudom, hogy még egy csomó terv van a fejedben, tehát, hogy hihetetlen, hogy az atomerőműnek, már bocsánat, ebből a szűk környezetéből most mondj egy métert vagy kilométert, hogy ezeket a fotózásokat, a legtöbbet mekkora körzetben végzed?
2: Hát az első albumnál 30 kilométer volt az irány nagyjából, 30 kilométeres sugarú kör. Egy kicsit néha-néha túlléptem, nem sokkal, ez nem
1: na
2: egy aranyszabály volt.
1: Nem erre a 30 kilométerre gondoltam, mert ugye én elsősorban azokra a képeidre fókuszálok most így az agyamban, amikor úgy tudsz egy madarat, egy állatot, bármit lefényképezni, hogy a háttérben ott van az atomerőmű, hát az nagyon, az abszolút a közvetlen környezete.
2: Hát igen, ennek.
1: Az kerítés
2: ez
1: mellett.
2: Ez azért nagyon szerencsés, mert a loktornyok jó magasak.
1: Ez igaz. Oké. Okay.
2: Na de hát nem ilyen egyszerű mégse. Sőt, ráadásul most szűkült a kör egy tizedes számrendszerrel, kisebb lett, azaz 3 kilométeres körön, sugarú körön belül fotózó. Most per pillanat ez megy, ez az adatgyűjtés. Szerencsére vannak olyan biomonitoring anyagok, amiket szakemberek, környezetügyi mérnökök, biológusok rendszeresen, ugye különböző projektek kapcsán tesznek úgymond elérhetővé számunkra, illetve illetve a nagy közönség számára is részben, ezek legyenek akár az üzemidő hosszabbítással, vagy egyéb más dolgokkal kapcsolatosak összefüggésbe, és ezek mentén tudok haladni, meg még nagyon sok olyan természet, őr, nemzeti park, barátok, vadászok információi alapján tudom úgy komponálni az elképzelésem. Most éppen napok óta, talán ma lesz posztolva egy olyan képünk, amit konkrétan a parti szűrésű kutakon, kutak mellett egy ilyen tájékoztató táblán gyúrgyalogok találkáját örökíti meg, és hát rengeteg ilyen történetet tudnék, vagy képet tudnék felsorolni, mert az utóbbi egy-két évben erre fókuszáltam, erre a projektre.
1: Igen, hát a különböző kiállításaid, fotókönyvek,

0: egy olyan egy kicsit hasonlít a párom Erika kaligráfiáihoz, mert igen, olyan igen, vonalvezetéssel megy.
1: Aha, oké, de egyébként az állatokat jobban szeretett fotózni, és azt gondolom sokkal hosszabb időt is vesz igénybe, mert meg kell találni és el kell csípni a jó pillanatot.
0: Így van, de a virágoknál is igaz ez, mert azoknak is megvan egy ciklusuk, úgymond. Az az igazi rövid szakasz, vagy kisebb, rövidebb, hosszabb szakasz, amikor érdemes, és ráadásul az időszak is. Sajnos olyan időket élünk, amikor a klímaváltozás kapcsán nagyon rövidek ezek az időszakok, hiszen hamar, gyorsan előjönnek, és hamar elvirágoznak, nagyon észnék kell lenni.
1: Hihetetlen, hogy ezt észlelhet?
0: Hát nem csak én szerintem ezt mindenki, a kertben is észlelhetik. Nyilván, ahol locsolnak, pótolják, ott azért kevésbé, de egy átlagos, akár az űrgemezőn, vagy bárhol, a látóhegyen, vagy nem is tudom még hány olyan szép helyet mondja, Kimsósi erdő, Dunaszentgyörgyi láperdő adott történet, hogy Paks tele van csodálatosabb helyszínekkel, így könnyű a természetfotós dolga is, még mindenhonnan nagyjából látom is a Loktornyot.
1: Aha, így van, így van. Na, oda akartam egyébként az előbb kiukadni, pár percünk maradt már csak, hogy beszélgessünk, hogy elképesztő volt látni az elmúlt években, miközben ezeket a fotókat készítetted, hogy az atomerőmű szűk környezetében tényleg milyen gazdag az élő világ, és milyen különleges. És azon kívül, hogy szenvedéllyel csinálod mindezt, úgy tudom, hogy még mindig rengeteg terv van a fejedben. Hát mit lehet még kitalálni az atomerőmű plusz egy kilométeres körzetében? Hát, van valami terv, ami publikus?
0: Nincs.
1: Jó, várj, annyit árunk, hogy én tudom, hogy van terv, például egy tervet tudom, hogy elmeséltél nekem minap, én meg elfogadom, hogy nem publikus, de ezek benned formálódnak, vagy itt megint kell majd az a fajta támogatás, amikor azt mondtad, hogy mondjuk egy adott vezérigazgató, vagy valaki azt mondja, hogy na, ez tetszik ez az ötlet, csináljuk meg.
0: Természetesen, nagyon is kell. Olyan ötletekről van szó, ami konkrétan föntről is jönnek, tehát vezetői szintről jönnek, illetve olyanokról is, amit más, már régebben elképzelt csapatmunka során merült fel, és dolgozunk ki. De ígérem, amint ez publikussá válik, és ha alkalom lesz rá, akkor el fogom árulni. Okay. De egyelőre maradjunk itt Pakson, maradjunk itt a 3 kilométeren belül, rengeteg szép dolog van.
1: Az elmúlt évtizedekben a természetfotózás kapcsán nagyon sok mindent csináltál, és nagyon sok eredményt értél el. Az oroszországi atomerőművek közelében készült fotóalbumodnak a képei a Párizsi Atomexpón is láthatóak voltak, nemzetközi fotós táborokat vezettél, és rengeteg mindenben részt vettél, fotóalbum majd jelentek meg. Kedvenc munkád? Van kedvenc munkád, amire a legbüszkébb vagy? Legyen az egy fotó, egy projekt, bármi?
0: Hát eléggé egyértelmű erre a válasz az űrgemese kapcsán, mert valóban az űrgemese az, ami mai napig ott van a szívem csücskében. Egyrészt azért is, mert nagyon szorosan társul a kisunokámhoz, Emmához, és ráadásul erről az albumról ugye mai napig nem egyszer egy múzeum pedagógiában, az Atomenergetikai Múzeumon keresztül megjelennek előadások formájában, sőt, Emmával közösen tartottunk. Nem is olyan régen ilyen előadás.
1: Hány éves a kisunokád?
0: Most lesz 8 éves.
1: Ó, hát ugye a fiad, Dávid, a nyomdokaidba lépett a grafikus szakmát illetően, nem tudom, hogy a természetfotózás lesz-e Emma útja, de hogyha a papát így elkíséri már bizonyos dolgokban, akkor még bármi lehet.
0: Én is bízom benne.
2: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Vendégemmel atomenergetikában fogunk utazni, hiszen Kóti Lóránt, a Rosszatom Magyarország kommunikációs vezetője a vendégem. Jó reggelt, szia!
2: Jó reggelt kívánok, szervusz!
1: Északról érkeztél? M6-oson keresztül?
2: Az M6-oson érkeztem gyorsan, úgyhogy...
1: Budapest felől.
2: Tökéletesen, igen.
1: És mindig nagyon örülünk neki, hogy amikor paksi napod van, akkor esetleg így a reggeli órákban tudunk egy kicsit beszélgetni. Egy olyan téma kapcsán hívtunk meg, amely azt gondolom, hogy egyrészt nagyon érdekes, másrészt szoktam mondani, hogy nekünk itt illik Pakson tudni ezeket a dolgokat, hogy mondjuk egy pekingi konferencián bemutatják a negyedik generációs atomreaktorokat. A Rosszatom egyébként maga, mint szervezet és vállalat részt vett ezen a konferencián. Ugye megtanultuk mi már itt Pakson, hogy létezik atomreaktor, nyomott vizes atomreaktoraink vannak itt Pakson, tudjuk azt is, hogy többféle létezik. A negyedik generációs atomreaktort még nem ismerjük.
2: Negyedik generációs atomreaktor egyelőre Pakson nem épül, de ennek az előnyeit a későbbiekben használni tudja, illetve kamatoztatni tudja a Paks 2 atomerőmű. Tudnélik, ezek gyors neutronos reaktorok lesznek, és a paksi kiégett üzemanyag feldolgozás után alkalmasint a Paks 2 számára üzemanyagként számításba jöhet, ez egy úgynevezett MOX üzemanyag, tehát ilyen értelemben kapcsolódhat Paks 2-höz, illetve a paksi atomerőműhöz a negyedik generációs technológia. Azt kell róla tudni, hogy ezek gyors neutronos reaktorok lesznek. Oroszországban már működik ilyen, és terveznek többet. A negyedik generációs reaktorok között az egyik lesz a Belojárszki atomerőmű 1200 megawattos bokja, aminek az építése most kezdődik el. Illetve van egy demonstrációs szélú ólomhűtésű gyors neutronos reaktor, aminek az építése, illetve az atomerőműnek az építése folyamatban van. Itt egy telephelyen belül fog megvalósulni az úgynevezett zárt üzemanyag ciklus, ami azt jelenti, hogy a kiégett üzemanyagot fel is dolgozzák, és új üzemanyagot készítenek belőle, amit aztán ismételten a gyors neutronos reaktorban lehet felhasználni. A jelentősége ennek abban áll, hogy a Földön az uránkészletek jelenleg körülbelül olyan 50 évre elegendőek, jelenleg olyan 10 millió tonna feltárt uránkészlet van, amiből mondjuk hasznosulhat körülbelül olyan 7-8 millió tonna, és hát ezek a készletek előbb-utóbb elfogynak, ezért van jelentősége az üzemanyagciklus zárásának, amiben pedig ugye a gyors neutronos reaktorok játszanak jelentős szerepet.
1: Nagyon-nagyon köszönöm, hogy ezt így összefoglaltad, de rengeteg nagyon fontos momentumot említettél, és hadd kezdjem akkor azzal, hogy tehát maga a negyedik generációs úgynevezett gyors neutronos atomreaktor egyik előnye, hogy mi történik, hogy az üzemanyag úgymond hulladékkal, mert ugye ez egy óriási kérdés jelen pillanatban Magyarország számára is, hogy a nagy aktivitású fűtőanyag hulladékot hová helyezzük el véglegesen.
2: A másik nagy jelentősége ezeknek a reaktoroknak, hogy azok a úgynevezett minor aktinidák kiégethetők, és ezáltal a végleges elhelyezésre kerülő kiégett üzemanyag, illetve ez már nukleáris hulladék lesz akkor, egyrészt sokkal kisebb mennyiségű, illetve sokkal rövidebb a felezési ideje, annak köszönhetően, hogy ezekben a reaktorokban kiégethető gyakorlatilag ez a stroncium, cézium, és így lehet tovább folytatni ezeket a minor aktinidákat. Tehát a dolog úgy néz ki, hogy nem több ezer év, hanem 300 év alatt lecseng tulajdonképpen ez a hulladék. Nem kell olyan mélységi tároló, mint amit jelenleg terveznek, hanem kb. 300 méterre le lehet helyezni, és hát nagyságrendileg olyan 300 év körülbelül ennek a felezési ideje így.
1: Tehát a negyedik generációs atomreaktorok egyik előnye, ha lehet így mondani, a hulladékcsökkentés.
2: Így van.
1: Egyébként nyilván tudjuk azt, hogy mérnökök, kutatók, tudósok, mindenki a maga területén dolgozik, kutat, és mindig újat és jobbat szeretne létrehozni. A negyedik generációs atomreaktorok úgymond a szakmán belül kiknek köszönhető? Tehát kik azok, akik úgymond eljutottak oda, hogy ki tudták találni csinálni, és meg tudták alkotni ezt a fajta atomreaktort?
2: Igazából ez egy régebbi történet már, tehát már a maga a technológia, illetve az elképzelés az 50-es években létezett. Oroszországban egyébként a gyors neutronos reaktorokat régóta fejlesztik, kereskedelmi üzemben is van ebből. Beloyászban, a Beloyászki atomerőműben, ez az Urálban található, a BN 600-as, illetve a 800-as, amely egyébként már ilyen üzemanyagot használ, ilyen úgynevezett MOX üzemanyagot, tehát kevert uránoxid üzemanyagot, ami ugye plutóniumot is tartalmaz, tehát már a kiégett üzemanyagból kivont plutóniummal megy, és hát ez lehet, mondom, a kulcsa majd a későbbiekben, hogy akár ilyen üzemanyagot, akár a PAKS 2 atomerőmű is kaphat, tehát ilyen MOX üzemanyagot működhet
1: ezzel. Ez nagyon fontos kérdés, köszönöm, hogy ezt most említetted, mert ugye a következő kérdés pont az lenne, hogyha már léteznek ugye negyedik generációs atomreaktorok Oroszországban is, Kínában is, de hogyan tudnak ezek úgymond elterjedni, tehát úgy, hogy épülő atomreaktorok már eleve ezzel számolnak, vagy meglévő atomreaktorokat át lehet úgymond lehet váltani, tehát a PAKS 1 tudna váltani gyors neutronos?
2: Nem, ezt úgy kell elképzelni, hogy az üzemanyagciklus zárása az egy hagyományos termikus neutronos reaktorra, mint például ugye a PAKS is, és egy gyors neutronos reaktorral, illetve atomerőművel együtt működik egy telephelyen, tehát oda-vissza tudják az üzemanyagot egymásnak gyártani, úgymond a kiégetből a gyors neutronos reaktorral készít ugye üzemanyagot. Ha ott van ugye ezen a telephelyen belül egy üzemanyaggyár, mint ahogy ez meg fog majd valósulni egyébként a Tomszki megyében, ott már ez a úgynevezett OD-300-as gyors neutronos reaktor, ólomhűtésű reaktor már készül, Brest OD-3-as, egész pontosan a neve.
1: Oké, PAKS 1 kapcsán értjük, és PAKS 2?
2: Tehát ugyanezt tudom mondani, tehát adott esetben persze megvalósulhatna, hogyha itt épülne egy gyors neutronos reaktor, de ezek a jövőben azt gondolom, hogy úgy fognak képülni, hogy párhuzamosan lesznek, tehát ez a jövőnek igazából az atomenergetikája. Uh-huh. Erről szól.
1: Engedd meg, hogy megjegyezzem, hogy ugye mindig kommunikációs vezetőként konferálunk téged föl, illetve hát így is szoktál, ez a titulusod, így szoktál bemutatni. Hát elképesztő, hogy milyen gyorsasággal és pontossággal fogalmazol. Én nekünk a fele kínai egyébként, de nagyon igyekszünk, hogy, és tudom, hogy te is mindig próbálsz úgy fogalmazni, hogy értsük. Hát elképesztő, hogy már ilyen, milyen szakembere lettél ennek a területnek.
2: Igazából, hogyha az ember ezzel foglalkozik lassan, én már több mint másfél évtizede, konkrétan a PAKS 2 projektnek a kommunikációjával orosz oldalon, óvatatlanul az emberre ráragad némi ismeret, úgyhogy hát természetesen érdekel is, és hát igyekszem minél többet olvasni erről, hogy
1: igen, tehát OCDT, tehát egyszerre nem is tudnám visszamondani, de értjük, amit mondasz, csak elképesztő tényleg, hogy már mennyi mindent tudsz te is. Tehát lassan ilyen tiszteletbeli szakember lehetsz. Majd mi kinevezünk annak.
2: Ne túlozzunk.
1: Oké, tehát ez a pekingi konferencián mutatták be egyébként áprilisban.
2: Ez most volt, tehát...
1: Ja, nem májusban, bocsánat, május 18-e és 21-e között volt, így van. Került megrendezésre.
2: Így van.
1: Tudjuk, hogy a világon számos olyan nukleáris konferencia van, amelyen a Rosszatom is részt vesz, sőt, maga szervez, nem is akármilyen konferenciákat. Hogy állnak ezek a konferenciák manapság? Hol tart? Hogy látjátok az atomenergetika a jelenben és a jövője?
2: Igazából ez a pekingi konferencia, amely ugye a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek az égisze alatt rendeződött, illetve bevonásával, ez már igazából az atomenergia jövőjéről szólt. Ezt a konferenciát egyébként rendszeres időközönként megrendezik, tehát úgy emlékszem, hogy talán 4 évvel ezelőtt volt az előző konferencia, és igazából itt a világ atomenergetikai szakemberei a jövőről tárgyalnak, illetve mutatják be azokat a fejlesztéseiket, mint ahogy történt ez Pekingben is, ahol a Rosszatom, illetve Kína, illetve más országok is bemutatták, hogy hol tartanak a kutatásokban, illetve a negyedik generációs reaktoroknak a fejlesztésében. A Rosszatom miután a világ számos részén tervez, illetve épít atomerőműveket, rendszeresen szervez egyébként ezekben az országokban, illetve régiókban konferenciákat. Gyakran előfordul egyébként, hogy magyar szakembereket is meghívnak, például a Paks 2-nek az egyik vezetőjét meghívták nemrég egy ilyen konferenciára, illetve Indonéziában tavaly például online vett részt a Paks 2-nek, a Paks 2 ZRT egyik munkatársa, úgyhogy bevonnak bennünket is ezekbe a konferenciákba.
1: Igen, így van. És hát, ami pedig a paksi építkezést illeti, van-e bármi aktualitás, ami érdekes, és amit el tudsz számunkra mondani? Bár a Paks 2-től mindig igyekszünk informálódni.
2: Azt gondolom, hogy amit a Paks 2 ZRT erről kommunikált, ennél többet én nem tudok mondani, tehát ahol pillanatnyilag, ahol tart a munka, ezt ők nagyon rendszeresen, részletesen nyilvánosságra szokták hozni, úgyhogy most éppen a legutolsó hír ugye az volt, hogy az oktatási épületnek a munkálatai folynak, ami egy jövőre gyakorlatilag szerkezetkész állapotba kerül, tehát ez egy óriási dolog. Talán annyit mondanék még, hogy az instruktoroknak a kiképzése, az befejezéshez, sőt be is fejeződött, következnek az áruvizsgák, tehát azok az instruktorok, a Paks 2-es instruktorok, akik majd ki fogják képezni a működtető személyzetet, rövidesen vizsgázni fognak Szentpéterváron, nagyjából Szentpétervár mellett, pontosabban Szasznóvéborban, azt hiszem, hogy ott lesz ez a vizsga.
1: Kormányváltás történt Magyarországon, és az új kormány ugye azt hangoztatja, és Magyar Péter többször kijelentette, hogy megvizsgálják a Paks 2 szerződéseit elsősorban az orosz féllel, főleg lévén, hogy titkosítva volt ugye a szerződés, illetve van a szerződés. Mire készül ezzel kapcsolatban a Rosszatom?
2: A Rosszatom kész mindent, tulajdonképpen az összes számot, ami ezzel kapcsolatos, tehát a projekttel kapcsolatos számokat, számításokat bemutatni, és abszolút konstruktívan áll a kérdéshez, tehát mindenre válaszolunk, amit megkérdeznek tőlünk.
1: Ezzel kapcsolatban a kormány részéről volt már a Rosszatom felé egy megkeresés, vagy ezt nem feltétlenül látott te át, illetve nem tudom, hogy a Rosszatomnak mely vezetőjét keresik, vagy a Paks 2-t keresik?
2: Azt gondolom, hogy ez a dolog folyamatban van, úgyhogy nem tudok többet mondani erről.
1: Oké. Egy utolsó kérdést engedj meg a témákkal kapcsolatban, a negyedik generációs atomreaktorokkal kapcsolatban. Hogyha a negyedik generációs atomreaktorok úgymond kijövetele most ezekben az években aktuális. De ahogy említetted, és ez nagyon érdekes volt, hogy már az 50-es évekig visszanyúlik tulajdonképpen az ezzel kapcsolatos kutatás, akkor mi következik még? Tehát mi az, ami még jöhet a jövőben, és azok a kutatások vajon mióta tartanak?
2: Hát a fúziós reaktor lesz a következő, ugye, amiről érdemes beszélni, amikor ugye nem hasít, amikor nem hasad az atomnak, hanem egyesül. És ezek a kutatások azt szokták mondani, hogy előbb-utóbb elvezetnek oda, hogy ugye Franciaországban, Kadarasban, az ITER-nek a telephelyén előre haladott állapotban van a fúziós reaktornak a megalkotása, elkészítése. Egyébként az orosz Rosszatom is nagyon jelentős szerepet játszik ebben, számos olyan alkatrész, kulcsfontosságú alkatrész, szupravezetőkből álló tekercseket és egyebeket gyártott, szállított oda. Egy kicsit ezzel kapcsolatban szkeptikus a szakma, mindig azt mondják, hogy amikor megkérdezik, hogy mikorra lesz ebből úgymond kereskedelmi üzemben üzemelő reaktor, akkor mindig azt mondják, hogy hát még valamennyi 10 év, 20 év, 50 év, de mondjuk 10 évvel ezelőtt is ezt mondták, előbb-utóbb nyilvánvalóan ez a technológia is be fog érni, és lesz fúziós reaktor. Időkérdése. A szakemberek dolgoznak rajta. Ez a

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Viszont hát veled ugye a paksi programokról lesz szó, hiszen itt a nyáron ti nagyon sok programmal készültök a Csengely Dénes Kulturális Központtal, de mielőtt erre rátérünk, kérlek egy kicsit tekintsünk vissza itt az első fél évetekre, vagy az eddig első 5 hónapotokra, ugye rengeteg program volt. Én azt gondolom így külső szemlélőként, meg résztvevőként, hogy nagyon sikeresek is voltak itt, függetlenül attól, hogy a város napján egy kicsit az idő a második napon bezavart, de ettől függetlenül szerintem egy szuper hétvége volt az is. Te hogy láttad, illetve mik a tapasztalataitok?
2: Én is így gondolom, hogy rengeteg programunk volt, és összességében nagyon jól lementek az első fél évben. Hát ugye befejeződött a színházi évadunk, azt kell, hogy mondjam, hogy az előző évek sikeréhez hasonlóan voltak azért gyengébb előadásaink, összességében pont erről beszélgettünk ugye itt az adásba kapcsolás előtt és a jövő évi színházi évadról, ami éppen tervezés alatt van, de erre majd későbbiekben visszatérünk. Volt egy szenzációs tavaszi fesztiválunk, készültünk a Városnapjára, ami szintén nagyon jó volt, és számtalan kisebb programmal is futottunk eddig is, meg ahogy ez megy majd a továbbiakban is. Tényleg egymást fogják követni ebben az időszakban a rendezvényeink itt a 6. hónap 4-ét, azaz a mai napot rögtön a nemzeti összetartozás ünnepével, hát ez semmiképp nem ünnep, rendezvényével fogjuk kezdeni ma 9 órakor. Mindenkit szeretettel várunk a Dunaparton, egy rendkívül izgalmas, gyertyafényes és fáklyás, többet egyelőre nem szeretnénk elmondani, rendezvényre. Este 9 órakor a Gesztenye fasornál várunk mindenkit. 6-án a Dunakömlődi falunappal folytatódik ez a rendezvény sorozatunk tulajdonképpen, ahol a Bestiák, Fekete Laci és MC Haver és a Teknő lépnek fel. Majdnem olyan jó, mint a TNT. De nagyon-nagyon szeretik, és kérték, hogy ilyen jellegű előadók érkezzenek a falunapra.
1: Szerintem egyébként nem kell szabadkozni, mert hogy ezek a 90-es évekbeli zenekarok, ezek szerintem a mai napig megmozgatják az embereket, és hát óriásit lehet rájuk bulizni, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó választás. Igen, egy kicsit én azt érzem, igen. Na bocs, közbevágtam.
2: A Dunapart téged is vár sorozatunk, ugye az most már elindult, és tart majd egészen szeptember közepéig, aminek lesznek különféle állomásai. Az első az 6. hónap 12-én a Budapest Rock and Roll Band érkezik hozzánk a hajó színpadra. Fenyő Miklós örökségének tulajdonképpen ápolói, és Pintácsi Viki, Szandinak a nővére, talán testvére, az biztos, az énekesnő, és egy szenzációs Fenyő Miklós dalokból, Hungária, igen, a Neoton az már egy sor alatt volt, és ránéztem, és kimondtam. Igen, tehát, hogy ezt a produkciót lehet megnézni a Dunaparton. 19-én, egy héttel később pedig a Jazzhajó elnevezésű rendezvényünk lesz szintén itt a hajón. Itt annyi a különbség, hogy itt a nézőközönséget is felvárjuk a színpadra. Ez már teltházas, 70 főt tudunk leültetni, ők már megvásárolták a jegyüket, de én azt gondolom, hogy a partról lehet ugyanúgy élvezni a zenét, vagy esetleg betekinteni, hogy néz ki itt, ételt és italt is kínálunk a jazzzenéhez. Én itt írtam érdekességként olyanokat, hogy paradicsomos polipragú, gorgonzolás málnával és málna ecettel ízesített feltét, és kacsamáj, függés, mustáros.
1: Ja. Ez nagyon, nagyon különleges, nagyon egzotikus.
2: Házi kovászolt bagetre fogjuk ezt feltállalni, adunk két üveg bort, egy üveg szódát, egy négyfős asztalt, és közben a színpadon lehet élvezni a koncertet, és ezt követően pedig egy ilyen kis DJ-s jazzfánkos levezetést terveztünk, és nagy volt rá az érdeklődés, hál' Isten nagyon gyorsan, talán másfél nap alatt, vagy két nap alatt elfogytak rá a jegyek, és jelezték többen, hogy szeretnének ilyen részt venni, és akkor úgy gondoltuk, hogy az idei évben még mindenképp megpróbálunk egyet ide, és esetleg egy másikat valami másik magasan fekvő területre, például a Csengei tetejére, hogy rá tudjak rögtön kanyarodni a 26-ai rendezvényünkre, ami az Atomtéren lesz. Ugye, amit említettél, hogy elmaradt a Cotton Club Singers és az esti DJ a Városnapján, azokat a rendezvényeket, így, hogy sikeresen időben le tudtuk mondani, át tudtuk helyezni, még mielőtt elindultak volna, és a pakolás meg a költségbe került volna a zenekaroknak. Így júli 10-én, 7. hónap 10-én a Dunapartra érkezik a Cotton Club Singers. Itt lesz egy kis meglepetésünk még pluszba. Itt azt kell elképzelni, hogy a Cotton Club a legnagyobb verziójával fog érkezni, 10 zenész, 5 énekes, óriási produkció lesz, az említett meglepetéset pedig hagyjuk egy kicsit későbbre, és az elmaradt DJ-t pedig 26-án, tehát az 6. hó 26-án az Atomtéren, illetve a Csengei tetején fogjuk megtartani. Kuki DJ úr mellé a Tessényi Norbi és DJ Giko fog érkezni, és hárman ők fölmennek a Csengei tetejére, mi őket kamerával fölvesztük és kivetítjük a Csengei oldalára, és lent pedig egy bor mostrával, büfével, street fooddal egybekötött táncos estét tudunk tartani a kilátogatókkal közösen.
1: Na hát én azt hittem egyébként, hogy ez a tetőbuli, ez olyan lesz, hogy mi is fönt leszünk a tetőn, de akkor ezek szerint a DJ-k lesznek fenn a tetőn, és mindenki más pedig lent az Atomtéren, ha jól
2: így
1: értem.
2: Van, így jó, van, így okay, van, így van. Okay. A tervek között az szerepel, hogy ezt a boros rendezvénynek az egyik állomásán le fogjuk OSB lapokkal fedni a tetőnek egy részét, és akkor ott is szeretnénk tartani egy ilyen boros rendezvényt, úgy, mint a jazz hajónál.
1: Csak egy gondolat erejéig még térjünk vissza erre a jazzes hajó, jazz hajós koncert, nem is tudom, ilyen vacsi, vagy
2: katona, rendezvényre. Soldier.
1: Igen, igen, hogy egyébként ez egy baromi jó kezdeményezés, tök jó szerintem, hogy végre egy picit belakjuk azt a rendezvényhajót, és ugye eszembe jutott, hogy még nem is feltétlenül csak hétvégén, hanem egy hétköznapi, mit tudom én, estére 6 és 8 között is egy tök jó lenne egy ilyen naplevezetésnek egy ilyen kis beülünk, iszunk egy, tudom én, üdítőt, eszünk pár falatot, közben megy valami finom halk zene, nem tudom, szóval hogy ez valahogy annyira jó lenne tényleg kihasználni ezt a jó kis Dunapartot, ami ott van, és azt szerintem olyan régóta várat magára, hogy tök jó, hogy ezt most így elkezdtétek, és talán az, hogy egy-két nap alatt betelt, az azt mutatja, hogy erre van igény az emberekbe, és van erre a különleges helyszínre van fogadtatás. Na, tovább menve, akkor ugye most július 10-ét említetted, hogy akkor érkezik a Cotton Club Singers, és azért a nyár hátralevő része is gondolom már jól tele van.
2: Persze, közben olyan kis dolgokat valósítunk meg végre újra. 2020 óta szünetelt ugye a határon túli olvasótábor, amit Cseresznyésben nem is tudom 27-8 éven keresztül ment már, de akkor a Covid után a gazdasági helyzet, az ukrán háborúnak a menekültjei ott voltak elszállásolva, és valahogy soha a tavalyi évben ők nem értek már rá. Az idei évben, hál' Isten, összejön, és közel 40 gyermekkel, akik Viskről, Zentáról, Kézdivásárhelyről érkeznek, tartunk egy ilyen nagyon jó kis irodalmi tábort 10 napon keresztül, de közben Cseresznyésbe is, erről beszélek, igen, Dunakömlődön is lesznek táboraink, és elindul a sóstói táborunk is 28-ától. Fogadunk egy lovas bandériumot Cseresznyésbe a Mohács 500 kapcsán, szóval folyamatosan zajlik nálunk az élet, és el fogunk érkezni, igen, az augusztus 20-ai rendezvényhez, ami 3,5 napos lesz. 18-án este szeretnénk elindítani egy valami nagyon jó mozifilmet, amiben majd kérni fogjuk a hallgatóság segítségét.
1: Szavazni lehet?
2: Lehet szavazni, igen. A tavalyi évben a Hogyan tudnék élni nélküled magasan nyert. Azt vetítettük, idén egy kicsit bizonytalanabbak vagyunk, de azt volt az ötletem, hogy a Hogyan tudnék futni nélküled című film, az biztos nagy siker lenne. De szóval ebből majd kérünk egy kis segítséget. És hát itt a fellépők között Méringer Marci, Párnográszt, Neoton Familia, Dániel Figergő, lesz tribute zenekarunk, Red Hot Chili Peppers játszanak ott-ott-ott-a néven, Paksi kötődéssel, Josie
1: nevét, az kapcsolódik, igen.
2: Fémjelzi, így van, a Veracruz. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy elég színes, változatos teljet, természetesen lesz néptáncunk is, a már megszokott tűzvirágtánc együttes, 20-án kenyeret fogunk szentelni. Úgyhogy egy komoly 3,5 nap elé nézünk ott is.
1: A tavalyi az annyira jó volt, úgyhogy én már ezt nagyon várom, és az a kertmozi, vagy hát nem is tudom, minek neveztél, Pagony közösségi térnek,
2: azt
1: és akkor ott
2: is megváltoztattuk idén, nem ott lesz, nem úgy lesz.
1: Na, hol lesz?
2: Hát ezt még nem szabad
1: elmondani. Nem szabad elmondani? Nem.
2: Megpróbáljuk az egészet egy kicsit jobban koncentrálni egy helyre.
1: Értem. Jó, hát figyelj, szerintem nagyon várjuk, mert nagyon jó volt a tavalyi Szent István napok is, úgyhogy, és most akiket mondtál, fellépőket, szerintem ez tényleg megint az van, hogy fiatalabb generációk, idősebb generációk, tehát igazából mindenki megtalálja azt, amit úgy igazán szeretne, és amire ő ki tud menni. Oké, ez volt tehát augusztus 20-a, és akkor még a szeptember elejére egy picit ugorjunk, mert hogy ott pedig szintén egy nagyon jó és nagyon színvonalas rendezvényetek van minden évben, ez pedig nem más, mint a Borbála, és gondolom idén is lesz.
2: Igen, 9.03-tól 5-éig, csütörtök-péntek szombati napon, Bálák között Borral, a Sárgödör téren, ugye a tavalyi évben kiderült, hogy ott is nagyon jól működik a rendezvény, és többen is voltak, mint itt az Ase melletti területen. Igaz, hogy egy kicsit kinyitottuk a Bálát, és már nincs az igazi teátrum hangulata, viszont így a közönséget is jobban ki tudjuk szolgálni. Nagyon változatos programot szeretnénk ide is összeállítani. Valószínűleg azért a népzene fogja az ívet húzni, de az elég változatos formában, itt ebben lesz tánc, lesz benne színház, lesz benne balkáni népzene, és nagyon finom dolgok készülnek. Most a jövő héten lesz egyeztetés a Sárgödörtéri Préshez tulajdonosokkal, és szeretnénk a legalább a tavalyi színvonalat hozni.
1: Azért valami jó kis rockzene is legyen már, hogyha Bór és ott a Sárgödör téren egyszerűen, tehát tavaly is az szenzációs volt a Rudán Joe és a Kalapács József koncert, úristen, tehát egyszerűen még most is kiráz a hideg, hogyha arra az előadásra gondolok. Nagyot is ment, igen, több százezren tekintették meg tényleg a kis videókat is, amik készültek róla, de hát ez a két ember úgy tud énekelni, hogy szerintem nagyon kevesen tudnak úgy élőben, úgyhogy egy kis rockzenét, azt csempészeket belelépzik.
2: Egyébként van egy olyan zenekarunk, ami alapvetően a népzenére épül, de kőkemény rockos elemek.
1: Igen?
2: De szerintem ezt el is árulhatjuk, hogy a Kacaj zenekar biztosan ott lesz a fellépők között, pécsi zenészek óriási, tényleg bámulatos muzsikát. Ajánlom mindenkinek, hogy ott már a helyszínen tudja énekelni, kezdje el hallgatni a kacajt. Tényleg iszonyat minőségi zene.
1: Na, szuper. És akkor nem tudom, hogy esetleg a színházi évadról, amit már említettél így a beköszönésedet követően, hogy pár dolog megosztható-e, mert ha jól tudom, akkor itt is vannak ilyen újítás ötletek.
2: Igen, tehát a Latinovics és a Móricz bérlet mellé a szabad jegy bérletet is be fogjuk hozni, ami egy három előadásos új bérlet. Ez egy teljesen új jegytükörrel indul, itt a szabad rablás az erejétől lehetséges lesz. Három előadást fogunk elhelyezni ebben a bérletben. Árában is mindenben egy olcsóbb kategória lesz, de leginkább azért, mert hogy itt nekünk is lehetőségünk van olyan együtteseket, vagy csoportokat, vagy színtársulatokat meghívni, akik hát tulajdonképpen olcsó pénzért eljönnek, vagy jóval olcsóbbért, mert hogy nincsen támogatásuk, és minden fellépés tulajdonképpen számít.
1: Igen.
2: Így van. És itt elsősorban ilyen független színházi darabokat szeretnénk mi meghívni, ez kölcsönösen jól jár mindenki. Ebben mi őket támogatjuk, ők meg bennünket. Itt is megvan a két előadás, amit mindenképp szeretnénk, elvileg a harmadik is megvolt, de sajnos Scherer Péter halálával ez már nem lesz. A másik két előadásunk, vagy bérletünk pedig reméljük a megszokott formában.
0: Ez a Paks FM és a

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Mind a közoktatásban, mind a szakképzésben megkezdték a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének, a TÉR-nek az átfogó felülvizsgálatát, írta a gyermek- és oktatásügyi miniszter pénteken Facebook oldalán. Lannert Judit közlése szerint a TÉR hosszú ideje viták tárgya a szakmában, a jelenlegi forma túlzott adminisztrációval jár, jelentős energiákat köt le és nem nyújt konstruktív szakmai visszajelzést. Ismertetése szerint az idei tanévben a teljesítményértékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget felfüggesztik, ugyanakkor ez a változás senkit nem érint hátrányosan, a korábban elért teljesítményértékelési illetmények megmaradnak, írja az MTI. FAD nagyközség hivatalos közösségi oldalán tájékoztatta a lakosságot, hogy a június 8-ai héten megkezdődik a faddi strand kivitelezése. A tervek szerint a jövő héten megkezdődik a terület előkészítése, ezt követően pedig a kivitelező fokozatosan átveszi és munkaterületként használja majd az érintett partszakaszt. A kivitelezés várhatóan mintegy 6 hónapot vesz majd igénybe, ez idő alatt az érintett területen korlátozásokra és a megszokott használat változására kell majd számítani. A munkálatok előkészítéseként ezúton kérik mindazokat a csónak tulajdonosokat, akiknek csónakja a kompkikötő és a régi strand területe közötti szakaszon található, hogy azt mielőbb szíveskedjenek eltávolítani a helyszínről. A település vezetése ezen felül kéri a csónak tulajdonosok, valamint a helyiek türelmét, együttműködését és megértését. Minden évben június első vasárnapján tartják meg a pedagógus napot, melynek alkalmából Szekszárdon többek között átadták az év oktatója díjat. Az eseményről a város polgármestere Berlinger Attila számolt be közösségi oldalán. A Tolna vármegyei szakképzési centrum pedagógus napi ünnepségén megköszönték mindazoknak az oktatóknak és munkatársaknak az áldozatos munkáját, akik nap mint nap a jövő generációiért dolgoznak az intézményben. Az ünnepségen számos kancellári és főigazgatói elismerést adtak át a centrum iskoláiban dolgozó pedagógusoknak és munkatársaknak. Az év oktatója díjat, amelyet idén második alkalommal ítéltek oda, Gyergyovics Tripolszki Dóra Beáta, mentoroktató, az első István középiskola pedagógusa vehette át. Berlinger Attila beszámolójában megköszönte a város valamennyi oktatási intézményében dolgozó kollégának a tanév minden fáradtságát, türelmét, odafigyelését és szakmai elhivatottságát.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Tolna vármegye is csatlakozik a mozgás éjszakájához. Június 12-én este tartják meg az országos szinten nagy érdeklődésnek örvendő mozgás éjszakája nevű rendezvényt. Ebben az évben Tolna vármegyében, Dunaföldváron, Szekszárdon és Simontornyán csatlakozhatnak az eseményhez a mozgás szeretők. A Dunaföldvári Gyógy és Strandfürdő este 6 órától várja majd vendégeit. A csapatjátékok kedvelőit várja a strandröplabda és az új pályán a streetball, a vízszerelmesei pedig idén sárkányhajózhatnak. Aki inkább a természetben mozogna, indulhat gyalogtúrán, a futók pedig két táv közül is választhatnak. A dinamikusabb mozgást keresőknek ott lesz a kickbox, lazább testtudatosabb élményre vágyóknak pedig a jóga. Simontornyán a vártéren várják majd az érdeklődőket, ahol meglepetésekkel és vidám programokkal színesítik az estét. A résztvevők jelentkezhetnek természetjárásra, néptáncra, kispályás labdarúgásra, de akár kerékpározásra is. A Szekszárdi Sportközpont is hasonlóan szerteágazó kínálattal készül az eseményre. A jelenlévők kipróbálhatják a tekvándót, az íjászatot és a boxot is. Ezeken kívül tánc, futás és pilates is elérhető lesz. A nyugodtabbak sakkozhatnak, vagy éppen az e-sport világába is betekinthetnek. A részletes programok és további információk a Mozgás Éjszakája weboldalon érhetők el.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most. Csak hazai, a Paks FM-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
2: Paks FM.
3: Paks FM.
2: Összeköt.
0: Paks FM.

Úgy beszélek hozzád, hogy nem hallasz. Én mégis egyre hallom, hogy mit mondasz. A néhány közös emlék még nem igaz.

0: slágereivel. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Elutasította Vlagyimir Putyin orosz elnök ukrán hivatali partnerének, Volodymyr Zelenszkijnek azt a kezdeményezését, hogy találkozzanak egy harmadik országban a háború lezárására, írja az MTI. Egyelőre nem látom értelmét, mondta az orosz államfő a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórum plenáris ülésén. Zelenszkij felhívását goromba elemeket tartalmazó levélnek nevezte. Azt tanácsolta a hivatalban eltöltött idejének hosszára utalgató ukrán hivatali partnerének, hogy ne féljem és vegyen részt a választásokon az alkotmány keretei között. Megjegyezte, aki ezeket túllépve tartja magánál a hatalmat, az bitorló. Negyedik generációs atomreaktorokról tartott konferencián vett részt a Rosatom Pekingben május végén. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség által szervezett programon a gyors neutronos reaktor technológia legújabb fejlesztéseit mutatták be azzal a céllal, hogy bővítsék a nemzetközi együttműködést az atomenergia ágazatban, nyilatkozta rádiónknak a Rosatom Magyarország kommunikációs vezetője, Kóti Lóránt, aki azt is elmondta, hogy hogyan kapcsolódhat a technológia a paksi atomreaktorokhoz.
2: Negyedik generációs atomreaktor egyelőre Pakson nem épül, de ennek az előnyeit a későbbiekben használni tudja, illetve kamatoztatni tudja a Paks 2 atomerőmű. Tudnélik, ezek gyors neutronos reaktorok lesznek, és a paksi kiégett üzemanyag feldolgozás után alkalmasint a Paks 2 számára üzemanyagként számításba jöhet, ez egy úgynevezett MOX üzemanyag, tehát ilyen értelemben kapcsolódhat Paks 2-höz, illetve a paksi atomerőműhöz a negyedik generációs technológia.
1: Az új technológia az elmúlt évtizedekben felhalmozott kiégett nukleáris üzemanyag és a növekvő uránkereslet problémájának együttes kezelésével jelentősen javítani fogja az atomenergetika gazdasági hatékonyságát és növeli a környezetbiztonságot, hangsúlyozta Kóti Lóránt.
2: A jelentősége ennek abban áll, hogy a Földön az uránkészletek jelenleg körülbelül olyan 50 évre elegendőek. Jelenleg olyan 10 millió tonna feltárt uránkészlet van, amiből mondjuk hasznosulhat körülbelül olyan 7 millió tonna, 7-8 millió tonna, és hát ezek a készletek előbb-utóbb elfogynak, ezért van jelentősége az üzemanyagciklus zárásának, amiben pedig ugye a gyors neutronos reaktorok játszanak jelentős szerepet.
1: A Rosatom Magyarország kommunikációs vezető arra is reagált, hogy hogyan fogadják az új magyarországi kormány által tervezett felülvizsgálatát a Paks 2-vel kötött szerződésüknek.
2: A Rosatom kész mindent, tulajdonképpen az összes számot, ami ezzel kapcsolatos, tehát a projekttel kapcsolatos számokat, számításokat bemutatni, és abszolút konstruktívan áll a kérdéshez, tehát mindenre válaszolunk, amit megkérdeznek tőlünk.
1: Minden évben június első vasárnapján tartják meg a pedagógus napot, melynek alkalmából Szekszárdon többek között átadták az év oktatója díjat. Az eseményről a város polgármestere Berlinger Attila számolt be közösségi oldalán. A Tolna vármegyei szakképzési centrum pedagógus napi ünnepségén megköszönték mindazoknak az oktatóknak és munkatársaknak az áldozatos munkáját, akik nap mint nap a jövő generációiért dolgoznak az intézményben. Az ünnepségen számos kancellári és főigazgatói elismerést adtak át a centrum iskoláiban dolgozó pedagógusoknak és munkatársaknak. Az év oktatója díjat, amelyet idén második alkalommal ítéltek oda, Gyergyovics Tripolszki Dóra Beáta, mentoroktató, az első István középiskola pedagógusa vehette át. Berlinger Attila beszámolójában megköszönte a város valamennyi oktatási intézményében dolgozó kollégának a tanév minden fáradtságát, türelmét, odafigyelését és szakmai elhivatottságát. Teljes útlezárás volt érvényben a 61-es főúton Dunaföldvár határában, mert péntek délelőtt egy quad ezidáig tisztázatlan körülmények között felborult, adta hírül a katasztrófa védelem. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére a főutat teljes szélességében lezárták, kerülni mindkét irányból az M6-os autópálya felé lehetett. A quad vezetőjének állapotáról ezidáig nem közöltek információt a hatóságok.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Az atomerőmű SE férfi kosárcsapata a tavalyi bronzérem után idén a negyedik helyen zárta a 2025-26-os bajnoki szezont a Falkó, a Szolnoki Ola és a Kaposvár mögött. A csapat ez alatt megélt magasságokat és mélységeket. Összességében a magyar magtól többet várt Gulyás Róbert szakosztályvezető.
3: Ebben a szezonban voltunk nagyon fent és nagyon lent. a szezon eleje nem nagyon úgy indult, ahogy elvárható lett volna a csapattól. Az edzőváltás után volt egy nagyon sikeres időszakunk, ezáltal egy kicsit éhesebb is lett a közönség is talán a szezon végére, de ha reálisan nézzük, azért a Kaposvár jobban megérdemelte a bronzérmet, ezen az 5 mérkőzésen jobban játszottak, mint mi. Én a magyar maggal vagyok kompletten elégedetlen, ennél én sokkal többet vártam tőlük. Én azt gondoltam, a szezon egy magyar mag lesz az, amivel erősebbek leszünk a többi csapatnál, és ez nem jött be. Azt gondolom, hogy azoknak a meghatározó magyar játékosoknak kicsit több teljesítményt kell nyújtani, főleg az olyan mérkőzéseken, aminek igazán tétje van. Gondolok itt a playoffra.
1: A magyar mag Kohilleri kivételével marad, az idegen légiósok pedig cserélődnek. Az edző személye is kérdéses még, folytatta Gulyás Róbert.
3: Kosztást ismerve semmi se biztos, és az se tuti. Az igazsághoz hozzátok, március 24-éig adtunk neki szerződést. Azóta folyamatosan vártuk a válaszát. Jelen pillanatban inkább arra látok esélyt, hogy nem jön vissza, mint hogy visszajön.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most vissza a Paksfm slágereihez.

legtöbb dal, amit ismertek. Még több sláger, amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra. Paks FM. Összeköt.

0: Az ön posta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna.

alatt valami rém tört rám a nagy hegy oldalán. Felkel a nap reggel, és most úgy érzem, mit vagyok, élek és megbékélek azzal a